0: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy csallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2. Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ne kell állnunk a félelemnek. Egy keresztény számára egyetlen elfogadható hozzáállás létezik, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Miért? Azért, mert Isten velem van.

A félelemre pedig a hit az egyetlen válasz. És az, hogy egyénileg ismered az Isten szeretetét. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Hogyan vethetnéd a hitedet olyas valakibe, akiről nem tudod, hogy mindig szeret téged, méghozzá feltétel nélkül? Ha Isten csak akkor szeretne engem, amikor jól viselkedem, akkor hatalmas szükségben lennék, és óriási bajban. Amen. Tehát még egyszer, Isten feltétel nélkül szeret téged. A Biblia elképesztő dolgot állít arról, hogy annak érdekében, hogy a saját szeretetét megelégítse, ő meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten ellenségei. És ha ő hajlandó volt elküldeni az egyetlen fiát, akkor hogy ne adna nekünk minden egyebet is, amire szükségünk van? Isten nagyon szeret téged, és jó terve van az életedre, és nem akarja, hogy félelemtől gyötrődj. És nem csak, hogy nem akarja, hogy félelmek gyötörjenek, de azt sem akarja, hogy a félelem visszatartson minket az elhívásunktól. Valahányszor megpróbálunk előre menni vagy haladni, a sátán mindig megpróbál majd visszaszorítani minket a félelemmel. Amen. Tehát az első számú félelem, amiről beszélni szeretnék, az a gonosztól vagy a bajtól való félelem. Senki sem szereti a bajokat. És abban a pillanatban, hogy megérezzük a közelettüket, általában azt mondjuk, ó, nem akarom. Már megint? És a félelem azonnal belénk költözik. Nézzük meg a Zsoltárok 27.13.14-et. Mivé lettem volna, ha nem hittem volna, a hitről beszélünk, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Nagyon jó dolog azokról beszélni, amik majd a mennyben lesznek, de már szeretnénk ezekből néhányat itt a földön. Dávid azt mondta, hogy mi lett volna belőlem, ha nem hittem volna, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Tehát szeretném, ha a beszédeteket a magatok javára fordítanátok, és nem magatok ellen. Szeretném, ha a beszédetek egyetértésben lenne azzal, amit az Isten igéje mond. És többé nem az ellenséggel lennétek egyetértésben, aki olyan hazugságokat csuttog az elmédbe, hogy soha semmi jó nem történik velem. Valahányszor egy kis pénzhez jutok, el is veszítem azt. Miért nem tud valami jó történni velem? Ahelyett, hogy ilyeneket mondanál, arra bátorítalak, hogy minden nap mondd azt, hiszem, hogy valami jó dolog történik ma velem. Hiszem, szabadítsd fel a hitedet. Mindannyiunknak van hite. A Róma 12.3 szerint mindannyiunknak megadatott a hit mértéke. Van hitünk, de sokan csak birtokolják, de semmihez sem kezdenek vele. Itt volt velem a pajzs péntek reggel. Mert a Biblia azt mondja az Efézusi levélben, hogy emeljük fel a hitnek pajzsát. De úgy is mondhatjuk, hogy szabadítsuk fel a hitünket. Milyen módon tehetjük meg ezt? Imádkozás által, a beszédünk által, és az Isten ihlette cselekedetek által. Hányan emlékeztek erre? Ima, beszéd és tettek. Amiről most beszélünk, az nagyon fontos, mert hadd mondjam azt, hogy amit kimondunk, az sokkal fontosabb, mint hinnénk. A Biblia azt mondja a példabeszédek 18.20-ban, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Hiszem, hogy valami jó fog történni velem a mai napon. És ehhez szeretek hozzátenni még egy dolgot, mert nem akarok önző lenni, hogy csak velem történjenek jó dolgok. Tehát a következőt teszem hozzá, és hiszem, hogy rajtam keresztül is valami jó dolog fog történni. Amen? Velem és általam. Hit nélkül félelemben élünk. Isten ezért adott nekünk hitet. Hit nélkül nem tudjuk elvenni a dolgokat Istentől. Isten kegyelme és irgalma minden áldást kifizetett már, melyek elérhetőek számunkra, és mi hittel
hittel tudjuk elvenni ezeket. Amikor felszabadítjuk a hitünket, azt mondjuk, Istenem, én hiszek. És a hit azt jelenti, hogy elfogadjuk azt. Ha megnézzük a hit definícióját, akkor azt jelenti, hogy elfogadni, és ha megnézzük az elfogadni definícióját, akkor az azt jelenti, hogy hinni. Szóval, amikor azt mondom, hogy hiszem, akkor valójában azt mondom, hogy elfogadom. Félelem nélkül semmit sem tudunk elfogadni a gonosztól. Gondoljátok át ezt. Hit nélkül nem tudunk elfogadni Istentől, de félelem nélkül meg a sátántól nem tudunk elfogadni. Csak mert félelmet érzel, az nem jelenti, hogy félned is kell. És ez egy nagyon új elgondolás a legtöbb ember számára. Időnként mindannyian félelmet fogunk érezni, de ez nem válik a magamévá, amíg el nem fogadom. Csak mert félelmet érzek, az még nem jelenti, hogy tényleg félek is, hanem azt jelenti, hogy a gonosz megpróbál távol tartani engem valamitől, amit Isten szeretne nekem adni. Megpróbál valamiféle kötelékbe juttatni, vagy kínozni engem. A kételkedés a félelem egyik formája, a rettegés is a félelem egyik fajtája. Én nagyon szeretném látni, ahogy eljutunk arra a pontra, hogy amikor jön egy baj, vagy egy idegesítő dolog, amivel foglalkoznunk kell, és ami egyáltalán nem vicces, akár egy nagy problémává is kinőheti magát, akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, ó, ne már, annyira elegem van ebből. Látjátok, ezzel már is kimondtunk néhány béna dolgot, és még hozzá se fogtunk a probléma megoldásához. Belehalok ebbe, ha ez így megy tovább. Szeretném, ha eljutnánk arra a pontra, amikor azt mondjuk, akármit kell megtennem, arra képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Nem fogok félni. Régebben állandóan egy homályos érzés vett körbe engem. A régebben alatt azt értem, hogy a 70-es években. És tulajdonképpen az azt megelőző éveimben nagyon sok rossz dolog történt velem, amikor kislány voltam, sok szomorú dolog, és sok rossz dolog, sok molesztálás, és emiatt sok félelem volt az életemben. És annyi rossz dolog ért rengeteg különböző irányból, hogy eljutottam arra a pontra, amikor tulajdonképpen mindig a következő katasztrófára számítottam. Tehát miután már keresztény voltam, és igyekeztem szorgalmasan szolgálni Istent, még akkor is ott volt ez a homályos érzés, hogy vajon mi fog történni már megint. Tudja valaki, hogy miről beszélek? Aztán, ahogy elkezdtem tanulmányozni az igét egyik reggel, a fürdőszobában álltam, még most is tisztán emlékszem, hogy hol álltam. A hajamat csináltam éppen, és készülöttem aznapra, és akkor végül feltettem a kérdést. Istenem, mi ez? Amit állandóan érzek, ami miatt soha nem tudok megnyugodni, és arra számítani, hogy valami jó dolog fog történni velem. Még ideig sem jutottam el. És az Úr szólt a szívemhez, a Szent Szellem szólt a szívemhez, és azt mondta, gonosz bajsejtelmek. Azt sem tudtam, hogy mi az. De ahogy Isten gyakorta intézi a dolgokat, a következő néhány napban a szemem elé került, a példabeszédek 15-15, és szeretném, ha megnéznétek velem. Példabeszédek 15-15. A csüggedőnek mindig rossz napja van az aggodalmak és a bal sejtelmek miatt. Gonosz bal sejtelmek. A jókedvűnek pedig mindig ünnepe van a körülményeitől függetlenül. A napjaink a rettegés és a homályos kis félelmek miatt válnak rosszá, amikor attól félünk, hogy olyasmi történik, amit már nem tudunk majd kezelni. Nos, elbocsátásokról pletykálnak. Nem is tudom, aggódom emiatt, nem is tudom. Nem is tudom, szerinted mi folyik ma a világban? Szerintem elég egyértelmű, hogy káosz van. És azért van káosz? És azért van káosz, mert az emberek többsége, bár nem mindenki, hanem mint nemzet elfordultunk Istentől, és abból nem sok jó származik, amikor meg akar szabadulni Istentől. De a jó hír az, és mindig van jó,

azt, ami helyes, akkor Isten mindig gondoskodni fog rólunk. Nem számít, hogy mennyire rossz lesz minden. Isten mindig gondoskodni fog az övéiről. És erre kell néznünk. Gonosz balsejtelmek. A napjainkat az aggodalmaskodó gondolatok és a gonosz balsejtelmek rontják el. Szóval ahelyett, hogy mindig a következő bajra számítanánk, miért nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat, és várjuk azt, hogy mi lesz a következő áldás? Kelj fel lelkesen, alig várom, hogy meglássam, mit tesz ma értem Isten. Tudjátok, Isten sok dolgot tesz, amit észre sem veszünk, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit nem tesz. Nézzük meg a Róma 8:32-t, ami egy nagyszerű ige. Hányan hiszitek, hogy Krisztus meghalt értetek? Ma is hiszitek ezt? Oké, akkor ezt figyeljetek. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt minden egyéb dolgot. Ó, te jó ég, olyan gazdag ez az ige. Ha elhisszük, hogy Krisztus meghalt értünk, ami a leges, legnagyobb ajándék, akkor miért élünk félelmekben, hogy Isten nem fog gondot viselni az életünk egyéb területeire? Valami jó dolog fog történni. Dávid király a 23. Zsoltárban azt mondta, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én hiszem, hogy Dávid itt megvallást tett. Hiszem, hogy ugyanazt a megvallást tette, amire benneteket is szeretnélek rávenni. Nem tudom, hogy ő itt olyan dolgokról beszélte, amelyek épp megtörténtek. Szerintem megvallotta azt, amiben hit. Nem félek a gonosztól. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, te velem vagy. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ne félj a rossz hírektől, és amikor kapsz egyet, akkor az jöjjön fel benned először, hogy több, mint győztes vagyok. Mit jelent valójában az ige a Róma 8:37-ben? Mindezek közepette több, mint győztesek vagyunk. Sokat gondolkoztam ezen. És én tényleg hiszek abban, amit mondani készülök. Hiszem, hogy több, mint győztesnek lenni azt jelenti, hogy már akkor tudod, hogy a tiéd a győzelem, mielőtt még egyáltalán problémád adódna. Hát nem lenne csodálatos, ha olyan bátrak lennénk, hogy nem számít, mi történik, semmitől nem kellene félnünk. Ha elveszítem a munkámat, Isten majd szerez nekem egy másikat. Isten gondoskodik rólam. Azt is ő adta nekem, amiben most dolgozom. És ő majd ad egy másikat. Emlékezzetek, hogy a gonosztól a félelem által kapunk dolgokat, Istentől pedig hitáltal. Ellene kell állnunk a félelmeknek. Egy keresztény számára egyetlen elfogadható hozzáállás létezik, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Miért? Azért, mert Isten velem van. És ha Isten velem van, akkor ő mindenről gondoskodni fog. Az Ézsaiás 30:18 egy gyönyörű igevers. A Magyarázó Bibliában elég hosszú, de arról beszél, Isten vár, keres és vágyakozik arra, hogy olyan ember találjon, akihez jó lehet. És ő azokhoz tud jó lenni, akik várnak, keresik és vágyakoznak rá, hogy ő jó legyen hozzájuk. Értsétek meg ezt a képet. Isten ott van fent a mennyben, és azt mondja, mert ő annyira tele van szeretettel, és szeretetet akar adni. Ó, mit tehetnék ma valakiért? És ő nem olyan valakit keres, aki azt mondja, nem tudom, hogy elbírom ezt. Annyira elegem van a rossz hírekből. Valahányszor lépek egyet, egy újabb bajjal találkozom. Mikor történik már velem valami jó? Isten meg azt mondja, ó, téged át kell ugranom. Nos, akkor mit keres Isten? Azt a kedves kis hívőt, aki azt mondja, hiszem, hogy az én életem során valami jó fog történni velem. Hiszem, hogy Isten gondoskodik rólam. Tudjátok mit? Most mind tapsoltok, de azt szeretném kérdezni, hogy el fogjátok-e kezdeni ezt csinálni. De ne csak 3 napig csináljátok, amíg el nem felejtitek, hogy miről beszéltem, amíg itt voltam.

0: Váljon ez szokásotokká? És még azokon a napokon is, amikor problémáitok vannak, keljetek fel azzal, hogy Isten az én oldalamon van, ő velem van, nem félek. Valahányszor félelmet érzel, mondd azt, nem fogok félni. Ne légy lusta keresztény, nyisd ki a szád, és beszélj vissza a gonosznak. Na gyerünk! És beszélgess el magaddal is. Én állandóan beszélek magammal. Most is küzdök valamivel, ami nem túl kellemes. Van, amikor küzdenem kell dolgokkal, és van, amikor nem. Most épp olyan időszakban vagyok, hogy foglalkoznom kell valamivel. És még most is, a hétvégén is beszéltem magammal. Úgy örülök, hogy a hitről prédikálok ezen a hétvégén. Úgy örülök, hogy ma reggel arról prédikálok, hogy ne rettegjünk azoktól a rossz dolgoktól az életben, amikkel meg kell küzdenünk. És folyamatosan azt mondogatom, hogy ez is elmúlik majd. Minden rendben lesz. Jövő héten ilyenkor, vagy azután ennek is vége lesz. Isten gondoskodni fog erről. Beszélj magadhoz. Ne engedd, hogy csak a gonosz beszéljen hozzád. Beszélj vissza neki. A második félelem, amiről beszélni fogunk egy kicsit, az a visszautasítástól való félelem. Tudjátok, hogyha nagyon féltek a visszautasítástól, akkor lehet, hogy a viselkedésetekkel előbb-utóbb azt kommunikáljátok, hogy ne fogadj el, elég furi vagyok. Ez így van. Mert a félelem hozzád vonz majd dolgokat, főleg, ha ez egy erős félelem, amely hosszú ideig jelen van az életedben. Már most megmondom, hogy nem mindenki fog kedvelni téged, teljesen mindegy, hogy ki vagy. Sőt, a szakértők azt állítják a statisztikák alapján, hogy az összes ember 10%-a nem kedvel majd téged, és engem sem. És hogy túl tudjuk élni a visszautasítást. Fájdalmas érzés, az igaz. Mind szeretnénk, hogy elfogadjanak és szeressenek, meg ünnepeljenek minket, hogy elmondják, milyen meg szeretetre méltóak, de nem mindenki fogja ezt gondolni, és ha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor a gonosz mindig használni fogja majd a visszautasítást, hogy visszatartson minket az előrehaladástól. Pont reggel gondoltam arra, hogy Istent állandóan visszautasítják, és ő mégis jól van. Nem is tudom, hogy miért nem gondoltam erre korábban. A Biblia azt mondja, hogy Jézust minden ok nélkül gyűlölték. Ő volt a legklasszabb dolog, ami az emberekkel történhetett, és mégis gyűlölték őt. Állandóan visszautasították. Ó, de nagyon szeretem, amit a 113. Zsoltár 22. verse mond. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Na gyerünk! Ők visszautasították Jézust, de Isten támogatta őt. És nem számít, hogy ki utasít el téged, ha Istenen tartod a szemedet, és nem engeded, hogy a visszautasítás felemészen, akkor a maga idejében Isten felemel majd téged, és általában pont azok szeme láttára, akik elutasítottak. Isten egyedivé tett minket. És azt várja, hogy ezt ne is tagadjuk meg. Nem kell olyanak lenned, mint mindenki másnak, csak hogy elfogadjanak téged. És ha valaki nem fogad el téged úgy, ahogy vagy, akkor amúgy sincs szükséged rá az életedben. Amen. Nézzük meg a Lukács 10:11-et. Ha pedig bementek egy városba, itt Jézus kiküldte a tanítványait. Kiképezte őket, és most ideje volt, hogy kimenjenek a világba. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, tehát nem mondta nekik, hogy mindenkinek tetszeni fog az az üzenet. Tudjátok, amikor azt gondoljuk, hogy segíteni akarunk az embereknek, akkor nem értjük, hogy miért nem akarják a segítséget. Úgy vagyunk vele, hogy de hát én csak segíteni próbálok. Miért nem kedvelsz? De nem mindenki akar segítséget. Ha pedig bementek egy városba, és nem üdvözölnek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely városotokból a lábunkra tapadt. Nagyon tetszik, ami egy másik evangéliumban áll. Azt mondja, rázzátok le azt. Csak rázzátok le annak a városnak a porát a lábatokról. Amikor biztosak vagytok Isten szeretetében, és maga biztosak vagytok Krisztusban, akkor nincs szükségetek arra, hogy mindenki más is elfogadjon titeket. Hadd adjak egy bölcs tanácsot. Ne aggódjatok többé azok miatt, akik nem kedvelnek titeket, és találjátok meg azokat, akik igen. És imádkozom, hogy eljussatok arra a pontra, hogy amikor az emberek elutasítanak, akkor képesek legyetek lerázni magatokról, és azt mondani, tudod mit? Veled van a baj. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem akarunk tanulni és növekedni, és ha olyasmiket teszünk, amik állandóan eltaszítják tőlünk az embereket, akkor persze tanuljunk és növekedjünk. De a lényeg az, hogy nem számít, milyen jól viselkedsz, mindig lesz néhány ember, aki nem fog kedvelni téged. Nem fogják kedvelni a személyiségedet, nem tetszik majd nekik a modorod. Nem leszel mindenkivel egy hullám hosszon. Beszéljünk egy percre a támogatásról. Isten támogatása az elképesztő dolog. Tudjátok, a szolgálatom elején, most őszinte leszek veletek, felálltam ide, és úgy éreztem, hogy mindenkivel meg kell kedveltetnem magam. És nagyon fájt, ha valaki felállt és kisétált. Főleg a legelején, amikor meghívtak egy gyülekezetbe, és a férfiak nem rám számítottak. Előfordult, hogy a férfiak felálltak és kisétáltak. Ó, ez nagyon nehéz volt számomra. Nagyon nehéz volt. Nagyon rosszul esett, mert bizonytalan voltam magamban, és még mindig az emberek arc kifejezéséből, meg viselkedéséből nyertem az önértékelésemet. Mosolyognak, vagy grimaszolnak, alszanak, ébren vannak. És tudjátok, amikor félsz a visszautasítástól, akkor olyan dolgokat képzelsz be, amelyek nem is igazak. Egyszer emlékszem, egy összejövetelen tanítottam, és még csak 10 perce beszéltem, amikor egy nő felállt a második vagy harmadik sorban, és elment. Nos, a gonosz azt mondta nekem, nem tetszel neki. És aznap az egész tanítás alatt ez a gondolat kínzott. Majdnem kikészített, mert arra gondoltam, nos, biztosan nagyon rosszul prédikálok, és borzasztó ez az egész. És ha azt gondolod, hogy rossz dolog, amikor a gonosz az elmédet támadja, akkor próbáld ki, milyen az, amikor egy csomó embernek kéne prédikálnod, és közben támadja az elmédet. Aztán, amikor vége volt az összejövetelnek, valaki odajött hozzám, és azt mondta. A barátnőm megkért, hogy mondjam meg neked, hogy nagyon sajnálta, miért el kellett mennie a prédikációd alatt. Dolgoznia kellett menni, de annyira szeretett volna meghallgatni téged, hogy eljött ide, hogy csak 10 percig itt lehessen. Szóval eldöntöttem, hogy ha valaki elmegy, akkor úgy fogom fel, hogy örülök, hogy itt voltál, és ennyi ideig is maradtál. Minden a gondolkozásunkon és a hozzáállásunkon múlik, igaz? Mit választunk, hogy hogyan fogjuk szemlélni a dolgokat? Tudjátok, annyira másként fogadjuk a dolgokat, amikor magabiztosabbá válunk önmagunkban és Krisztusban. És nem azt mondom, hogy a visszautasítás nem fog fájni, amikor valaki odajön és azt mondja, hogy tudod, te egy nagy blablabla vagy, természetesen ez fájni fog. De szeretném, ha tudnátok, hogy túl fogjátok élni ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy ha téged elutasítanak, akkor Krisztust utasítják el. Ő személyesen magára veszi, amikor minket elutasítanak. Nos, többé nem úgy állok itt, hogy megpróbálom mindenkivel megkedveltetni magamat. Nem azért vagyok itt. Hiszem, hogy Isten fog kedvessé tenni előttetek. És lehet, hogy van itt olyan, aki valakinek a vendégeként jött, és most azt gondolja, nos, ez nem működik, mert én nem kedvellek. Csak adj még egy kis időt Istennek, és majd fogsz. Majd fogsz. Azt javaslom, hogy imádkozzatok, így. Istenem, tégy engem kedvessé, bárhova is megyek ma. Te kedveltess meg az emberekkel. Nekem nincs arra energiám, hogy játszmákat játszak az emberekkel. Túl sok stresszel jár, hogy kiálljak, és ne önmagam legyek. Mondok még valamit, amit mindannyiunknak meg kell tennünk. Ha szeretnél szívességet tenni az embereknek, akkor engedd meg nekik, hogy önmaguk legyenek. A legszebb bókot kaptam ma reggel Dave-től. Isten áldja érte, olyan jól esett. Tegnap arról beszéltem, hogy milyen sokat változtam az elmúlt 45 évben, és hogy Dave így 20 különböző nővel élt házasságban. És ő azt mondta, tegnap este, amikor ezt mondtad, arra gondoltam, igen, ez igaz, de én mindegyiket szerettem. Tapsoljuk meg Dave-et!
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a készpénzfelvétellel kapcsolatosan hozunk jó híreket. Egyébként a bankmonitor.hu vezető elemzője Argyelen József a Revoluttal kapcsolatosan mondja a legfrissebb híreket, tudnivalókat. Akkor vágjunk is bele.
2: Arról már korábban beszéltünk, hogy a Revolutnak magyarországi fiók telepe indul, és ez meg is történt. Gyakorlatilag megkezdődött már az átmigrálása a mondjuk úgy litván bankból a magyar fiók telepbe a magyar ügyfeleknek. Ehhez kapcsolódóan pedig a Revolutnak már számos egyéb olyan szolgáltatása is elindult, meg olyan kedvezmények is életbe léptek, amelyekről kezdetben nem volt szó, nem volt róla hír. Érdemes ezeket átgondolni, átnézni. Először is újdonságként hatott az, hogy a magyarországi Revolut fióktelephez csatlakozók is tudnak élni a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel.
1: Mi ez a jogszabályi lehetőség pontosan?
2: Ugye Magyarországon van egy olyan jogszabályi lehetőség, hogy mindenki egy saját bankszámlájához kapcsolódóan kérhet ti a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt. Ez havonta két alkalmat jelent. Összesen legfeljebb 300 000 forint készpénzt lehet felvenni ingyen, bármelyik magyar bankautomatából, az ATM-ből. Az eredeti elgondolások alapján úgy tűnt, hogy a Revolutnál ez nem lesz elérhető, de már feltöltötték azt a lehetőséget, kvázi lehet nyilatkozni a Revolutnál is, és ott is, akik már a magyar fióktelephez csatlakoztak, azok dönthetnek úgy, hogy a Revolutnál szeretnék kihasználni ezt a jogszabályi lehetőséget. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Revolut csomagjaihoz kapcsolódnak alapvetően is ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek. Ez csomagfüggő, hogy milyen mértékű, milyen összegű az ingyenes készpénzfelvétel. Az alapstandard csomagnál havi 75 000 forintot lehet ingyen felvenni. Ezt egyébként belföldön, külföldön egyaránt ki lehet használni. A plusz csomagnál is 75 000 forint a havi ingyenes készpénzfelvételi lehetőség. A prémium csomagnál 150 000 forint havonta az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség. A metánál 300 000, míg az ultra csomagnál 750 000 forint az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség havonta. Ezen felül jár a plusz 300 000 forint, hogyha valaki nyilatkozik, és azt nyilatkozza, hogy a Revolutnál szeretnék kihasználni az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget.
1: Ezt akkor minden probléma nélkül ki lehet használni, ugye?
2: Fontos, hogyha valaki úgy dönt, hogy a Revolutnál él ezzel a lehetőséggel, akkor más banknál, más magyar banknál már ezt nem teheti meg. Ha volt érvényben egy ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat, akkor az megszűnik. Ezt fontos kihangsúlyozni. Időbeli átfutás szempontjában pedig, aki 20-a előtt teszi meg a nyilatkozatot adott hónapban, az a következő hónaptól tudja kihasználni az ingyenes lehetőséget. Aki 20-a után, annak gyakorlatilag egy hónapot még pluszban várnia kell, hogyha most júniusról beszélünk, aki június 20 előtt megteszi a nyilatkozatot, az júliustól tud ingyenes készpénzfelvétellel élni a jogszabályival a Revolutnál. Aki július 20 vagy június 20-a után teszi meg, az pedig augusztustól fog tudni élni a jogszabályi ingyenes készpénzfelvétellel. Itt azonban nem állt meg a meglepetések sora. Gyakorlatilag a Revolut egyfajta ünneplésként, hogy elindul a magyar fióktelep, bevezette azt, hogy átmenetileg egy promóció keretében júliusban és augusztusban a standard ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek felett a belföldi ATM-ekből 300 000 forint ingyenes készpénzfelvétel biztosít összesen legfeljebb két részletben. Mondhatni azt, hogy ez a jogszabályi készpénzfelvétellel megegyezik, és ez igaz is, viszont ez nem kell nyilatkozni, ez nem kell semmit sem tenni. Mindenki, akinek magyar lakcíme van, és magánszemélyként, természetes személyként, mondjuk úgy lakossági Revolut csomaggal rendelkezik, arra ez automatikusan érvényes lesz ez a lehetőség. Ez csak két hónapig él, viszont kvázi ajándékként nyújtja a Revolut azon ügyfelek számára, akik magyarországiak, mondjuk úgy tényleg újra felhívva a figyelmet a magyar fióktelep indulására.
1: Na akkor folytassuk innét a beszélgetésünket. Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a vendégem a pénzügyi percekben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy a Manna kanapét választottátok, amiben zajlik a pénzügyi percek, a vendégem pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és ott tartottunk, hogy a Revolut ugye fiókokat nyit Magyarországon, és az ingyenes készpénz felvételi lehetőséget is lehetővé teszi az ügyfelei számára, de ráadásul még a fióknyitás apropójából július-augusztusban mindenkinek ajándékba adja az ingyenes készpénz felvételt 300 000 forintig két részletben, nem csak azokat, akik nyilatkoznak erről.
2: Ami plusz érdekesség, hogy ugye a magyar fióktelepen még nem migrálták be az összes Revolut ügyfelek, éppen ezért nem csak a magyar fióktelephez már csatlakozott ügyfeleknek jár ez a promóciós átmeneti lehetőség, hanem azoknak is, akik még a litván UAB, Revolut UAB alatt vannak. Tehát így, akit még nem migráltak be, júliusban az is ki tudja használni a plusz ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget ezen ilyen plusz akció keretében. Egyébként a Revolutnál már elindult a Quick fizetési lehetőség, illetve a fizetési kérelem történő utalás is, amelyeknél ugye nagy előnye, ez a magyar fizetési rendszerhez való csatlakozásnak a része. Itt hangsúlyozom, hogy a magyar fióktelepen belül indult el, akik nem csatlakoztak, azok még ezt nem tudják elérni. Számukra így az utalások egyébként olcsóbbak, ingyenesek tudnak lenni. Ugye a magyar fióktelephez való csatlakozások számos előnye van, ezt most így megint, hogyha átfutjuk nagyon gyorsan, ugye mivel magyarországi bankszámlája, magyarországi IBAN száma lesz, számlaszáma lesz az ügyfeleknek, ezért például a fizetés sokkal könnyebben lehet majd a Revolut számlára kérni. Eddig ugye a munkaadó szempontjából ez egy litván bankba történő utalásnak minősült, átfutási idővel és díjakkal egyetemben, könnyebb lesz majd csoportos beszedést indítani a Revolut számára, és ugye az azonnali fizetési rendszerhez is csatlakozik a Revolut, tehát gyakorlatilag azok, akik Revoluton kívüli magyar banki ügyfelek, azok is pár másodperc alatt meg fogják kapni az átutalásukat. Nyilván, hogyha megfelelnek a megadás módjának, tehát elektronikus csatornázták meg, illetve az összeglimiteknek is.
1: Ezek voltak a pozitívumok, de vannak negatívumok is?
2: Hátránykét azonban el kell mondani, hogy a nem Revoluton belüli utalások, tehát ha valaki Revoluton kívülre utal magyar bankra, bankszámlára összeget, annak eddig ingyenes volt az utalása, a jövőben az 50 ezer forintnál nagyobb összegű utalások esetében a tranzakciós illetéket, az a 0,45%-ot, maximum 20 ezer forintot be fog terhelni a Revolut ezen utalásokra, legalábbis az alapcsomagok esetében. Fontos kihangsúlyozni, hogy Revoluton belül utalások továbbra is ingyenesek maradnak, 50 ezer forintos összeghatárig az utalások ingyenesek maradnak, 50 ezer forint felett pedig, hogyha valakinek standard vagy plusz csomagja van, az már díjat fog fizetni. A prémium csomagnál, metal csomagnál 1 millió forintos összeghatárig érvényes ez az ingyenesség, tehát hogy gyakorlatilag az 50 ezer forint felett is, ameddig még a havi limit 1 millió forint alatt van, addig ingyenesen tudnak utalni, Ultránál pedig továbbra is korlátlanul ingyenes marad az utalás.
1: Na hát, hogyha már az ATM-eknél tartottunk, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan alakul az ATM szám hazánkban megyeszékhelyekre lebontva. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes kanapézást, ez a 98.6 Manna FM. Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője a vendégem ebben az órában. A Revolut ugye fiókot nyitott Magyarországon, ennek köszönhetően pedig elérhetővé tette ügyfelei számára az ingyenes ATM-ből való készpénzfelvételt is, sőt, minden ügyfelének július-augusztusban ezt ajándékba adja azoknak is, akik nem nyilatkoztak erről. Ezt már ugye megbeszéltük, de hát, hogyha már az ATM-eknél tartottunk, akkor egy kicsikét nézzünk rá arra, hogy hogyan alakul ma Magyarországon az ATM szám.
2: Ugye van egy olyan program, fogalmazzunk így, hogy minden 1000 főnél nagyobb több lakosú településre automatát kellett telepítenie a tavalyi év végéig a bankoknak, illetve minden 500 főnél több lakosú településre az idei év végével bankautomatát kell telepíteni a bankoknak. Idén március 31-ig 5688 automata üzemel hazánkban. Ez egyébként egy komoly, több mint 400, közel 500 darabbal emelkedett meg egy év alatt, gyakorlatilag 9,15%-os emelkedést jelent ez, mindezt úgy, hogy Budapesten és a vármegye székhelyeként gyakorlatilag nem igazán változott az automaták száma. Ebből is látható, hogy jó eséllyel a kisebb településeken, ahol egyébként eddig nem volt automata, kezdték meg, kvázi a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően az ATM-ek telepítését a bankok. A legtöbb automata egyáltalán meglepő módon attól függően még mindig Budapesten van, ott 1419 bankautomata van, a legkevesebb pedig Nógrád vármegyében, ott 105 darab bankautomata van jelenleg, illetve március végén.
1: Mi változott egy év alatt?
2: Hogy a Budapesten minimálisan még csökkent, és az automaták száma az egyébként a csökkenés, az gyakorlatilag 8 darab. A vármegyeszéken 6 darabban nőtt az automaták száma, hogyha a vármegyéket globálisan nézzük, akkor mondjuk a legnagyobb mértékben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében emelkedett az automaták száma, 37%-kal nőtt, Nógrád vármegyében 36%-kal, Borsodban pedig 24-25%-kal emelkedett a bankautomaták száma. Nyilván az, hogy mennyi bankautomata van, az így sok mindent elárul, de talán vannak ennél lényegesebb mutatók is. Meg lehet nézni azt, hogy hány lakosra jut egy bankautomata a különböző vármegyékben. Ez egyébként Budapesten a legjobb, ott 1181 lakosra jut egy automata. A legrosszabb pedig egyébként meglepő módon Pest vármegye, ahol egyébként összességében a második legtöbb bankautomata van, megyékre bontva. Viszont a lakosság arány és bankautomata szám nem túl jó, ott 2188 főre jut egy bankautomata. Így mondhatjuk azt, hogy Pest vármegyében a legnagyobb esély van, arra a legnagyobb esély, hogyha valaki készpénzt akar fölvenni egy automatából, sorba kell állnia, mert többen is lehetnek ott. Viszont ez még mindig nem tükrözi teljesen pontosan a hozzáférhetőségét a bankautomatáknak. Most gondoljunk bele, hogy azért Pest vármegyét, hogyha példának veszük, ott van több nagyobb település, nagyobb város, sok lakosabb, és gyakorlatilag ugyan lakosság arányosan kevés az automata, de ha mondjuk ez azt jelenti, hogy minden nagyobb településben van, vagy közel minden nagy, minden ötöplés, persze biztos, hogy van, ez azt jelenteti, hogy kvázi valakinek településen belül kell utazni, és maximum várnia kell az automatán, ezért sokkal kisebb kényelmetlenséget jelent, mint ha mondjuk egy másik szélsőséges példát mondok. 4-5-6 szomszédos kis település közül csak egy ben van automata, ez azt jelenti, hogy a többieknek, többi településben élőknek akár 5-10, adott esetben 20 kilométert kell utazni ahhoz, hogy eljussanak egy automatához. Ez azért sokkal nagyobb kényelmetlenség, független attól, hogy lakosság számarányosan mi a helyzet. Éppen ezért érdemes azt is megnézni, hogy a vármegyékben lévő ATM-ek száma és a települések száma hogyan viszonyul egymáshoz. Hogyha ezt a két értéket elosztjuk, hogyha egy fölötti számot kapunk, az azt jelenti, hogy több ATM van a vármegyében, mint ahány település van az adott vármegyében. Ha egy alatti számot kapunk, akkor pedig azt jelenti, hogy kevesebb ATM van, mint ahány település. Nyilván, ha több ATM van, mint település, az sem azt jelenti, hogy minden településen van ATM, hiszen jó eséllyel a nagyobb városokban, megyeszékek, ennél jóval több bankautomata található meg, viszont az biztosan kijelenthető, hogy ahol ez a szám egynél kisebb, ott nincs minden településen bankautomata. És például Baranya vármegyében ez az érték 0,6 lett, ami azt jelenti, hogy a legjobb esetben is a települések 40%-ában nem található meg bankautomata. És az a legjobb eset is abból indul ki, hogy ha minden településen csak egy lenne, a megyeszékhelyen is csak egy lenne, akkor is a települések 40%-ában nem jutna automata. Ez egy fontos kikötés.
1: Folytatjuk innét nem sokára a kanapét a 98.6 Manna FM-en. A beszélgető partnerem, aki várja a ti hallgatói kérdéseiteket, hozzászólásaitokat is, Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, ahol is Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltjük a pénzügyi perceket, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakulnak az ATM-ek Magyarországon. Bizony van olyan megyeszékhely, ahol nem jut minden településre ATM, és ilyenkor azért van, hogy akár 20 kilométert is kell autózni valakinek ahhoz, hogy készpénzhez juthasson. Na de hogy hogyan érdemes bankot választani, akár ennek függvényében is, menjünk innét tovább.
2: Mondhatjuk azt is, hogy oké, ha jön egy bankautomat egy településre, akkor azért az ott élők közül számos személynek biztos, hogy jobb lesz a helyzete, könnyebb lesz az élete, könnyebben tud készpénzt felvenni. Viszont, ha a szívünkre tesszük a kezünket, azt is kijelenthetjük, hogyha a fejletlenebb régiókban, elmaradtabb településeken elkezdenek ATM-eket telepíteni, attól még ez a régió nem fog kilőni és fejlődni. Tehát ez nem fogja a gazdasági tendenciákat, vagy gazdasági elmaradottságot megszüntetni. Akkor viszont fölmerült az a kérdés, hogy hogyan érdemes bankot választani azoknak, akik mondjuk ezeket az ATM-eket vizsgálják, vagy akkor a Revolutra tekintünk, a Revolut akciót nézik. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy a jogszabály díjmentes készpénzfelvétel, az bármelyik hazai ATM-nek kihasználható. Független attól, hogy ezt a bankos, OTP bankos, CIP bankos, Unicredit bankos, stb. Bármilyen más bankos ATM-ről beszélünk, ott a jogszabály ingyenes készpénzfelvétel működőképes. Tehát nem az alapján kell választani bankot, hogy milyen ATM van a legközelebb.
1: Miért nem?
2: Mert bármilyen bankot is választunk, 300 ezer forintot havonta, legfeljebb két részletben ingyen fel tudunk venni abba az automatából. Érdemesebb inkább az alapvető díjakat vizsgálni. Azt megnézni, hogy a számlavezetés mennyibe kerül, az értesítések mennyibe kerülnek, az átutalások mennyibe kerülnek, vagy éppen mondjuk, hogyha tényleg több készpénzre van szükségünk, akkor a jogszabályi díjmentességen felüli készpénzfelvételért mennyit kell fizetni. Szerencsére számos banknál már találhatunk igen kedvező olcsó csomagokat, egyébként megfelelő jóváírás vállalása mellett, és elektronikus száma használat mellett, értem ez alatt, hogy mobil applikáció, vagy netbankon keresztül történik az utalás, akár teljesen ingyenes csomagok is lehetnek. Ezeket mindenképpen érdemes mérlegbe, serpenyőbe tenni. Nyilván vannak más szempontok is, például, hogy mondjuk az adott banki ügyintézés mennyi nehézségbe ütközik, tehát mondjuk az ATM nem is számít, hogy mennyire van közel az, hogy bankfiók mennyire van közel, bár lényeges lehet az, hogy a mobil applikáció vagy a netbank mennyire kezelhető. Lényeges lehet, hitelfelvétel előtt állóknak lényeges lehet, hogy milyen kamatok mellett kaphatnak kölcsön, mert jellemzően, ahol hitelt vesz fel az ember, oda beköti magát bankolás szempontjából is az adott illető. Tehát ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, de az biztos, legalábbis azt a pár esetet leszámítva, akik tényleg fürödni szeretnek a készpénzben, és nagyon nagy összegben készpénzben költenek, ezen pár esetet leszámítva az, hogy milyen bankautomata van legközelebb, az nem számít a bankválasztás szempontjából. Ugye a Revolutnak Magyarországon nincsenek is bankautomatái, itt egyetlen egy szempontot érdemes még figyelembe venni. A Revolut jelenleg legalábbis bankkártya szempontjából még külföldi banknak minősül, és vannak olyan magyar bankautomatát üzemeltető bankok, fogalmazunk így, egészen konkrétan az OTP és az Erste Bank, akik a külföldi kártyával történő készpénzfelvételnél díjat terhelnek be. Ez nem a Revolut díja, ez az a szolgáltatónak a díja, tehát mondjuk a Revolutosoknak ezt figyelembe kell venniük, hogy mondjuk lehetőleg kerüljék az OTP és az Erste ATM-eknek a használatát Magyarországon.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az órát itt a Manna kanapéban, és arról beszéltünk, hogy a Revolut bankfiókokat nyit Magyarországon, és ennek köszönhetően új hír és jó hír az, hogy az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség is rendelkezésre áll majd a Revolutos ügyfeleknél. Hogyha szívesen visszahallgatnátok ezt a beszélgetést, is visszahallgathatóvá fogom tenni. A Manna FM podcast felületén találjátok majd akár iTunes-on, akár Spotify-on, és egyébként lehet kérdezni is, szívesen megválaszoljuk a jövőben az általatok feltett kérdéseket. 0677 1986. Jöhet ide SMS vagy akár Viber is.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Argyelen Kriszta vagyok, és a mesterséges intelligencia lesz ezúttal is terítéken, ugye sláger téma. Egyre-egyre okosabb, és egyre-egyre többet tud. Talán mi sem értjük feltétlenül, hogy hogyan is működik, és hát az oktatásban is egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia. Csapó Zoltán, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatója a beszélgető partnerem. Na hát akkor kezdjük azzal, hogy mit hozott a mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban?
2: Ha röviden kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy az mesterséges intelligencia forradalmasítja az oktatást, de ennek még nagyon az elején vagyunk. És tegyük is egy kicsit kontextusba. Tehát a tanárok és oktatási intézmények helyzete sosem volt könnyű, és ebben pedig rengeteg új kihívás történt. 2020-ban ugye bejött a COVID, ami távoktatásba szorította a tanárokat, oktatási intézményeket. Ez ugye rengeteg teher, új teherrel járt, meg kellett változtatni az oktatási mechanizmusokat. Ki kellett találni, hogy ezzel ugye hogyan tudnak a tanárok, illetve a diákok is ugye együtt élni. Aztán ahogy szépen lassan vége lett a COVID-nak, és kezdett is mindenki visszaállni a normális kerékvágásban, persze csak beroppant a semmiből a ChatGPT, ami ugye egy olyan nagynyelvi modell. Ugye a nagynyelvi modellek addig is már léteztek, csak az volt az első olyan nagynyelvi modell, ami a széles tömegek előtt elérhetővé vált, köszönhetően a chat felhasználói interfészének, felületének, és futótűzként ugye terjedt a diákok között, tehát mindenki között, és a diákok ugye nagy szeretettel használták utána ezt, hogy a dolgozatok beadandóknak a megírására. És ugye ez olyan ilyen problémát okozott, mert ugye kellett gondolni azt, hogy mit is gondolunk egy számon kérés alatt oktatási kontextusban. Aztán szépen lassan rájöttünk, hogy ez a technológia itt marad velünk, és gyakorlatilag az életünk részévé válik, és szépen kezdtük is megismerni a lehetőségeit is. És rájöttünk, hogy ha megfelelően használjuk ezt a technológiát, akkor az oktatás megkerülése helyett igenis az oktatási élmény gazdagítására lehet használni.
1: Zoltán, mennyiben váltotta be mindezek fényében a hozzáfűzött reményeket a mesterséges intelligencia?
2: A kezdeti negatív kör már azt látjuk, hogy kezd megtörni. Ugye volt az elén, hogy az AI halucinál, meg csak ugye megkerülésre szolgál, de ezzel szemben kiderült, hogy az internet, ugye míg az internet mondjuk elérhetővé tette mindenki számára az információt, addig az AI demokratizálni tudta még a szaktudást. Ez azt jelenti, hogy bármi ilyen tevékenységre ugye rá tudok keresni, vagy be tudok beszélgetni vele, és tud nekem segíteni a hétköznapi munkában. Onnan is látszik, hogy most már mindenki használja valamilyen információszerzésre, tehát akár még tanulásra is, hogy már szüleim is naponta használják ezt a technológiát. Nagyon fontos látnunk, hogy ismernünk kell ugye a működési módját ahhoz, hogy nevezessen meg minket. És akkor és akkor a magunk pozitív felhasználására tudjuk használni, és azt látom, hogy igen, egyre inkább kezdi betölteni a hozzáfűzött reményeket. Tehát azt is onnan is látszik egyébként, hogy a legnagyobb, tehát nagy technológiai cégek is kezdenek egyre jobban ráfordulni arra, hogy az oktatáson belül hogy lehet kihasználni ezt az új technológiát.
1: Na, hogy mit nyer a tanuló a mesterséges intelligencia térhódításával, erről is fogunk beszélgetni Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval. Itt a Manna FM kanapéjában maradjatok, és persze kérdezhettek ti is 0677 1986. Jöhet ide SMS, Viber.
4: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a Manna FM-en. A mesterséges intelligencia térhódítása kapcsán felmerül a kérdés, hogy hogyan és miként változtatja meg az oktatás jövőjét. Csapó Zoltán a beszélgető partnerem, az Instructure oktatástechnológiai vállalat fejlesztési igazgatója. És akkor ott tartottunk, hogy arról beszélünk egy kicsikét, Zoltán, hogy mit nyer például a tanuló a mesterséges intelligenciával.
2: Tanul egy gazdag oktatási élmény, tehát egyértelműen ugye az AI segítségével le tudjuk szabni a tanulóra az oktatási anyagokat, tehát olyan kontextusban tudjuk hozni a tanulási anyagot, ami a tanuló számára egy kedvelt élményt tud hozni. Például, hogyha egy tanuló nagyon szereti, tegyem azt a hobbija a tenisz, akkor tudunk neki a tenisz világából matematikai példákat hozni. És akkor rögtön egy nagyobb érdeklődést tudunk kiváltani a diákból. Másik felhasználási terület, hogy mindig az adott olyan formátumra lehet hozni a tanulási anyagot, ahogy éppen fogyasztani szeretné a tanuló a tananyagot. Tehát például, hogyha buszon ül, akkor ott nem biztos, hogy tud olvasni, tehát akkor egy hanganyag formájában tudja azt végighallgatni. Vagy esetleg postán állva csak röviden akar valamit olvasni, akkor föl lehet vágni az anyagokat egy kisebb tananyag részekre, és akkor úgy tudja fogyasztani a tanuló az oktatást.
1: És akkor mit a tanár?
2: A tanár kicsit másik oldalról nézve, a tanárról nagyon sok repetitív munkát le lehet venni, és ugye rengeteg adminisztrációval el vannak látva a tanárok, ebben rengeteget tud segíteni az AI. Akár a dolgozatok kijavítása, persze ez mind tanári felügyelet mellett, de hogyha a tanár összeállít egy megfelelő értékelési rendszert, amiben egyébként már abban is tud segíteni neki az AI, hogy egy ilyet összeállítson, de hogy megvan egy ilyen értékelési rendszer össze van állítva, akkor azt használva az AI már tud segíteni abban, hogy az értékeléseket felgyorsítsa, tehát már tud mutatni a hibákra, illetve a jó gondolatokra, és utána ezt a tanárnak már csak ugye át kell néznie, és ugye jóvá kell hagynia, hogy akkor ez így lesz jó. Tananyagoknak a kreálását is nagy mértékben tudja segíteni. Ugye fontos, hogy a tanár ugye kitalálja, hogy mit is kell oktatni, vagy pedig valami komoly szabályrendszerek szerint végigmegy, ugye, hogy akkor melyik évfolyamban mit kell oktatni. Viszont ezeknek anyagoknak ugye egy oktatási rendszerbe való felvitelét nagy mértékben tudja egy

0: idejéből kell létre megcsinálnia, itt pedig egy-két gombnyomással vagy az AI-jal való beszélgetés során ezt gyorsan véghez tudja vinni. Utána persze ezt még ellenőrzi, és akkor ezt ki tudja küldeni a tanulóknak, és akkor ezt még tovább lehet vinni úgy, hogy akkor még ezeket még jobban testre is szabja az adott tanuló számára.
1: Mit kaphatnak mind a ketten egyszerre előnyként a mesterséges intelligenciától a tanuló is és a tanár is?
0: Amíg a tanár nem elérhető, addig a tanuló tud kérdezni. Úgy hívnám, hogy egy mesterséges intelligencia tanársegédtől. Tehát a tanársegédnek ugye a tanár be tudja állítani, hogy mi is az az oktatási anyag, amiből neki dolgoznia kell, és amíg ugye a tanár nem elérhető, addig a tanuló tud kérdezni ettől a mesterséges intelligenciától. És a mai technológiában ezt most már be lehet állítani, hogy az AI csak abból a tananyagból válaszoljon neki. És ugye a nagy nyelvi modellnek azt a lehetőséget lehet kihasználni, hogy tud beszélgetni a diákkal, viszont nem fog elmenni az adott tananyagtól, hanem mindig oda fogja tartani a magát, és ugye célzottan csak azokra a kérdésekre fog válaszolni, ami a tananyagot érinti. Ezáltal ugye a tanuló kap egy mankót maga mellé, egy segítséget maga mellé akkor is, amikor a tanár nem elérhető, és persze, amiután ez megtörtént, ez a párbeszéd után, a tanár erről tud kapni egy értesítést, hogy milyen beszélgetések zajlottak, vagy egy összefoglalót arról, hogy milyen beszélgetés zajlott egy tanár, és hát egy tanár segéd, mesterséges intelligencia is a tanulók között.
1: Na, hogy hogyan alakul az oktatás jövője, ebbe is egy picikét belemegyünk majd a beszélgető partnerem, Csapó Zoltán, az Instructure oktatástechnológiai vállalat fejlesztési igazgatója.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Esküsz.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszi, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Oktatás és mesterséges intelligencia kapcsolata. Az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatója Csapó Zoltán a beszélgető partnerem. És akkor ott tartottunk, hogy ugyan kristálygömbünk nincsen, de azért próbáljunk meg egy picit beszélgetni arról, hogy hogyan alakul az oktatás jövője az EMI-nek köszönhetően.
2: Nem látok a jövőbe, viszont tényleg azt érzem, hogy itt egy újabb nagy forradalom előtt van az oktatás. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor Gutenbergbe ugye korábban a könyvnyomtatásnak köszönhetően hirtelen az írott anyag sokkal nagyobb réteg számára elérhetővé vált. Ezáltal sokkal többet tudtak tanulni. Utána pedig ugye később Mária Terézia óta ugye egyre több helyen elkezdik bevezetni a kötelező oktatást, és ahogy tudjuk tágítani az oktatásban részvevők számát, ugye annál nagyobb társadalmi haszont tudunk elérni. És most ez az AI és a közelebb említett példákból is jól kiderül, hogy olyan helyzetet tudunk elérni, hogy gyakorlatilag mindenki mellé, most már nem csak egy könyvet, meg kötelező oktatást tudunk oda rakni, hanem ha kell, akkor egy tanársegédet is. Tehát egy még magasabb szintre tudjuk emelni ezáltal az oktatást. És ezáltal gyakorlatilag segíteni tudunk abban, hogy mindenki egy magasabb szintű oktatásban részesüljön. Ezáltal remélhetőleg a társadalmi olló is tud zárulni ennek köszönhetően.
1: Reális félelem az, hogy a tanárok elveszíthetik a munkájukat?
2: Szerintem abszolút nem. És minden technológiai váltás hatással lehet szakmákra, ugye itt is ez történik. Aztán az oktatás hogyanja az változik, de mindig kell az oktató, aki sikerre tudja vinni a tanítványokat. Ezt talán is szeretném támasztani. Én nagy online platformoktól kaptam statisztikákat még régebben, hogy vannak ezek az oktatási platformok, akik cégek számára adnak licenszeket, és az alapján lehet rengeteg tananyag elérhető ilyenkor a cég dolgozói számára, és ő által ügyítő statisztikában az látszik, hogy ezen licenszeket, tehát hogyha adnak egy cégnek 100 licenszt, abból annak nagyjából a 20%-a van kihasználva. És erről a tanulmányból arra következtettek, hogy az igazából az emberi populáció annak 5-10%-a csak autodidakta, tehát az önálló tanulásra képes. Tehát kell az emberek mellé egy másik ember, aki segíti a tanulás előre menetével, tudja a célokat, ki tud neki tűzni, tud neki ugye napról napra segíteni abban, hogy a jó irányba menjen az ő tanulmánya. És még egyszer, ezekben tud az AI is egy plusz segítséget adni, de egyértelműen nem tudja a tanárt és ezt a humán aspektusát helyettesíteni.
1: De hogy milyen új fejlesztések várhatóak a jövőben az oktatás területén, erre is ki fogunk térni, még visszajövünk egy picikét az életörömzenék után Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! Jó, hogy együtt rádiózunk, és beszélgetünk Csapó Zoltánnal, az Instructure oktatás technológiai vállalat fejlesztési igazgatójával arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen változást hozott ezen a területen, illetve hogy milyen új fejlesztések várhatók az EMI-nek is köszönhetően.
2: Szerintem, ami egyébként új, izgalmas dolog, hogy említettem ezeket az ilyen ABCD válaszszerű teszteket, hogy csak az ember azt választja, hogy ugye ez A vagy B válasz ugye a helyes. Ugye ezek azért terjedtek el, mert ezeket volt egyszerű megírni, de legfőképp ugye utána javítani. Tehát ezeket ilyen sablon alapján könnyen lehetett javítani. És nem feltétlenül ugye ez a legjobb pedagógiai módszer arra, hogy visszakérdezzünk egy tananyagot. Ugye sokkal mélyebb és sokkal tüzetesebb módja egy tananyag visszakérdezésének az, hogyha beszélgetünk egy diákkal. És csak ugye ez nagyon költséges, mert mindig kellett hozzá a tanárnak ugye az a rászánt ideje, amit az 5-10-20 percben ugye be tudod beszélgetni a tanár, és egy vizsga keretében így visszakérdez, egy szobori vizsga keretében. De ugye ez nem skálázódik, ezt nem lehet mondjuk 1000 diákkal megtenni egy év folyamban, vagy egyébként nagyon nehéz. Ebben látszik egy egyértelmű változás, hogy ennek is egy részét ugye ki lehet adni a mesterséges intelligenciának. Tehát amikor meg tudjuk csinálni azt, hogy akkor kérdezzünk rá a diáknál, hogy mit tud erről vagy arról, és még konkrét példában Pitagorasz tételt felteszünk neki, akkor azt, hogyha elmondja a diák a saját szavaival, akkor még további kérdésekkel lehet nála kérdezni, hogy tényleg megértette, hogy ez miről is szól, és hogy mikre lehet alkalmazni. És ezáltal sokkal jobban beleláthatunk abba, hogy hogyan is gondolkodik az újonnan elsajátított tananyaggal kapcsolatban a diák, tehát egy sokkal jobb megértésre lehet jutni.
1: Ez akkor eddig nem volt.
2: Ez egy olyan új eszköz, ami eddig nem volt elérhető, viszont most már úgy néz ki, hogy ezt is aránylag könnyedén be lehet vezetni, és onnantól kezdve, hogy ez elérhető a oktatási intézmények számára, a tanárok számára, akkor ezekkel hatékonyabban, gyorsabban tudnak dolgozni, és magasabb oktatási minőséget tudnak nyújtani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
1: Csapó Zoltán fejlesztési igazgatóval, az Instructure oktatás technológiai vállalattól beszélgettünk itt a Manna FM-en. Hogyha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetésünk is fent lesz a podcast felületünkön, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén, a zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás.
3: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanúsvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Vilav Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot, Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a Biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető. Az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új melegrekord született Budapesten, forró napok jönnek. Elhagyott iskola épületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. Nyári utazási kisokost adott ki a Budapest Airport. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább fokozódik a nyári hőség, vasárnap új napi melegrekord dőlt meg Budapesten. A meteorológiai mérések szerint Újpesten 36,5 Celsius fokot regisztráltak, amivel megdőlt a június 22-ére vonatkozó korábbi fővárosi rekord. Az eddigi csúcsot 2007-ben mérték, szintén Újpesten, akkor 35,8 fokig emelkedett a csúcsérték. A mostani érték ezt közel egy fokkal haladta meg, jól érzékeltetve az országot elérő intenzív hőhullám erejét. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb enyhülés. Az ország több térségében 33 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletekre lehet számítani, ezért több vármegyében is hőségriasztás van érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli és a kora délutáni órákban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint az árnyékos helyek keresése. A nagy meleg nem csak az embereket, hanem az infrastruktúrát és a természetet is próbára teszi, és nem csak a fővárosban. Az elmúlt napokban több településen a megnövekedett vízfogyasztás miatt vízellátási nehézségekre figyelmeztettek Pest vármegyében, miközben a tartós szárazság a növényzetet is egyre jobban megterheli. A forróság mellett ugyanakkor helyenként változékonyabb időjárás is kialakulhat. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de ezek várhatóan csak átmeneti felfrissülést hoznak. A legtöbb helyen továbbra is napos, igazi strandidőre lehet számítani. A meteorológusok szerint érdemes figyelni az időjárási figyelmeztetéseket, különösen az időseknek, a kisgyermekes családoknak és azoknak, akik a szabadban dolgoznak, hiszen a tartós hőség komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt tovább nőtt a tűzveszély Magyarországon, ezért hétfőtől újabb térségekben rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. A korlátozás Budapestet és több vármegyét is érinti, a hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen szikra is komoly károkat okozhat a kiszáradt növényzetben. A szakemberek szerint az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása miatt az erdőkben és azok környezetében található növényzet jelentős része kiszáradt. A felhalmozódott avar, a száraz fű és az elszáradt növényi maradványok miatt jelenleg rendkívül magas a tűz kialakulásának és gyors terjedésének kockázata. A most elrendelt korlátozás Budapest mellett Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett továbbra is érvényben marad a korábban bevezetett tilalom Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsodabaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében is. A tilalom idején nem szabad tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a fásított területeken is azok közelében sem. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, vagyis a népszerű kirándulóhelyeken található kiépített tűzrakóhelyek használata is tilos. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nem minden szabadtéri sütés esik a korlátozás alá. A megfelelően kialakított zárt tűzterű vagy gázüzemű grillek és sütőberendezések használata továbbra is megengedett lehet, amennyiben azok biztonságosan működnek és nem érintett területen találhatók. A szabályszegés komoly következményekkel járhat, a hatóságok akár 1 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a tiltott tűzgyújtás esetén, míg egy tényleges tűzeset okozása esetén a büntetés több millió forintra is emelkedhet. A szakértők szerint a legtöbb erdőtűz emberi figyelmetlenség miatt keletkezik. Egy eldobott csík, egy felügyelet nélkül hagyott parázs, vagy akár egy rosszul eloltott bogrács tűz is elegendő lehet ahhoz, hogy a száraz növényzet lángra kapjon. A következő napokban ráadásul tovább folytatódik a kánikula, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek mindenkitől. Új funkciót kap egy évek óta használaton kívüli iskola épület Újpesten. A főváros szociális bérlakásokat alakít ki az egykori oktatási intézmény helyén. A beruházás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik nehezen tudnak megfizethető lakhatáshoz jutni a fővárosban. A 4. kerületi Baross utcában található épület átalakításával összesen 26 bérlakás jön létre. A projekt egy Európai Uniós támogatással megvalósuló mintaprogram része, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet használaton kívüli épületeket korszerű energiahatékony otthonokká alakítani. A beruházás bemutatásakor Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy Budapest komoly lakhatási kihívásokkal néz szembe. Az ingatlan árak az elmúlt években jelentősen emelkedtek, miközben egyre többen küzdenek azzal, hogy megfizethető lakást találjanak. A főpolgármester szerint a jövőben különösen fontos lehet azoknak az épületeknek az újrahasznosítása, amelyek eredeti funkciójukat már elvesztették. Az egykori iskola átalakítása ezért nem csak lakhatási projekt, hanem egy olyan modellkísérlet is, amely más, üresen álló épületek hasznosításához is mintát adhat. A fejlesztés összköltsége mintegy 6,2 millió euró. A finanszírozás nagy részét európai uniós forrás biztosítja, a fennmaradó részt pedig a fővárosi önkormányzat állja. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a jelentkezés és a kiválasztás pontos feltételeit a következő hónapokban dolgozzák ki. A beruházás még idén befejeződhet, az első lakók pedig várhatóan jövő év elején költözhetnek be az új otthonokba. Bár a 26 lakás önmagában nem oldja meg Budapest lakhatási problémáit, a projekt mégis fontos lépés lehet egy olyan bérlakásrendszer felé, amely hosszabb távon több ember számára kínálhat megfizethető lakhatási lehetőséget a fővárosban. Megkezdődött a nyári utazási csúcs szezon, és a következő hetekben több százezer utas fordul meg a budapesti repülőtéren. A Budapest Airport szerint a gondtalan nyaralás már jóval a felszállás előtt elkezdődik, ezért összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, amelyek megkönnyíthetik az indulást. Idén a budapesti repülőtérről mintegy 160 úti cél érhető el, közvetlenül vagy átszállással, így a választék minden korábbinál szélesebb. A szakemberek azt javasolják, hogy az utasok már az utazás előtt ellenőrizzék okmányaik érvényességét, valamint tájékozódjanak a célország aktuális beutazási szabályairól. Krónikus betegség vagy rendszeresen szedett gyógyszer esetén érdemes angol nyelvű orvosi igazolást is magunkkal vinni. A repülőtér szerint sok időt lehet megtakarítani az online check-in használatával. Akik csak kézipoggyásszal utaznak Budapestről, a terminálra érkezve egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez mehetnek. A feladott bőröndel érkezők számára pedig az önkiszolgáló poggyász feladó pontok jelenthetnek gyorsabb megoldást. A csomagolásnál különösen fontos odafigyelni a légitársaságok eltérő szabályaira. A kézipoggyász méretére, súlyára és a szállítható tárgyakra vonatkozó előírások járatonként ugyanis eltérhetnek. Az értékeket, gyógyszereket és az utazáshoz szükséges dokumentumokat mindig célszerű a kézipoggyászban tartani. A Budapest Airport arra is felhívja a figyelmet, hogy az utasok legalább 2,5 órával a járat indulása előtt érkezzenek meg a repülőtérre. A nyári időszakban ugyanis jelentősen megnő az utasforgalom, ami hosszabb várakozási időt eredményezhet. Az idei szezon újdonsága, hogy a repülőtéren több digitális fejlesztés is segíti a tájékozódást. Az új navigációs rendszerek könnyebbé teszik a közlekedést a terminálokon, különösen a látássérült és a mozgáskorlátozott utasok számára. Emellett a kisgyermekes családokat játszósarkok, babamama szobák és ingyenesen használható repülőtéri babakocsik várják. A szakemberek egy apró, de hasznos tanácsot is megosztottak, érdemes üres kulacsot is vinni a repülőtérre, a biztonsági ellenőrzés után ugyanis több helyen is lehetőség van azt ivóvízzel feltölteni, így nem csak pénzt lehet megtakarítani, hanem a műanyag hulladék mennyisége is csökkenthető. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy a nyári csúcs időszakban folyamatosan figyeljék járatuk státuszát, és a beszálló kapu megjelenése után időben induljanak el a kapuhoz, mert a végső beszállítási felhívás nem minden esetben hangzik el a hangos bemondóban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now, I'm still waiting. This song is deeply personal.
1: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk. Active and deeply cares. Right now I'm still waiting.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A Mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár. Az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád! Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
6: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozótűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedd reggel. A mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update. Június 23-a van, a Szent Iván éjtűzgyújtás napja. Mások mellett, de majd nyitom a kalendáriumot, hogy még több mindent eláruljak a mai napról, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása, hogy hogyan igyekszik a főváros, ezen mindjárt elmondom. És aztán majd arról is lesz szó többek között a mai napon, hogy 10 hetes közlekedés biztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 23-a. Hát például 526 éve a Szent Iván éjjel tűzgyújtás napja, mai június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. A tüzet azért gyújtják a falunk kívül Dombon temetőben, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. Ezért a tűzzel csontokat, szemetet égetnek, mint hogy nagy füstje legyen. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből jósolnak férjhez menetelükre vonatkozóan. A szokás a 16. században már általánosan ismert volt. Szintén a 16. század óta ismert ez a szólás, hosszú, mint a Szent Iváni ének. Heltei Gáspár 1570-ben a következőt írta: hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iván éneke, hogy az ördög megkezdvén el nem végezhette, hanem megfulladott rajta. A 19. századtól a magyar proverbium gyűjtemények a szólást, a tűzgyújtást kísérő több részes igen szép rítusének sorozatára vonatkoztatták, mely a Nyitra környéki magyarok közt volt ismeretes. Akárcsak a pünkösdőlő ének, ez is gazdag mitikus motívum kincseket ölel át. A Szent Iváni tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem fűződött. Bot Péter feljegyzése szerint üszögöt vittek a gyermekeknek, és felszúrták a káposztás kertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. A tűzugrás alkalmából a tűzbe dobott gyümölcsnek gyógyító erőt tulajdonítottak. Szokás volt mezei virágokból, füvekből koszorút kötni, és ezt a ház elejére akasztani tűzvész ellen. 39 éve olimpiai nap is a mai. 1894. június 23-án egy francia báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjászületését. Ennek emlékére 1877 óta ünnepeljük az olimpiai napot. 152 éve indult meg a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Svábhegyig. A budapesti 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig. Az azóta már 3,7 km hosszú vasutat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. 96 éve született Sárosi Katalin a mai napon, Emerton díjas táncdalénekesnő. Ő énekelte a Különös éjszakát. A 60-as évek egyik legnépszerűbb énekesnője volt, sokat turnézott külföldön is. 85-ben férjével, Zsoldos Imrével autóbalesetet szenvedett, melyben férje életét vesztette. 92 éve született Nep József, Kossuth díjas rajzfilmrendező, a Gusztár sorozat vagy a Mézga család megalkotója, egyébként Balázs Béla díjas értemes művész. 91 éve született Kárpáti György vízilabdázó edző, a Nemzet sportolója, aki minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnok vízilabdázója volt. 1945-től 69-ig az FTC játékosa, 168-szor volt a válogatott tagja, háromszor az olimpiai bajnok, a bronzérmes, háromszor az Európa bajnok és a főiskolai világbajnok csapattagjaként játszott. 70 és 80 között a válogatott edzője, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, 90-től az FTC tanácsadó tagja volt. 70 éve Budapesten született Kenész György, 62-szeres válogatott vízilabdázó és edző. Ő 68-tól a KSI-ben, később a Vasasnál játszott. Tagja volt 76-ban az olimpiai bajnok, 77-ben az Európa bajnok, 78-ban a BB ezüstérmes csapatnak. 160 éve Budán hunyt el Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút között tér őrzi a nevét. Itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője William Clark csak néprokona. 120 éve hunyt el Szántói Körösi József statisztikus, aki sokat tett Budapest közegészségügyének fejlesztéséért. 69-től Körösi, majd 75-től Y-os Körösi, ez utóbbi két változatot egész életében használta. 1896-ban nemesi címet is kapott, onnantól használta a Szántói nemesi előnevet. Ma is meleg nyári idő várható. A gomoly felhőzet megnövekedhet, de számottevő csapadék nem lesz. A hőmérséklet bőven 30 fok felett alakul. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrű lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút. Mindjárt mondom erről is a részleteket.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is jönnek a budapesti aktualitások a Budapest Update-ben. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Tájékoztatójuk szerint az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. A hivatal azt írta, hogy a budapesti közművek, a BKM valamennyi érintett divíziója előkészíti a Hőség idejére a védelmi feladatokat. Az FKF a locsolójárműveket indítja, a Főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosólocsolójárművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is. Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Közölték, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A BKK azt közölte, hogy a társaság idén is lehetőséget biztosít arra a hőségriadó esetén, hogy bárki igénybe vesse a tágasabb légkondicionált ügyfélközpontokat, nem csak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni, vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az odabetérők számára. A közlekedés szervező a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetőek, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várja a társaság. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít közben a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának őrnagya a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatója. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, ha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra legfontosabb személyes adataikat, például születési dátumukat, szülők nevét, elérhetőségét, fogalmazott. A rendőrség és a budapesti közlekedési központ 10 hetes akciójában olyan helyszíneken ellenőrzik az elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg. Így elsősorban a sportpályák és a játszóterek környékén. A villamosok útvonalán egyenruhás baleset megelőzési kollégákkal beszélgethetnek majd a gyerekek a biztonságos közlekedésről és a nyár veszélyeiről. A BRFK és a BKK több baleset megelőzési kisfilmet is forgat majd a vakáció idején, a tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig ilyen tartalmú üzenetek futnak majd, tette hozzá Sós Zoltán. Védőoltást és csipet kaptak a fővárosi állatkert és növénykert pár hónapos kölykei, 5 ázsiai vadkutyának és egy pusztai macskának is lemérték a súlyát. A kicsinyek nem viselték annyira jól a kötelező beavatkozást, de a végén legtöbbjük névvel is gazdagodott. Mérlegen a cukiság, egy cica, 5 kutya, vakcina, jaj, kezdte Facebook bejegyzését a fővárosi állat és növénykert. Pénteken ugyanis bemutatkozott a látogatóknak a 2 hónapos ázsiai vadkutyakölyök, valamint a pusztai macskakölyök is. Az állatorvosok és a gondozók kézbe is vették őket néhány percre, mivel meg kellett állapítani a nemüket. Ezentúl kombinált védőoltást, féreghajtópasztát és azonosító csipet is kaptak, és lemérték a súlyukat. Azt persze nem lehet állítani, hogy ennek ők annyira örültek volna, de ez a művelet sort fontos elvégezni a kölykök egészségvédelme érdekében, fogalmazott az állatkert. A manurról, vagyis a pusztai macskáról a vizsgálat után kiderült, hogy hím, súlya 750 g. Ennél az ázsiai vadkutyák nagyobbak. A legkisebb 3,4 kg-ot nyom, az 5 állat közül 3 nőstény, 2 hím. Nevet is kaptak, Hanga, Hedvig, Hilda, Henrik és Hunor. A pusztai macska egyelőre nem kapott nevet, jövő héten szavazással fognak róla dönteni. Májusban a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 1.822.483-an utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta 7,6 milliót, közölte a Budapest Airport a honlapján. Az összesítés szerint szerint májusban a kargó üzletág erősödése lendületes maradt. A kezelt 41.398 tonna áru 11,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188.457 tonna légijáru kezelését jelentette a repülőtéren. A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire. Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult Danova Next projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2-es termináljára. A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára, a repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel 2 km, tették hozzá. Június 19-től újra megjelennek a jellegzetes zöld kerékpárok a főváros utcáin. A Budapesti Közlekedési Központ egy rövid, zárt tesztidőszakkal, majd július folyamán a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkező felhasználók számára díjmentes kipróbálási lehetőséggel vezeti be a MOL Bubi új generációját. A Budapesti Közlekedési Központ idén nyáron több lépcsőben vezeti be a Bubi közbrinka rendszer új generációját, már bárki találkozhat Budapest utcáin a jellegzetes zöld MOL Bubi kerékpárokkal. A társaság június 19-én zárt tesztet indított, amelynek célja, hogy valós használat mellett közvetlen visszajelzések alapján finom hangolja az új rendszert. Ajándék a Budapest Go bérleteseknek, hogy az éles indulást megelőző időszakban, július folyamán az alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező ügyfelei díjmentesen próbálhatják ki a szolgáltatást egy előregisztrációt követően. A használathoz szükséges tájékoztatást, a feltételeket és az applikáció elérését ezt követően e-mail kapják meg a felhasználók. A szolgáltatás több lépcsős bevezetésének fázisairól a BKK folyamatosan tájékoztatja majd a felhasználókat és a közvéleményt. A MOL Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak. A mostaninál jóval nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd rendelkezésre, és a kerékpárok száma is jelentősen emelkedik. Az éles induláskor az új rendszer összesen 3300 bringát biztosít, idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz elérhető. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap béketárgyalások ideje alatt a Perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túl melegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni, ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű sikerrel elérhetjük a Kolonis György sétányt, tehébbel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk, a Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó a kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az ég.

teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófafilmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy

mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el.
2: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műtő szakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez táblán nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Mi az a deepfake, és vajon veszélyezteti-e a mesterséges intelligencia az oktatást, vagy a tudás színvonalát? Erről is beszélgetek mai vendégemmel, Dimitrova Desziszlava, AI szakértő közgazdásszal. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimotrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
1: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
2: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, úgy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket javaintani, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénz zsároljon tőlük.
1: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
2: Hát ugye nagyon jó kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen-e, és kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küldte felhasználóiknak, hogy mire figyeljenek, és inkább kritikusak legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
1: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban, erről beszélgetek ma. Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arra még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt, hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiába is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorban használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a pánikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csálók.
1: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
2: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett őhozzá. Ahogy mondjak, a deepfake, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csáljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: nap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk, mi ez, honnan indult, mik a veszélyei, hogy milyen keretrendszerben szabályozható, és miért nincs még szabályozva. Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásáról és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük is az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk-e egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye, hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami, hát hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóva hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés, és akkor így így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akár a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk a áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
9: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
10: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
11: Árkád.
3: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
0: Időjárás.
14: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet,

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Június 30-án újra a Random Shooting Day kiállítás az Apollo galériában, ugye ez a hazai divatvilágnak az a nemzetközi szcénában is. Az a nemzetközi szcénában is egyedülálló jótékonysági akciója, amelyben a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat lehet megvásárolni, de ez mindig sokkal több, mint pusztán egy kiállítás, sőt, még egy jótékonysági akciónál is több, mert ez minden egyben. A megálmodója, az életre hívója nem csak a Random Shooting Day kiállításnak, de magának a Random Shooting Day-nek is, ami ugye az évben minden csütörtökön megtartatik, és különböző művészek, fodrászok, stylistok, sminkesek állnak össze, és csinálnak egy-egy projektet ezeken a napokon. Ennek is az életre hívója Kocka, kedves régi barátom, Magyarország egyik sztárfodrásza, úgyhogy vele beszélgetünk most a közelgő kiállításról. Hello Kocka, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petruc, nagyon szépen köszönöm a meghívást a beszélgetésre, és hát nagyon hálás vagyok neked, hogy minden évben segítesz nekem azzal, hogy minél több emberhez eljuthasson az információ, és hogy minél többen el tudjanak jönni erre a kiállításra.
1: És tesszük ezt nagyon szívesen, és nagyon jó szívvel, mert hogy ennek egy nagyon fontos üzenete, és egy nagyon fontos jelentősége és jelentése is van, hiszen nem véletlenül ez egy jótékonysági akció. De hogy ez hogyan lett, minden évben megkérlek, hogy meséld el, mert biztos van legalább egy olyan hallgató, aki most hall elő először, viszont lehet, hogy pont emiatt megy el majd és licitál az egyik képre. Egyébként ez már a 9. Random Shooting Day kiállítás, úgyhogy fantasztikusak vagytok, jövőre már jubilálunk.
2: Hát, igen, elképesztő, ez nekem is így nagyon-nagyon-nagyon érdekes hallani, meg így felfogni, hogy már 9 éve csináljuk ezt, és 9 éve próbálunk minden év végén segíteni egy alapítványnak, vagy egy egyesületnek a képeinknek az eladásával, és hát most kivételesen annyiban más ez az év, hogy most nem az év végén lesz a kiállítás, hanem ugye most nyáron lesz a kiállítás, június 30-án lesz a napja, ugyanis egy olyan fantasztikus helyszínt találtam most a kiállítás helyszínének, az Apollo galériát, amiért egyébként innen is nagyon hálás vagyok nekik, hogy befogadták a kiállításunkat, ugyanis az egész évben telt ház van az Apollo galériában, és azt mondták, hogy sajnos nem biztos, hogy be tudják fogadni a rendezvényünket, és akkor így elmondtam nekik a részleteket, hogy ez egy egynapos kiállítás, és tulajdonképpen az installáció napjára és a maga kiállítás napjára kellene nekünk valahova szólítani egy 2 napot, és képzeld el, hogy így összedugták a fejüket, és addig osztottak, szoroztak, amíg ezt az időpontot meg tudták nekem adni, és befogadták tulajdonképpen fő támogatóként az eseményünket, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik érte. Egy nagyon-nagyon szép helyszínen leszünk bent a város szívében, a Blaha-Lujza téren, mindenhonnan megközelíthető, mindenki biztos vagyok benne, hogy el tud úgy jönni, hogy egyrészt nem télen lesz úgy, ahogy szoktuk, hogy nem kell majd kabátot hozni, mindenki jól vagányul fel tud öltözni. És ami nagyon fontos, hogy idén most lesz dresszkódja az eseménynek, mivel nyár van, és hogy egy ide arra gondoltam, hogy tök jó lenne, ha lenne valamilyen nyára hajazó kis dresszkód, és hogy azt találtam ki, hogy valami virágosban kell érkezni a férfiaknak és a nőknek is. Amitől egy kicsit azért egyébként a férfiak egy kicsit bepánikoltak, de hogy egyébként most így, ha már van lehetőségem, akkor így elmondanám nekik, hogy azért nem kell megijedni, mert nem teljesen virágos szedbe kell jönni, hanem hogy esetleg mondjuk te csak a fekete öltözködést szereted, akkor jöhetsz teljesen feketébe, csak legyen egy mondjuk egy szegfű
1: a fogait között,
2: a zakódra, vagy a pólódra, vagy bármi. Tehát, hogy van megoldás, nem kell teljes virágos szedbe jönni, de egyébként meg nagyon jó kis virágos ingek vannak, ilyen apró virágos ingek, tehát, hogy mindenre van megoldás egyébként.
1: Hát, vagy a hawaii ing, vagy akkor szorítson a fogai közé egy szár rózsát, mint annak idején a randevúkon tudod.
2: Az is lehet. Minden megoldás érdekel, minden megoldás tetszik, és ettől lesz izgalmas, hogy kíváncsi leszek, hogy ki hogy fogja megoldani ezt a virágos dresszkódot, és hát azoknak a hallgatóknak, akik még nem ismerik ezt a dolgot, ugye évvégén vannak ezek a kiállítások, amit már az előbb említettem, a képek eladásából mindig valamilyen alapítványt vagy egyesületet támogatunk, és igazániból azt szoktam mondani, hogy ez nem is arról szól, hogy te most veszel egy képet, hanem inkább arról szól, hogy hogy te veszel egy, úgymond egy képet, de ezzel tulajdonképpen te nem is pontosan, nem is szoktam megfogalmazni, hanem úgy, hogy ha te adományozol nekünk pénzt, akkor mi ajándékba adunk neked egy képet. Tehát hogy így szoktam inkább megfogalmazni, hogy ez az irány szokott lenni, és akkor ezzel a pénzzel viszont idén, hogyha már lehet mondanom, akkor az Életre Valók alapítványt fogjuk támogatni, nekik van egy ilyen Életre Valók programjuk, amit majd később esetleg kifejtek, hogy ez miről szól.
1: Mindenképpen, mert hogy mindig el szoktad mesélni, hogy pontosan mit is csinál az alapítvány, egy egyesület, akit a Random Shooting Day ideje alatt csütörtökén fotózott képek megvásárlásával lehet támogatni, és természetesen nem csak a dress code-ról, hanem a programokról is szól lesz, mert hogy ez nem csak egy jótékonysági vásár és kiállítás, hanem itt mindig vannak különleges programok, és egyébként teszem hozzá, hogy itt mindenki találkozhat a szakma krémjével, és biztos, hogy összetalálkozik a középiskolás osztálytársaival, a régi kollégáival, mert hogy ugye az azonos gondolkodásúak, azok mind-mind megjelennek ezen az eseményen mindig, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk tovább, úgyhogy tessék jegyezni a dátumot, hány órakor is lesz, mert hogy azt még nem mondtuk.
2: 18 órás kapunyítás van, és ugye június 30-án kedden van az esemény.
1: Június 30-án kedden, idén 9. alkalommal, tehát 18 órás kapunyítás az Apollo Galériában kerül megrendezésre a hazai divatvilág a nemzetközi szcénában, és egyedülállónak tartott jótékonysági akciója, amely a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat bocsátja jótékonysági licitre. Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a megálmodója, az alapítója és az életben tartója, és többet magával, barátokkal és támogatókkal természetesen ennek az akciónak és magának a Random Shooting Day-nek is. Vele beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk. We'll be right back.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, akivel az idén június 30-án az Apollo galériában 18 órás kezdéssel, most már 9. alkalommal megrendezésre kerülő olyan jótékonysági vásárról, vagy jótékonysági kiállításról beszélgetünk, ami tulajdonképpen vásár is, ez a Random Shooting Day kiállítás, mert hogy a Random Shooting Day csütörtöki alkalmain elkészülő divat fotókat lehet megvásárolni, de ez mindig több, mint pusztán egy jótékonysági kiállítás, bár az már önmagában is jelentős, de itt mindig vannak DJ-k, itt mindig vannak plusz lehetőségek. A divatos szóval networkingen, de igazából csak összetalálkozni barátokkal, régi ismerősökkel, és közben jót tenni másokkal. Milyen programok lesznek, Kocka?
2: Ja, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert akartam mondani, hogy idén is fantasztikus csapatot raktam össze, ugye ebben is ugye már nagyon sokáig gondolkozom, hogy mi legyen a program, és már meg is van a végleges. Most ugye eddig az Animal Cannibals-es fiúk voltak a speakereink, de sajnos ez a nyári szezon az a fő szezon, úgyhogy nem tudták sajnos elvállalni ezt az alkalmat. És képzeld el, hogy a Puskás Peti barátom vállalta el a speakerkedést, úgyhogy ő fog beszélni végig az eseményen, ő fog minket szóval tartani. És Szivány Zsolti barátom, a Cloud Nine zenekarnak a frontembere, és Lil Frak fognak zenélgetni az esemény második, végülis az első, végülis második felében, mert ami nagyon fontos, és ezt nem is szeretném kihagyni, hogy képzeljétek el, hogy Olaj Ibolya is el fog jönni hozzánk, és ő fogja megnyitni az eseményt, és egy fantasztikus zongorista társával fog a színpadra lépni, úgymond, de és nem is a színpadra, hanem az Apollo galériának van egy csodálatos Apollo zongorája, és amellett fog állva énekelni az Ibolya, úgyhogy ez fantasztikusan szép dolog lesz szerintem. És aztán lesz majd minden egyes zenei blokk között tombola. Nagyon sok ajándékot kaptunk nagyon sok támogatónktól, ismételten, ugye minden évben belénk szoktak állni, és nagyon hálás vagyok érte, és lesz majd, hogyha minden jól megy, és kaptam már ígéretet, de nagyon úgy néz ki, hogy ez meg is fog történni, hogy a Petinek a felesége, a Bogi, Puskás Dalos Bogi is fog a színpadon egy kis amplex zenélgetést nyomni a Wagner Emillel, és aztán utána lesz megint egy ilyen tombola blokk, és akkor a végén összefutottam, képzeld el, egy fotózáson egy fantasztikus emberrel, Győri Zoltánnak hívják, és zenélget, és iszletesen jó tud gitára ilyen nagyon jó kis amplex zenéket nyomni a színpadon, úgyhogy ilyen elképesztő jó kis gárda jött össze, aztán utána, amikor ennek vége van, és már ugye a lévige felé, viszont meg DJ-zni fog nekünk Jumo Daddy, meg MC Kalambó is, ő is beállt majd a DJ pult mögé, úgyhogy elég jó kis line-upot hoztam össze szerintem, úgyhogy megéri már csak emiatt is eljönni, de legfőképpen azért, hogy minél több képet megvegyetek és támogassátok ezt az eseményt.
1: Hogyan zajlik maga a licit?
2: Nincs licit. Egy fix ára van mindig a képeknek.
1: Ráígérhetek valaki
2: igen,
1: más.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha valaki is szeretne többet adományozni, akkor azt lehet többet, és akkor minél több pénzt tudunk. Ugye tombolának a bevétele is egyértelműen az alapítványnak fog menni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél több pénzzel tudjuk majd őket segíteni.
1: Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a vendégem, akivel az idén 9. alkalommal június 30-án este 6-tól megrendezésre kerülő a hazai divatvilág nemzetközi szcénában is egyedülállónak számító jótékonysági akciójáról, jótékonysági kiállításáról beszélgettünk, a Random Shooting Day kiállításról, amely az Apollo galériában lesz majd, tehát június 30 este 6. És hogy pontosan mivel is foglalkozik, milyen a működése az életre való egyesületnek, a következőkben erről beszélgetünk majd.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Idén az Életre Való Egyesületet támogatja a Random Shooting Day kiállítás, ami június 30-án este 6-tól az Apollo galériában kerül megrendezésre. A Random Shooting Day kiállítás, amit nagyon szeretünk, és ami egy nagyon fontos esemény egyébként nem csak a divatvilágnak, de a pesti életben is, sőt vidékről is szoktak följönni olyan emberek, akik szeretnék a Random Shooting Day-nek a csütörtökjein elkészült fotókat megvásárolni. Kocka Magyarország legismertebb sztárfodrásza, ennek a megálmodója és az életre hívója, nem csak a Random Shooting Day csütörtökjeinek, többet magával természetesen művész barátaival, hanem a Random Shooting Day kiállításnak is. Kocka, az Életre Való Egyesület idén az, akinek felajánljátok a bevételt. Mit tudunk róluk?
2: Azt tudnám neked elmondani az Életre Való Egyesületről. Először is a kiállítás szempontjából csak annyit még megemlítenék, hogy 06.30, mert nagyon fontos, és sokszor másképpen hallják az emberek is, hogy fontos, hogy nem július, hanem június, és hogy 06.30-án van a kiállítás, mert ez általában ezzel el szoktunk siklani. A másik dolog, meg a visszatérve az alapja az egyesületre, a megalakítója, vagy a megálmodója ennek az egyesületnek Balázs Gyurinak hívják, és ő neki láttam egy posztját annak idején a Facebookon, hogy létrehozott egy olyan önvédelmi programot, amiben tudja támogatni azoknak a nevelőknek, vagy olyan szülőknek, akik sérült gyerekekkel élnek együtt, vagy sérült gyerekeket ápolnak, mert hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a gyerekek, ahogy így nőnek fel, vagy kezdenek elindulni náluk a hormonváltozások, ugye nem nagyon tudják még kezelni az indulataikat, és így megtámadják a nevelőiket is, és a szüleiket is. És ennek kapcsán találta ki ezt az olyan fajta önvédelmi programot, amiben meg tudja azt tenni az a nevelő vagy az a szülő, hogy úgy tudja lekezelni a gyerekét, hogy ne kelljen közül bántani a gyereket, és hogy ő se tudja bántani a szülőt, vagy esetleg a nevelőt. És az lenne a célunk, hogy minél több olyan ember tudjon eljutni erre a programra, akinek erre szüksége van, és hogy az életminősége meg tudjon változni ezáltal.
1: Nagyon szép a mottojuk, hogyha valaki rákeres a neten az életrevalóegyesület.hu nyilván ékezetek nélkül, mert minden, ami él, életre való. Egyébként maga az egyesület már 1999. április 27-e óta létezik, az Életre Való Karitatív Egyesület, és hát ahogy Kocka is elmondta, elképesztően a segítséget tud nyújtani mindenkinek, aki mentálisan, szociálisan vagy egyéb okból krízis helyzetbe került, úgyhogy ez is egy nagyon nemes cél, úgyhogy érdemes lesz már most készülni, tehát 06.30, június 30-án lesz most már 9. alkalommal a Random Shooting Day, jótékonysági kiállítás és vásár egyben, ugye ott meg lehet vásárolni, pont ez a cél, a Random Shooting Day csütörtökjein készült divatfotókat, és hát zseniális programok vannak, egyébként pedig maga az esemény megtalálható a Facebookon, úgyhogy ott mindenki mindent el tud olvasni, minden le van írva, meg lehet jegyezni a dátumot, a kezdést, tehát 06.30, június 30. Kocka, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és téged is, és mindenki, minden hallgatót szeretettel várunk az eseményen. Jól fogjátok magatokat érezni, ebben biztos vagyok, úgyhogy várlak benneteket szeretettel.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a gyermekkori urológiai problémák, a lehetséges betegségek, azok kezelése, felismerése. Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Pirot László urológus, gyermekurológussal a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a kánikula. A képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől.
1: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Urológiai problémák gyermekkorban, hogyan ismerjük fel őket, mit kell tennünk, mit lehet tenni, mikor menjünk szakorvoshoz, mikor kell odafigyelnünk különösen a gyerekekre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Pirot László urológus, gyermekurológussal. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Gyermek urológiai fontos dolgokról fogunk ma beszélgetni. A vendégem dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
3: Köszönöm, üdvözlöm önt és a hallgatókat.
2: Kezdjük azzal, hogy nagyon sok szülő bizonytalan abban, hogy mi számít idézőjelben normálisnak egy kisfiú vagy egy kislány fejlődésében, illetve melyek azok a jelek, és ez is nagyon fontos, amelyeknél vagy amik megjelenésekor vagy észlelésekor már érdemes vagy kell gyermekurológushoz vagy urológushoz fordulni.
3: A kérdésére először azt szeretném tisztázni, hogy mit veszünk normálisnak. Uh-huh. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha a gyerek jól van, akkor lehet olyan dolgokról beszélni, amire ön jelenleg célzott, hogy mi az a normális és nem normális. Erre mondanék egy példát. Itt általában például a fiúknál a fütyi mérete, a herék helyzete vetődik fel. Gyakorlatilag egy éves korú gyereknél, ha panaszmentes, ezeknek a kérdéseknek a felvetése teljesen jogos. Ezt általában a háziorvos akár tudja is tisztázni, de ha bizonytalan, akkor küldi el a pacienst szakorvosi vizsgálatra, például hozzánk, urológiára.
2: Uh-huh. Sokszor előfordul az, hogy ahogyan egyébként felnőtt korban úgy mondjuk a szülők is hajlamosak félelemből vagy másokból elbagatelizálni, hogy majd rendbe jön, majd aki nagyobb lesz, akkor kinövi, stb. Az ilyen problémákat, vagy az ilyen tüneteket?
3: Az én jelenlegi tapasztalatom pont az ellenkezőjét mutatják. Uh-huh. Ma inkább azt mondanám, hogy a szülők inkább aggódóak, és több esetben jönnek ilyetten félve az orvoshoz, nagy problémára gondolva, noha esetleg banális dolgokról van szó, illetve lehet, hogy olyan elváltozást észlelnek, amely a gyerek fejlődésével spontán megszűnik. Uh-huh. Persze előfordul az az eset is, ha bár jóval ritkábban, amit ön említett, hogy elbagatellizálnak dolgokat. Uh-huh. Hát ilyenkor sajnos a házi orvosnak óriási szerepe van, hogy felhívja a figyelmet az eltérésre, illetve további vizsgálatok révén abszolút tisztázzuk a pontos okot, amely a betegségnek a kialakulásához vezetett.
2: Hogyha a szülőknek a legnagyobb problémáját nézzük már, mint az aggódás, vagy a túlaggódás szempontjából, akkor mi az, ami megnyugtató lehet? Hogyan tudja őket megnyugtatni?
3: Hát először is, hogyha a gyerek jól van, panaszmentes, láztalan, nincsenek szemmel látható tünetek, akkor biztos, hogy sürgető dolog nincs. Bármilyenféle elváltozás, fájdalommal, lázzal, sírással jár a gyerekeknél, ilyenkor valóban tisztázni kell ezeknek az okát, amely lehet, hogy banális, de lehet, hogy egy fontos elváltozásra hívja fel a figyelmet. Mondok például megint egy olyan esetet, amikor egyértelmű, hogy orvoshoz kell fordulni. Ha a gyereknek esetleg piros, megint fiúról beszélek, a herezacskója, és sír, akkor az here csavarodásra utalhat. Uh-huh. Ez persze összetéveszhető például egy heregyulladással, de gyerekkorban ennek az előfordulási gyakorisága jóval ritkább, mint az előbb említett herecsavarodás, vagy herefüggelékcsavarodás, amely akár sürgős 6 órán belüli ellátást is igényelhet. De ezt a gyerek mindig jelzi. Ez fájdalommal az említett területnek a bőrpír elváltozásával jár.
2: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége. A gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, úgyhogy szülők, nagyszülők, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik, tessék jól figyelni. Azzal folytatjuk majd, ugye a gyakori téma a szülők között ez a bizonyos visszatérő húgyúti fertőzés, ami igen gyakori már gyerekkorban is. Mikor ártalmatlan, ha tud az lenni, és mikor jelezhet ez komolyabb problémát? Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Gyermekurológiai problémákról beszélgetünk ma a doktor úrral. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nagyon gyakori téma a szülők között a visszatérő húgyúti fertőzés, ami gyerekkorban is nagyon gyakori. Mikor számít ez ártalmatlannak, ha egyáltalán tud ártalmatlan lenni, illetve mikor jelezhet komolyabb problémát, és milyen komolyabb problémát jelezhet?
2: A kérdésére, ha megengedi, megint úgy válaszolnék, hogy először tisztázzuk azt, hogy mit tartunk visszatérő húgyúti fertőzésnek. A visszatérő húgyúti fertőzésről akkor beszélhetünk, ha az elváltozás fél éven belül akár kétszer, vagy egy évben háromszor fordul elő. Itt az ön kérdésére a konkrét válaszom, akkor kell komolyan venni az elváltozást, ha ez például lázzal, derékfájdalommal is jár. Gyerekkorban ez utóbbinak a meghatározása gyakorlatilag nem korlátozódhat a gyerek elmondásaira. Itt egyértelműen vizsgálatra, orvosi vizsgálatra, esetleg szakorvosi vizsgálatra kell hagyatkozni. Egy lázas állapotnál mindig tisztázni kell az eredetet, és ennek lehet a hátterében egy húgyúti infekció. Ilyenkor ez nagy valószínűséggel a vesek nulladásával is jár, ami egyértelműen antibiotikum kezelésre szorul, tehát ezzel bizony orvoshoz kell fordulni. Ez károsíthatja a vesét, hogyha nagyon elhúzódó a kezelés megkezdése.
1: Mi az, ami egészen pici babáknál is megjelenhet? Mármint ami a húgyúti fertőzéshez kapcsolódik, és olyankor mi a teendő, és mi okozhatja egészen pici babáknál?
2: Egészen pici babáknál ugye a pelenka révén a popsi felőli felfertőződésnek a lehetősége akkori, főleg lányoknál. Ugye a lányka húgycső nagyon rövid, és ezért felhágó fertőződésnek a lehetősége abszolút adódhat. Ilyenkor a gyereknél lehet, hogy láz nem is jelentkezik, de azt a szülő észlelheti, hogy a vizelet szaga megváltozik, hogy a gyerek nyűgös, étvágytalan, esetleg hőemelkedése van, és jelzi a hólyagürítést, a pisilést, mert csíp a vizelete. A szeméremtestek környezetének a kipirosodása is erre utalhat. Tehát ez már felhívhatja a szülőnek a figyelmét arra, hogy itt orvoshoz kell fordulni, tisztázni az elváltozásnak a súlyosságát, illetve hát megkezdeni a megfelelő kezelést.
1: Doktor úr, ilyenkor az történik, hogy elmegy a gyerekorvoshoz, vagy kihívja a gyerekorvost a szülő, és a gyerekorvos utalja be mondjuk az urológiára, a gyermekurológiára a kis pácienst?
2: Igen, és hát itt akkor már is visszatérhetünk a kiinduló pontunkra, a visszatérő fertőződésekre. Első esetben, ha a háziorvos, gyerekorvos egy ilyen szituációval találkozik, esetleg megadja a megfelelő kezelést. Ennek a hatására nagy valószínűséggel a panasz elmúlik. Gyerekeknél nagyon gyakori az, hogy nem a fertőzés megmaradása, enyhülése vezet a gyógyuláshoz, és annak aztán a kiújulásához, mint például a felnőttkorban, amikor egy szennyes vessekő, vagy egy katéter tartja fenn a fertőzést, amelynek a gyógyszeres kezelése ilyen esetben nem mindig tökéletes, hanem gyereknél a megfelelő kezelés teljesen eltünteti a kórokozót, és egy ismétlődő fertőzés hozza létre a kiújulást gyakorlatilag akár más baktériumok révén. Tehát nagyon fontos, hogy az első kezelés tökéletes legyen, de ha ismétlődik a fertőzés, akkor feltételezhetünk valami olyan alaki eltérést, ami hajlamosító tényezőként vetődhet fel. Itt lehet hólyagbeidegzési zavar, lehet a vizeletnek a vesék felett történő visszaáramlása, vagy akár egy nagyon egyszerű dolog a lányoknál, a kisajkaknak az összetapadása, amely a vizeletürítésnél egy kis tasakot képezve pangó vizeletet teremt meg, ahol a baktériumok szaporodhatnak, és ebből adódóan a kiújulásnak a lehetősége jóval gyakoribb.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége, gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, azzal folytatjuk majd, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, illetve mit jelent ez hosszú távon a gyermek életminőségére nézve. Hamarosan jövünk vissza.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Gyermekurológiai problémákról, betegségekről, azoknak a kezeléséről és megelőzéséről beszélgetek ma dr. Pirot László urológus gyermekurológussal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, és mit jelentenek, vagy jelenthetnek ezek hosszú távon a gyerekek életminőségére nézve.
2: A kérdésére a válaszom a következő. A fejlődési rendellenességek legnagyobb százalékát, 30-40 százalékát a húgyúti fejlődési rendellenességek fedik le. Gyakorlatilag a tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 30 év alatt ezeknek a fejlődési rendellenességek a számú enyhe emelkedést mutat, ez közel olyan 4 százalékos. Hát ezen belül is a leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé soroljuk a fiúknál például a rejtett heréjűséget. Itt nagyon fontos az, hogy azt tisztázzuk, hogy ez a jelenség már születéskor fennáll, vagy a gyerek növekedése kapcsán jelentkezik az a szituáció, hogy a here a herezacskóból feljebb húzódik. Ezeknek a gyakorisága 2-4%. Fiúknál a másik igen gyakori fejlődési rendellenesség a húgyső hasadék betegség, a hipospadiázis, amikor a húgcső nem a hímvesző végén, hanem lejjebb, akár a herezacskó közelében nyílik. Ezek a fejlődési rendellenességek mindenféleképpen orvosi beavatkozást igényelnek azért, hogy később felnőttkorban semmilyen elmaradás ne érje a pácienst, és hát meg legyen a lehetősége annak, hogy a család bővülése, a szaporodás is tökéletes legyen.
1: Természetesen az is nagyon fontos, ha már itt tartunk, hogy van-e olyan szülői hiba, vagy vannak olyan szülői hibák vagy tévhitek, amivel ön szakértő orvosként a leggyakrabban találkozik, vagy szakorvosként, és amit érdemes lenne végre eloszlatni, illetve itt néhány jó tanácsot is kérek, ami alapvető az urológiai gyermek problémákkal kapcsolatban a szülők számára.
2: Minden esetben én először szeretném azt tisztázni, hogy általában a szülők nem tévednek, nem hibáznak. Inkább arról lehet szó, hogy mi orvosok, egészségügyi dolgozók nem adjuk meg a konkrét modern ellátási formákat, a megfelelő intelmeket, ami a mai kornak megfelelő. Persze előfordulhat olyan, hogy orvosi utasítások ellenére valaki mégiscsak másképp látja el a gyermeket. Ezek a kivételek, ezek igazán ritka esetek. Gyakran van az például, hogy a gyerekeknél, a fiúknál például a fitma szűkületet hogyan kezeljük. Erre házi orvos, védőnő mindig szeret egy valamilyen életkori időpontot kitűzni, hogy na majd ekkor, na majd akkor. Célszerű ezekkel a problémákkal foglalkozni. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán életkorhoz kötött az, hogy például a fitma szűkületet mikor kell kezelni. Mert ha például egy pici csecsemő, 6 hónapos, akinél a vizelet nehezen cseppekbe ül, vagy vékony sugárba, és vizeléskor például a fitmazsák felfúvódik, akkor bizony azt a gyereket már 6 hónapos korban is el kell kezdeni kezelni. Persze van olyan, hogy a gyerek jól pisiljön, nincs semmi gond, probléma, és csak a fütyibőre le van tapadva, és esetleg a letapadás alatt lát a szülő valamilyen kis duzzanatot, sárgás-fehér kiemelkedést a bőr alatt, ami miatt orvoshoz fordul. Ebben az esetben azonban még nincs sürgető tennivaló. Ez gyakorlatilag a fitma letapadása révén a fitmazsák védelmét biztosítja a pelenkás korban, így ezzel ráérünk foglalkozni 2-3 éves kor környékén. Ilyenkor meg lehet választani a megfelelőbb időpontot, tavasz-nyári időszakot, amikor a gyereket esetleg lehet szabadon járatni, amikor már közeleg az az időszak, amikor a pelenkát a gyerek elhagyja. Tehát azt kell mondjam, hogy nem életkorhoz kötött bizonyos ellátásoknak a megválasztása, hanem életvitelhez, a gyerek állapotához kell minden esetben ezeket a dolgokat is igazítani.
1: Mi az, amire oda kell figyelni külön, mi az, amitől nem kell megijedni, mi az, amire feltétlenül az első pillanattól ügyelnünk kell?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek, ha valami gond, probléma van, mindenféleképpen jelzést ad. Ezeknek a jelzéseknek a felfogása, megítélése a legfontosabb. Ha a gyereknek fájdalma van, sír, a lázat általában észre szokták venni a szülők. Nehéz azt néha megítélni, hogy ez a fájdalom honnan jön. Egy pici baba mindig a hasára utaló jelzéseket ad, ezért ilyenkor célszerű orvos segítségét igénybe venni, mert ő majd fogja tudni tisztázni labor, ultrahang segítségével, hogy a fájdalom keletkezésének a hátterében mi áll. Tehát én azt gondolom, hogy a mai aggódó szülő a rengeteg információ birtokába, hogy úgy mondjam, picit bizonytalanná válnak, és ezért fordulnak orvoshoz, és ez jól is van így. Persze ez terhelheti az ellátási vonalat, de ezeket figyelembe véve én azt gondolom, hogy nem a szülő az, aki ilyenkor tévedni szokott. Inkább azt mondom, hogy az orvosi ellátásnak a hibája lehet az, hogyha egy picit elbagatellizáljuk az aktuális eseteket.
1: Doktor úr, még egy fontos kérdés a végére. Nagyon sokszor öndiagnosztizálnak a felnőtt emberek, és ezt pontosan jól tudja mindenki, az orvosok különösen, de ezt a szülők is teszik ugye az internetnek köszönhetően. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani a szülőknek zárásképpen egy mondatban?
2: Következő. Az internet világában, pláne az AI világában az információk lehetnek nagyon jók, de ezeket összességében nagyon nehéz értékelni megfelelő élettani és kórélettani ismeretek nélkül. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó az, hogyha a szülő tájékozódik, de érdemes ezeket az információkat megosztani egy szakértővel, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy tökéletes volt a gondolatmenete a szülőnek, és a megfelelő terápiát az orvos el fogja tudni indítani, de sokszor a helyzet az, hogy hiába van meg a diagnózis, az ellátást, például egy antibiotikum kezelés megindítását csak az orvos teheti meg. Ezért érdemes, mondom, a megfelelő szakemberhez, házi orvoshoz, gyerekurológushoz, urológushoz fordulnia a páciensnek, a szülőnek.
1: Doktor úr, köszönjük szépen az idejét. A műsor vendége volt gyermekurológiai problémákról beszélgetve dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Folytatódik a kánikula, a képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása.
1: Időjárás.
5: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Egy újabb legendás előadó és egy újabb legendás dal 1996-ból, a 96-os nyári olimpia, az atlantai Georgia államban megrendezett nyári olimpia hivatalos dala, ez a Reach Gloria Estefantól, és ez volt a legnépszerűbb ilyen dal Whitney Houston One Moment in Time című dala óta. Tulajdonképpen az egész dal, a videóklip, a hangulata, a szövege, a mondani valója, azt, amit a képek sugallanak, ahogyan bemutatják a sportolókat a videóklipben, ahogyan Gloria Estefan széttárt karokkal áll egy fekete kendővel, amit lebegtet a szél. Ez mind-mind arról szól, hogy az embernek mindent meg kell tennie azért, ami ahhoz szükséges, hogy valóra váljon az álma. Ugye a sportolókkal kapcsolatban nagyon sokszor hallani azt, hogy ők azok, akik az együtt dolgozása, a csapatsportról van szó, de az alázatra, a testünket való tiszteletre, a sporttal kapcsolatos tiszteletre nevelnek bennünket, vagy neveljük magunkat akkor és abban a pillanatban, amikor elkezdünk versenyszerűen sportolni, amikor megtanuljuk tisztelni az időt, megtanuljuk tisztelni az egészséget, a mozdulatainkat, az erőnket, megtanuljuk saját magunkat is, hogy mennyi terhelést bírunk, és hogy az, amit gondolunk magunkról, egyáltalán nem is biztos, hogy igaz. Ezért tartották a Reach című dalát Gloria Estefannak, amit most mindjárt meg fogunk hallgatni, ennyire csodálatosnak, mert a sportolókon keresztül a hétköznapi embernek is szól mindez, hogy próbáljuk meg megtenni mindazt, ami tőlünk telik. Ugye, hogyha ismerős a mondás, hogy tedd, amit tudsz ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj, akkor biztosan tudtok azonosulni is vele, hogy abban az adott időpillanatban csak is arra a dologra kell koncentrálni, amit meg akarunk tenni. Nyilván egy sportolónál ez kiemelten és többszörösen igaz. Gyönyörűen mutatják be azt a küzdelmet és azt a kitartást, ahogyan a sportolók az utolsó ezred másodperceket és az utolsó centimétereket megteszik egy-egy versenyen azért, hogy a hazájukat képviselve megmutathassák, hogy az, amit dolgoztak, amit megtettek, amennyi időt eltöltöttek a felkészüléssel, az megérte, és az a gyönyörű, ahogyan egymást tisztelve a sportolók fel tudják segíteni egymást, például a dobogóra, vagy be tudják kísérni egymást a célvonalhoz, hogyha mondjuk a hosszú távfutókat nézzük. Az, aki nézett olimpiát, akár élőben, ha volt szerencséje hozzá, akár a televízió közvetítésen keresztül, pontosan jól tudja, hogy miről beszélek, sőt, hogyha valaki csak volt egy tájfutó versenyen, egy-egy hosszú távfutáson, egy-egy futóversenyen, csak úgy hobbiból pontosan jól tudja, hogy miről beszélek. Olyanfajta tiszteletet mutatnak egymás iránt ott a sportolók. A küzdeni akarás, a továbbhaladás, az, ahogyan az ember megpróbál minden egyes nap megtenni mindent annak érdekében, hogy elérje a célját, ez valami egészen elképesztően csodálatos, és szerintem nem lehet elégszer figyelmeztetni az embernek, sem saját magát, sem a többi embert, vagy a környezetében lévőket erre, hogy ez mennyire fontos, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit elhiszünk magunkról, vagy amit a környezetünk elhitetett velünk magunkkal kapcsolatban. Ha visszatérünk még az 1996-os olimpiai játékokra, nagyon érdekesen és egy kicsit ironikusan annak idején az olimpia zárónapi beszédében Juan Antonio Samaranch, a NOB akkori elnöke azt mondta, hogy különleges játékokat éltünk, ennek minősítette a szervezési hibák miatt, mert annyira nagyszabású volt az egész, hogy már a nyitó ünnepségen is volt egy kis probléma, 4 órás késéssel kezdődött el, aztán közel 10 000 sportolót egyetlen szűk kapun akartak a buszokhoz engedni, hogy az olimpiai faluba visszatérhessenek, a buszok száma is kevés volt, emiatt aztán sok versenyző csak hajnalban ért haza, és minek utána Atlanta CNN hírtelevízió központja is. Ennek ellenére ugye a játékok ideje alatt végig zavarok voltak a számítógépes hálózatokban. Az FBI biztosította az olimpia helyszínét, ennek ellenére mégis történt egy merénylet az olimpiai parkban. Nagyon soká, csak 2003-ban sikerült letartóztatni a merénylőt, de a rendezési hibák ellenére mégis volt benne valami nemes emelkedettség, és mégis nagyszerű eredmények születtek. Például itt a legjobb példa, a Carl Lewis, a legendás amerikai atléta, aki már a 4. bajnoki címét szerezte meg távolugrásban akkor, 84, 88, 92 és 96. Úgyhogy ilyen az az olimpiai verseny, az a sportesemény, az az emberi teljesítményt, szellemi, lelki, mentális teljesítményt és testi teljesítmény természetesen ünneplő esemény, aminek egy méltó dalt kellett találni, és ilyen lett Gloria Estefan dala, ez a Reach 1996-ból, itt a Mannán.

0: 98.6 Manna FM, most egy igazán örömre hangoló darab jön. Egy humorista testvérpár, az Ilvis testvérek, Vegard és Bard Ilvisseiker testvérekből áll ez a duó. Ugye Ilvisnek mondják, hát nem tudom annyira ügyesen mondani norvégul, de ők egy vígjáték duó, tulajdonképpen stand-uposok, akik elkezdtek aztán zenélni, és igazából 2000-ben profi varieté művészként debütáltak, tehát ők konkrétan különböző show-kkal járják Norvégiát, tehát most már az egész világ ismeri őket. Több országban is megjelentek, esti show-kban, vígjáték előadásokon és televíziós műsorokban is, sőt, rádió műsorokban is lehet őket látni, állati viccesek tényleg. Tehát az az igazi. Tudod, mit mondok neked? Azt mondom neked, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha a Monty Pythont egy modernítve, norvégiasítva, de mégiscsak azt a fajta fanyar, kicsit diló humort kapjuk tőlük, ami muszáj nagyon röhögni. A Fox című dalukkal, ugye a What Does the Fox Say, azt is ismerjük már, az is egy tréfából, egy fricskából indult ki, és amit most fogunk meghallgatni tőlük, a The Cabin című is egy ilyen. Igazából, hogyha a történetiket nézzük, akkor a Ma Este Ilvisszel című norvég beszélgetős műsor az, ahonnan ők elindultak, 2011 és 16 között volt ez műsoron, és a beszélgetés műsorhoz írták és forgatták le a The Fox című dalokat és a klipjüket 2013. szeptemberében, ami gyakorlatilag futótűzként terjedt el a YouTube-on, és óriási nagy siker lett. És aztán innentől kezdve elkezdtek rájuk figyelni, és nem csak a stand-upos humorista humoreszkieik, mondjuk így, lettek nagyon kedveltek és nagyon híresek, akár a YouTube-on, akár normálisan az előadásokat tekintve, hanem természetesen az új dalaik is. Kiadtak több albumot is, és egyébként, hogyha visszamegyünk a videó megtekintésekre, akkor ez több mint 1 milliárd megtekintéssel rendelkezik már 2021 áprilisától, és a Cabin ugyanilyen nagy sikerrel dübörög. Az Ilvis első kötet az a cím, amit kapott az első albumuk, ami 10 régebbi kislemezből állt össze, tehát hogy volt nekik még a humoros időszakuk közben is, meg az előtt is zenés előadás, dalok, stb. Meg dalszövegek is, és aztán amikor kiadták a Stories from Norway címet viselő sorozatot, ebben igazából az okozott nekik sikert, hogy ebben igazából Norvégiából származó sztorikat gyűjtöttek össze az Ilvis testvérek, és rövid zenés kis dokumentumfilmenként mutatták be őket, és tulajdonképpen egy kicsit erre a sémára épül a The Cabin című dalnak a videóklipje is, gyerekek. Szóval ez haj az arra, amikor az ember megy a Weekend házba, ugye nekünk ez volt Magyarországon, nekik ez a Cabin van, Cabinnak hívják az angolban azokat a kis házakat, amik az erdőben távol mindentől vannak. Ő most így a dalban egy 60 négyzetméteres kis házat énekel meg, ami egy kicsit olyan, mint egy nagyon jól sikerült dalban elmondott ingatlan hirdetés, de közben, mivel a videoklipben és akkor teszem hozzá, hogy ez az a dal, aminek kötelező megnézni a klipjét, mert elájultok tőle, ezt nagyon komolyan mondom. Szóval a klipben pedig keretes szerkezetben ügyesen el van készítve, hogy egy nagyon kis, decens, fekete, szűk szoknyás, fehér blúzos, irodista kis hölgy bekopog a magas sarkuján az asztalához, kap egy e-mailt, ráklikkel, Ilvis the Cabin, elkezdi nézni, és akkor onnantól kezdve már látjuk teljes mértékben a házat, ugye, mindenféle kameraállásból egy gyönyörű kis ház, kis erdei házikó, és elénekli a srác, hogy mi minden várná itt a lányt, hogyha elmenne vele a Cabinba, és eltöltene ott néhány napot, de közben a papának a képe ott van a falon, közben egy kicsit ez az izolációra és a karantén időszakra is vonatkozik, hogyha el kell zárnunk magunkat a külvilágtól, akkor egy ilyen kis Cabin milyen jót tud tenni az ember lelkének. És bár az Ilvisseiknél mindig egy fricska az, amit ők dalban megírnak és összehoznak, mégis mindig van egy egészen vastag valóságtartalma, és ráadásul a srác az úgy énekel, hallod, mint a gyorsan akartam mondani a You're the first, you're the last, you're my everything, Barry White hangon énekel a srác az elején. Elájultok, Ilvis the Cabin most, itt a zenei finomságok között.
1: I want to take you to a place where it's just you and me, to my cabin.

98.6 Manna FM. Életöröm zene.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között jön egy nagyon helyes, kedves kis szerény holland fiatal ember, aki Duncan de Moor néven született, de az ő művész neve Duncan Lawrence. Tőle fogjuk meghallgatni majd az Arcade című számot. 1994-es születésű, most volt a születésnapja április 11-én, és ő az, aki 1975 óta először vitte győzelemre Hollandiát az Eurovíziós Dalfesztiválon. A 2019-es Eurovíziós Dalfesztivált nyerte meg Tel Avivban, és valójában neki is a közösségi média segített abban, hogy híres legyen. Majd elmesélem, hogy hogyan. Érdekes különben, hogy a Tilburgi Rock Akadémián kezdett el tanulni, ahol számos együttesnek volt a tagja, és akkor egészen másfajta zenét játszott, úgyhogy az érdekesség abban mutatkozik meg, hogy ez, amit most meghallgatunk tőle, ez egyrészt mennyire erőteljesen mutatja az ő stílusát, és hogy milyen szépen vannak belesimítva azért a rock zene jegyei az Arket című dalba is. 2017-ben fejezte be a sulit, előtte 2014-ben elindult a The Voice Holland változatában, a mestere Ilse de Lange volt. 2014-ben képviselte Ilse Hollandiát az Eurovíziós Dalfesztiválon, a Waylonnal, a The Common Linnet-szel. Duncan pedig egészen az elődöntőig eljutott a tehetségkutatóban. Érdekességnek számít az is, hogy a 2017-es holland trió az OG3NE lett a nyertese annak, és a holland műsor sugárzó felkért őt, hogy képviselje a hazáját 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon, és január 21-én 2019-ben ezt hivatalossá is tette, aztán hivatalosan is vált, hogy ő képviseli az országot 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon. A zenei karrierje is 2014-ben indult el, és igazából mondhatjuk, amikor ezt a dalt elénekelte az Eurovíziós Dalfesztiválon, az Arcade címűt, akkor azonnal óriás sikert ért el. Ugye ez egy játékprogram, amivel összehasonlítja a szerelem keresését, tehát hogy azt a nehézséget ahhoz a játékhoz hasonlítja. Az élete szerelmének a megtalálása tett kísérletet például a folyamatos pénzvesztése hasonlítja össze a szerencsejátékkal, ugye, ami olyan, mint hogyha folyamatosan csak kifelé adná, tehát hogy nincsen input, csak output van. Ezzel hasonlítja össze azt, hogy az ember csak keresgél és folyamatosan ad magából, megmutatja magát, kinyílik, megnyílik, odaadja a szívét tálcán, aztán folyamatosan csak kvázi idézőjelben eltékozolja mindazt, amit odaad, és azt is elmondta annak idején, hogy igazából ez a reményről szól, hogy elérjünk valamit, ami elérhetetlennek tűnik, vagy a jackpotot, a főnyereményt, vagy hát ugye ennek az analógiájára, amikor megtaláljuk életünk szerelmét, a lelkitársunkat, arra is szoktuk mondani, ugye, hogy valaki megütötte a főnyereményt. 498 ponttal nyert az Arcade című dal 2019-ben az Eurovíziós versenyen. Ugye ez volt az első alkalom 75 óta, hogy megnyerték a hollandok az Eurovíziós Dalfesztivált. 2020. november 27-én kiadta a remixelt változatát Fletcher amerikai énekesnő közreműködésével, őt is hallani fogjátok majd a dalban. Gyönyörű hangja van. Az Andrang című dalnak az énekesnője volt az a hölgy, aki nagyon vonzotta Lawrence-t. A hangja, a lánynak a hangja. Azt mondta, hogy olyan őszinte hangja van, és annyira őszinte maga a lány is, hogy muszáj volt, hogy őt választ. Azt mondta, hogy annyira vonzott a lénye ennek a lánynak, annyira különleges a hangja, de leginkább az volt számomra fontos a gyönyörű hangja mellett, hogy kiáll a furcsa emberek mellett. A Radio.com-nak mondta el annak idején Duncan, hogy igazából amit szeretek benne az az, hogy a furcsa, különleges emberek mellett kiáll, és azt mondja magáról, hogy ők azok, akik. Én is az vagyok, aki vagyok, és erre azt mondta Duncan, hogy ezért akartam vele együtt énekelni, hogy a dalomban is feltűnjön, hogy az vagyok, aki vagyok. Vagyok úgy, ahogy vagyok, és így kell, hogy elfogadjatok, és mindenkinek ki kéne állnia így, önmagáért, hogy ő az, aki, és úgy, ahogy van. Ugye? Ahogy szoktuk mondani, vagyok, aki vagyok. Duncan Lawrence és az Arcade itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most itt van az a hölgy, akiről már hallhattunk itt a finomságok között. A hölgy, akinek művész szülei vannak, és egészen elképesztően furcsa dalokat, és még különlegesebb klippeket készít, ami szinte már-már nem is evilágének mondható, nem véletlenül lett. Az a dal, amit most meghallgatunk tőle, a Yellow Flicker Beat, az éhezők viadalának az egyik fő motivumát képviselő vezető betétdala. Ella Maria Lani Jelich O'Connor az ő becsületes neve, de igazából Lordi. Lordinak is mondják, de valójában ő maga mindig ragaszkodik hozzá, hogy Lordként ejtsük, csak hogy van egy ilyen kis női jellege, hogyha E betűvel a végén írják le. Oaklandben született 1996-ban, november 7-én. Tulajdonképpen egy afféle dream pop, indie és pop elektronika zenét játszó énekesnő, hogyha mindenképpen szeretnénk őt valamilyen módon egyfajta zenei stílusnak a dobozába elhelyezni, bár szerintem egyébként őt nem lehet. Lord, vagyis Ella egy nagyon különleges zeneiséget képvisel, egy kicsit olyan, mint egy 2024-es, nagyon modern Kate Bush. Még a külseje is emlékeztet rá, abban a furcsa nadrágkosztümben, amiben egészen fura helyszíneken énekel, fura hangzással, a szép, hosszú, vöröses-barna göndör, hullámos, de inkább göndör hajával, nagyon emlékeztet Kate Bushra, és mégis nagyon egyéni. Az édesanyja költő volt, úgy hívják, hogy Sonja Jelich, és az édesapja pedig mérnök. Az anyukája horvát, az apukája ír, és hárman voltak testvérek, és ő már akkor egészen a kezdetén elkezdett a zenével foglalkozni. 2009-ben egy barátjával együtt megnyertek egy tehetségkutató versenyt, és 2012-ben kijött egy EP-je, aztán 2013-ban az első nagy lemeze is. Az volt nagyon érdekes, amikor őt kifejezetten őt felkérték arra, hogy az Éhezők viadalának a Mockingjay első egész estés filmváltozathoz készítsen filmzenét, és akkor ő azt mondta, hogy igyekezett megérteni az egyik pontosabban a női főszereplő egyéniségét. Jennifer Lawrence alakítja őt, Katniss Evergreennek hívják a hölgyet, és azt mondja, hogy ez volt az első, amikor megindult a fejében ez a dal, amikor elkezdtek ezzel foglalkozni. A dal producere Paul Epworth, aki Adele-nek a Rolling in the Deep-jét és a Skyfall című dalát is társalkotóként jegyzi. Vele együtt elkezdtek ezen dolgozni, és azt mondta, hogy ez volt az első kísérlet, ez a dal, a Yellow Flicker Beat, amikor a filmsorozat hősnőjének, ennek a már említett Katniss Everdeennek a fejébe megpróbált bejutni, ahogy ő maga mondta. Lordi elmesélte azt is a KROQ rádióban Kevinnek és Binnek, hogy milyen volt ez mármint maga a szerzői folyamat, és azt mondta, hogy bár lényegében kifejezetten a filmhez írtam a dalt, korábban nem kellett ezzel foglalkoznom, újraolvastam a forgatókönyveket, és csak az volt a célom, hogy megtapasztaljam mindazt, amit Katniss abban a filmben érez, a Mockingjay One-ban, és hogy mi az az őrült dolog, ami körülötte történik. Ugye itt nagyjából arról van szó, hogy a legjobb barátja, egy Peter nevű fazon, Katnissnek a legjobb barátja, agymosáson megy keresztül, és megpróbálja megfojtani Katnisst. És azt mondja Lord, hogy ez vagy Ella, hogy olyan helyrehozhatatlannak éreztem ezt a pontot, hogy ez volt az a választó vonal, ez volt az a vízválasztó pont, ahonnan a szereplők, vagyis a karakterek nem tudtak már visszafordulni, és visszavonhatatlanul megváltozott a filmnek a története is, sőt, Katniss karakterén belül is, és akkor itt jön be a képbe, ugye az, amit az imént mondtam, hogy itt sikerült bejutni először a karakternek a fejébe, vagy megérteni őt, hogy

that continues. Sweats on.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Pusz.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a kánikula. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása.
1: Időjárás.
5: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Most egy picit másabb beszélgetés lesz ez, ugyanis az eseteknek a 99%-ában a stúdióban beszélgetünk, de most egy kis akadályoztatás okán az történt, hogy telefonon értem el Eszter, de hát ettől függetlenül nyilván az interjú az elkészül, a beszélgetést meghallgathatják. A témánk az a mozaik családok, annak párkapcsolati aspektusai, erről fogunk beszélgetni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: A lényeg, hogy a vonal, úgy hallom, hogy tökéletes, remélem, hogy a hallgatók számára is tökéletesen hallhatóak vagyunk, vagy te főleg, úgyhogy csapjunk is bele, én azt gondolom a mai témánkba. Tehát ugye azt mondtam, hogy a mozaik családok és ennek a párkapcsolati aspektusait igyekszünk megnézni. Elsőként én azt szeretném kérni, hogy tegyük egy picit tisztába ezt, hogy mit mondunk mozaik családnak, mit jelent ez maga, hogy mozaik család?
2: Mozaik család vagy patchwork family, ugye akkor beszélünk olyan családi dinamikáról, vagy ilyen családi dinamikáról, amikor olyan párra esik a választásunk, akivel csomag is jár együtt, megérkezik a kapcsolatunkba egy gyerekkel, és egy vagy több gyerekkel érkezik a kapcsolatba, és tulajdonképpen egy addig teljesen ismeretlen terepre lépünk így ebben a megváltozott családi dinamikában. Nagyon érdekes, mert megfigyelhető így a mozaik családok esetében, hogy kezdetben mindenki sokkal toleránsabb, elnézőbb, tehát itt a mindenkin a családtagokat értjük, tehát sokkal toleránsabbak, elnézőbbek, egymással próbálnak megfelelni egymás igényeinek, de tulajdonképpen ez az állapot, ez nem tartható fenn a végtelenségig, és elkezdődnek a problémák.
1: Ez egy kicsit akkor olyan, mint a szerelemben a rózsaszín köd az elején, és akkor utána, hogy eloszlik a köd, akkor jönnek a problémák.
2: Igen, pontosan. Uh-huh. Megérkeznek nagy lendülettel a párok. Ugye a randizgatásnak az időszakában megindul egy idealizált képnek a felvázolása, hogy milyen szépen fogunk mi így együtt élni mozaik családként, de aztán nagyon gyorsan megtörténik az, ami Karintival is, meg a feleségével is, mert biztosan te is ismered, vagy talán ismered azt a mondatot, ugye, hogy Karintinak is, meg a feleségének is volt egy-egy gyermeke.
1: Igen, igen.
2: És amikor a gyerekek összeverekedtek, akkor Karinti dolgozott, és az mindig a feleségére bízta a íráskodást, és akkor azt mondta mindig, hogy Aranka, kérem, a maga gyereke, meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket.
1: Igen.
2: És ez így tulajdonképpen nagyon szépen mutatja a mozaik családnak a dinamikáját. Azt látjuk így a pár konzultációkon keresztül, hogy hosszú távon akkor tud működni jól egy mozaik család, hogyha a szülők teljesen egyenértékű tagként vannak jelen a kapcsolatban, tehát nem csak a gyerekek életében, hanem a párkapcsolatban is, és a családi rendszerben is, és ugyanolyan szabályok vonatkoznak mindegyik gyerekre. És nagyon-nagyon nehéz megtenni.
1: Hát mert ez nagyon következetesnek is kell lenni itt nyilván.
2: Tehát ezt így kimondani, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak minden gyerekre, és nincs kivételezés, hát ez egy szívfájdalom sok esetben. Ugye, amikor én megérkezem a saját gyerekemmel egy mozaik családba, és azt veszem észre, hogy az én párom például ferdeszemmel néz rá, akkor ugye rögtön beindulnak azok a mechanizmusok, hogy na hát én biztos, hogy nem tűrhetem azt, hogy az én gyerekemet valaki bántsa. Tehát leírva nagyon könnyűnek tűnik a eleinte ugye a mozaik családnak a felépítése, és valóban, ahogy mondott, hasonlít egy rózsaszínkör időszakra, de aztán később jönnek a problémák, mert ez a kezdeti lendület, ez a kezdeti lelkesedés nem tartható fenn a végtelenségig.
1: Akkor, hogyha valaki tudatosan és teljesen következetesen indítja el ezt az egészet, tehát már úgy lép bele, hogy teljesen tudatában van annak, hogy kezelni kell, mindent meg kell beszélni, kommunikálni kell, akkor ez lehet akár a kezdetektől is jó, nem? Vagy van ilyen?
2: Igen, és mindig nagyon-nagyon fontos az őszinte beszélgetés, hogy arra mindig lehetőséget tudjunk teremteni, és amikor randizgatunk, és tudom, hogy egy olyan férfival randizgató, akinek gyereke van, akkor nagyon fontos, hogy minél korábban lefektessük annak az alapjait, tehát a majdani mozaik családunknak az alapjait a társunkkal, hogy hasonló helyzetekben mit fogunk elvárni a másiktól. És sokan óckodnak azért így a randizgatás időszakában már vizualizálni egy jövőképet, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos már itt megbeszélni, hogyha úgy alakul az életünk, akkor mit várunk el a másiktól. És az a konszenzus például, hogy azt várom el a másiktól, hogy bár ő nem láthat el teljes értékű anyai, apai funkciót, de mégis nagyon-nagyon fontos, hogy legyen az erre való törekvése, mert a mi egységünk, az, hogy mi egységben vagyunk, és egyenértékű szülőként vagyunk jelen, az fogja elhozni annak a gyereknek a későbbiekben a lelki egészségét és a jólétét.
1: Most muszáj megállnunk ezt el egy picikét, de csak is kizárólag egy zene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Telefonban van itt, most telefonvonalban van itt velünk Eszter, és a mozaik családokról beszélgetünk, ennek a párkapcsolati aspektusairól, és ugye arról volt szó, hogy milyen igazából ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és erre mondhatjuk azt is, hogy mintánk sincs arra, hogy hogyan lehet egy mozaik családot jól, úgymond összerakni. Tehát ugye mint a puzzle darabokat, hogy jól kirakni a kirakóst, mert hogy nincs előttünk semmilyen példa, hogy mondjuk hogy csinálták a szüleink vagy a nagyszüleink. Már a következő generációnak nyilván ilyen szempontból sokkal okosabbak lesznek, de ugye abban maradhatunk, hogy amit itt ugye a zene előtt is mondtál, hogy a kommunikáció egyrészt, másrészt meg a felelősséggel is következetesen megbeszélve a dolgokat és következetesen tenni a dolgokat, az kialakíthat egy jó mozaik családot, egy jól működő mozaik családot, és ezen belül egy jó párkapcsolatot.
2: Igen, ez így van. Tehát ahogy fogalmaztam, minél korábban szükséges lefektetni a mozaik családunknak az alapjait, illetve a szabályait, és ez akkor szerencsés, hogyha ezt már akkor megtesszük, amikor még a randizgatás időszakában vagyunk. Nagyon nehéz úgy megérkezni egy mozaik családba, hogy például a válás után bűntudatunk van. Uh-huh. Nagyon sokan szenvednek bűntudattól, attól a bűntudattól, hogy nem voltak képesek például a gyereküket teljes családban felnevelni. És ezzel a bűntudatérzéssel elindulni, belépni egy mozaik családba nagyon sok esetben eredményez esetleg túlkompenzálást, uh-huh. túlzott engedékenységet, a határoknak a képlékenységét, és valóban konfliktusokat eredményez a párok között egy ilyen állapot. Tehát teszem azt, megérkezem egy mozaik családba válás után a gyermekemmel, és én például úgy nőttem fel, hogy engem elutasított az édesanyám, és én nem fogom ezt megtenni a saját gyerekemmel, tehát lehet, hogy már a megelőző családi rendszerben is, ahol éltünk, a házasságomban is már lehet, hogy túlzottan engedékeny voltam pont a gyerekemhez, azért, hogy ő ne tapasztalja meg azt a sorsot, ugye, ami nekem jutott. És ezt, hogyha folytatom a mozaik családban, akkor egyértelműen még több konfliktushoz fog vezetni ez az állapot.
1: Egyébként nagyon sokan teszik azt is, tehát most nagyon sokan nyilván így az én ismertségi körömből így gondolkodtam el, hogy ilyen mozaik családoknál, hogy a mostoha anyuka vagy mostoha apuka nem szeretné pótolni az édesanyát vagy az édesapát, attól függ ugye, hogy melyik, kiről van szó, apáról vagy az anyáról, hogy ez egyébként egy jó dolog, tehát hogy ha az ember így cselekszik, akkor ez közelebb viheti, közelebb tudja hozni a mozaik család tagjait?
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ahogy fogalmaztam, hogy lefektessük az alapokat, és ebben benne lehet az, igen, hogy megegyezzünk abban, hogy teljes értékű szülőként uh-huh. fogjuk részt venni a mozaik családban, és ez meg fogja adni ugye azt a biztonságot a gyereknek, hogy mi egyenrangú szülőtársakként egy egységet képezünk, és ebben az egységben mi ugyanazt képviseljük, mi ugyanazt mondjuk, tehát ezt a, például ha az említett széthúzás, amit az előbb említettem, megtörténik, hogyha én bűntudatból fakadóan hajlamos vagyok a túlkompenzálásra, például a túlzott engedékenységre, amit ugye a gyerek ki is használ, uh-huh. akkor ez uhatatlanul éket ver a mozaik családtagok között, éket ver a gyerekek közé, mert azt érzik, hogy egyikükkel kivételeznek, tehát nincsen meg ugye az azonos arányú figyelem, illetve hát éket ver a párom és én közöttem is. Tehát ezekre nagyon-nagyon fontos figyelni, hogy nagyon nehéz megtenni, ugye, és megkeresni, hogy hol van az a határ, ameddig nevelőszülőként én elmehetek, hiszen vannak problémák, amiket a saját gyerekemmel sokkal könnyebben kezelek, pontosan tudom, hogy meddig mehetek el vele, de mi van a másik gyerekkel, de mi a helyzet a másik gyerekkel,
1: igen.
2: Akkor hol van az a határ, amit én még vele megtehetek, vajon felemelhetem vele a hangomat, vagy kiabálhatok vele, vagy mit jelent a határhúzás felé, a gyerek felé, mit jelent a szülői következetesség. Tehát itt nagyon fontos például arra is ránézni, hogy ha a válás előtti időszakra gondolok, a gyerekekkel kapcsolatos problémákat nagyon könnyen meg tudtam beszélni a férjemmel, mert közös gyerekeink vannak, és semmilyen tulajdonképpen ez semmilyen konfliktus, vagy vihar, vagy veszekedés nem eredményezett. De amikor leülök egy mozaik családban a társammal beszélgetni a gyerekeinkről, amiben benne van az én gyerekem, meg az ő gyereke, meg lehet, hogy a közös gyerekünk, akkor ez nagyon nehéz. Mert hogyan beszélek valakinek ugye arról, hogy az ő gyerekével probléma van?
1: Hát igen, ugye itt arról nem is beszélve, ugye, hogy itt a felnőttről van most szó, de és akkor ott van még az úgymond az elszenvedő szereplője, ugye a gyerek, akivel, hogyha ugye pici az a gyerek, nyilván nem tudja vele megbeszélni a másik fél, de hogy itt még nem tudjuk ugye az ő oldalát, mert itt csak a két felnőtt oldalát tudjuk, hogy ők hogyan kommunikálnak, meg ők hogyan tudják ezt a rendszert úgymond összerakni. Most biztos, hogy erre lenne egy gondolatod, de muszáj, hogy egy picit beléd folytanom ezt a gondolatot, meg a szót, zene, hírek, és ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
3: Hi, I'm Tom Gregory.
1: Élet,

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. A mozaik családokról és annak a párkapcsolati aspektusairól beszélgetünk. Ugye itt arról volt szó, hogy a mozaik családba ahogyan bejön ugye a anyuka vagy apuka és a gyerekek, tehát ahogy kialakul az új család, ez amit most mozaik családnak neveztünk, hogy itt fontos a tudatosság, a lefektetni az alapokat, megbeszélni azt, hogy kinek milyen úgymond idézőjelben elvárásai, de ez nem jó szó, gondolom, ugye Eszter? Mm-hmm. Tehát nem elvárásaink lehetnek, hanem mik, hogy fogalmaznád?
2: Érzelmi szükségleteim, de reális elvárásaink kellenek, hogy legyenek.
1: Igen.
2: Tehát az egy fontos szó, hogy... Mm-hmm. Tehát egy nagyon fontos kifejezés a mozaik családban is, hogy reális elvárásom az igenis lehet.
1: Igen, csak akkor kiegészítve ebben, hogy reális, igen, nem csak úgy a semmibe a nagy elvárások, hogy itt ugye a szülők meg tudják ezt beszélni. Na de ott van a gyerek, vagy a gyerekek, akik úgymond ennek az egésznek az elszenvedői. Ilyen esetben a gyerekek felé a kommunikációt te tanácsolod, ajánlod, vagy ez fontos?
2: Tehát először is, hogyha a gyerekek szempontjából ránézünk a mozaik családnak a dinamikájába, belecsöppennek ugye ebbe az új családi rendszerbe a gyerekek is, akik felé új szabályokat alkotunk. Tehát új szabályok lépnek életbe, és ráadásul ezek a gyerekek van úgy, hogy ingáznak az elvált szülők között, és ami szintén megterhelő. Tehát ingáznak az elvált szülők között, és eltérőek ezáltal a szabályrendszerek. Tehát lehet, hogy egy hétig velünk van, egy bizonyos kialakult szabályrendszerrel, és lehet, hogy egy hétig pedig az elvált szülőtársamnál van egy másik szabályrendszerrel. Tehát ezek még plusz konfliktusokat eredményezhetnek. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy megérkezik a gyerek, hazajön, és kell neki, ugye, egy alkalmazkodási idő, tehát szószoros értelmében alkalmazkodási zavart él meg a gyerek, amíg visszatér ugye abba a szabályrendszerbe, és ez nagyon megterhelő, ez rendkívül megterhelő a gyerekeknek. Lehet, hogy egyedül létre vagy begubózásra van szükségük, még újra alkalmazkodnak ahhoz a szabályrendszerhez, amit mi állítunk fel. Tehát nagyon nehéz a gyerekeknek, mert a gyerekeknek itt is alkalmazkodni is kell, meg ott is alkalmazkodni kell. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos segíteni a gyerekeket ebben, hogy könnyebb legyen ez az alkalmazkodás. Például egy mozaik családban sokkal több megértésre van szükség, sokkal több toleranciára, odafigyelésre, empátiára. A mozaik családbeli lét sokkal több empátiát igényel, mint egy olyan család, ugye, ahol egyfajta szabályrendszer, egyfajta biztonság, egyfajta határok a gyerek felé, és ahogy az előbb elmondtam, ha kétféle szabályrendszer, eltérő szabályrendszerekhez alkalmazkodnak, nagyon megterhelő a gyerekeknek. Igazából mások vagyunk, tehát ha megnézzük ugye ezt a kétféle szabályrendszert, ugye, ahogy az előbb felvetettem, mások a határok, mások a vonalak, mások a tűrés határok.
1: Igen.
2: Nagyon-nagyon fontos a rugalmasság, és ahogy az említettem, a tolerancia, a megértés és a nyílt őszinte beszélgetések.
1: Arról nem is beszélve, ugye, hogy mindenféle szempontból azt gondolom, hogy nehéz egy mozaik családot jól működtetni, úgymond, mert a gyereknek ugye jó esetben van az egyik oldalon, és a másik oldalon is van egy-egy mozaik család, tehát hogy neki két oldalra kell úgymond megfelelni, és ugye minden párnak ott vannak az ex-feleség, vagy az ex-férj, akik még ugye bezavarhatnak ebbe az egész rendszerbe, hogyha mondjuk nem egy békés válás volt. Szóval ez azt gondolom egy nagyon-nagyon nehezített pálya.
2: Igen, nagyon sokszor megtörténik, hogy a szülők nem kommunikálnak egymással, a gyereket kis postásnak használják, mondd meg apádnak, üzenem anyádnak, a gyerek egy villámhárító szerepet tölt be, nem meri elmondani azt, hogy, hogy anyánál jól érezte magát, nem mer beszámolni azokról a kellemes programokról, amelyek apánál érték őt. Tehát nagyon-nagyon nehéz a gyerekeknek ez, és ezért fogalmaztam úgy, és ezért hangsúlyozom, hogy sokkal több megértés, empátia, rugalmasság, odafigyelés, odafordulás a gyerek felé, mit érzel, hogy érzed magad, elmondhatod, beszélhetsz róla. Rendkívül megterhelő ez a gyerekeknek.
1: És ez ugyanúgy a pároknak is, tehát ez ugyanúgy a párunk felé is abszolút ajánlatos, nem? Tehát, hogy elmondani, hogy mi az, amit akár te az én gyerekemmel kapcsolatosan, vagy mi az, amit én a te gyerekeddel kapcsolatosan, mert hogy ez a fajta kibeszélés, vagy megbeszélés, ez azért enyhíti a problémákat.
2: Igen, ez a kulcs tulajdonképpen. Tehát az a fajta, azok az én üzenetek, amelyekkel a saját érzéseinkkel meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az az érzelmi állapot, ugye, amiben beleragadtunk. El kell mondanunk őszintén, hogy nekünk például mi és miért esik rosszul, mit érzünk egy adott helyzettel kapcsolatban, és lehet, hogy sokszor elő kell venni egy problémát. Nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy nem csak a testvérek rivalizálnak egymással, mert ez is egy fontos pont, hogy a testvérek rivalizálnak. Például teszem azt, megérkezik két testvér egy olyan rendszerbe, egy olyan családi rendszerbe, ahol eddig egy gyerek volt. Tehát egy egyke gyerek volt. És hirtelen ennek az egyke gyereknek két testvére lesz. És vajon ez az egyke gyerek, aki mondjuk 10-12 éves koráig egyedül egyke volt, hogy éli meg, hogy hirtelen egy nagy családban él? Ilyenkor nagyon fontos például, hogy ezt a gyereket hagyjuk meg. Ugye lehet, hogy neki nagyobb lesz a magányigénye, vagy az, hogy ő többet vonul el, vagy ő ragaszkodik az ő szobájához, nem engedi, hogy a testvérei használják a dolgait.
1: Igen.
2: Vagy a kinőtt ruháit hordják például a testvérei, hallani sem akar róla.
1: Hogy figyelni, gondolom, a gyerekre, tehát, hogy meg az érzéseire, meg a mindenféle tevékenységére itt sokkal inkább kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogyha esetleg bármilyen probléma van. Most muszáj újra picit megszakítanom a gondolatodat, de jövünk vissza, és a zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel a mozaik családokról beszélgetünk. Főként párkapcsolati aspektusokat néztünk, illetve hát ugye ehhez azért szorosan hozzátartozik nyilván a gyereknevelés és így a mozaik családon belüli problémák, olyan problémák, amelyek hát szinte kivétel nélkül azt gondolom mindenhol előjönnek, hol kisebb, hol kicsit, hol pedig sokkal nagyobb részben meghatározzák az életét, a mozaik családnak a működését egyáltalán. Ilyenkor, amit ugye itt a zene előtt mondtad, hogy akárhogyha a testvérekkel való rivalizálás, vagy testvérféltékenység is előjöhet, főleg, hogyha egyke gyerek kerül be egy ilyen mozaik családba, ahol hirtelen lesz 2-3 testvére, nyilván ez is az elején nagyon jó lehet, akár főleg, hogyha idősebbek, élvezi a gyerek, aztán meg utána ugyanúgy kijöhetnek ugye a problémák. Ilyenkor családterápia, vagy mentálhigiénés támogatás, mi az, ami segíthet? Azon túl nyilván, hogy a szülők is megpróbálják azért a helyzetet a lehető legjobban kezelni.
2: Hát akkor van szükség már családterápiára, amikor egy helyzet már tarthatatlan. Itt a rivalizáláshoz, és majd erre még visszatérünk, de itt csak a rivalizáláshoz tenném még hozzá, hogy nem csak a testvérek rivalizálnak egymással a mozaik családban, nem csak a gyerekek között alakulhat ki rivalizálás, hanem a nevelőszülő és a gyerek között. Tehát szülő-gyerek között is kialakulhat. Hogyha egy gyereknek egyébként jó a kapcsolata a nevelőszülővel, akkor is láthat egyfajta riválist ebben az új családtagban, hiszen az ő apukája, anyukája ezzel az illetővel, ezzel az új szereplővel úgy érezheti, hogy több időt tölt, mint vele. Hogy emiatt a szereplő miatt ő vele kevesebb időt tölt az ő anyukája, vagy az apukája. Tehát óhatatlanul, akarva, akaratlanul féltékenységet, rivalizálást szülhet ez az állapot. Főleg ugye azoknál a szülőknél, ahol valóban szinte szimbiotikusan összeolvadva élt anya és gyerek, vagy apa és gyerek, és valóban hozzászoktak ehhez a családi dinamikához, hogy ők ketten vannak, és ebbe az ő kettősükben nem fér bele új szereplő, de aztán egyszer csak belefér, és valóban fájdalmasan éli meg a gyerek, hogy ennek az új szereplőnek az érkezését.
1: Egyébként valójában ez lehet egy úgymond egészséges felállás, egy ilyen mozaik család? Tehát tud ez nagyon jól működni? Ezt kérdezem úgy, hogy nekem most eszembe is jutott, hogy van egy olyan ismerősöm, akiknél szerintem ez tökéletesen működött, de hozzáteszem, hogy ott már nagyok voltak a gyerekek, és született egy közös gyerek, de valahogy ők ezt nagyon jól tudták megoldani.
2: Itt az elején megfogalmaztuk, hogy hosszú távon akkor működik jól egy mozaik család, hogyha a szülők egy egységben, egyenértékű tagként vannak jelen a kapcsolatban, és a gyerekek életében egyaránt, és lehetőleg ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindegyik gyerekre, és nincs kivételezés. Tehát ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan például úgy próbálják kivédeni a problémákat, vagy elkerülni a konfliktusokat, hogy valahogy kiemelik a gyerekeket ebből a családi rendszerből. Tehát lehet fizikailag is kiemelni, hogyha mondjuk megoldható, és egy nagyobb acska gyereket, vagy egy kamasz gyereket mondjuk a nagymamájánál helyeznek el, most csak mondtam egy példát, és akkor vagy kollégiumban helyezik el a gyereket, bentlakásos kollégiumban, akkor úgy gondoljuk, hogy akkor meg is van oldva a probléma, mert akkor nem zavar vizet ez a gyerek, ki van emelve ugye ebből a rendszerből, ő miatta nincsenek konfliktusok. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egész egyszerűen benne maradjanak a családi rendszerben a gyerekek, hogy meg tudják tapasztalni az alkalmazkodást. És az kezdeti alkalmazkodási zavarok után megérkezzenek nem problémamentes, meg nem konfliktusmentes, de egy olyan családi dinamikában, ami akár nagyon szép is lehet.
1: Itt ugye az a kérdés merült most fel bennem, hogy kinek az igényei elsődlegesek mondjuk egy ilyen mozaik család indulásakor? A szülők igényei, vagy minden esetben a gyerek igényei elsődlegesek, amit érdemes úgymond kielégíteni az ő igényeiket, és utána jöhetünk mi, a anyuka, apuka.
2: Itt nagyon fontosat kérdeztél, mert szintén okoz problémát az, amikor én látszólag megérkezem egy mozaik családba, de valójában lelki értelemben, érzelmi értelemben én nem engedem meg, hogy én tovább lépjek. Tehát én továbbra is a gyerekemmel alkotok például egy egységet. A gyerekemmel alkotom azt a szimbiózist, amiről néhány perccel ezelőtt beszéltünk, mert volt egy jól működő kis rendszerünk, és látszólag megérkeztem egy mozaik családba anyaként, vagy apaként, de valahogy nem tudom, tehát nem tudom megengedni azt a változást saját magam,

0: Most itt Eszter elmondott ebben a beszélgetésben ezt, hogyha figyelembe veszik a hallgatók, hogyha mondjuk ilyen helyzetben vannak, és ezt betartják, akkor lehet, azt gondolom, tényleg ezt jól működtetni.
1: Igen, egy mozaik családnak a működtetése az egyik legnagyobb feladat és kihívás lehet a család életében. Sokkal nagyobb kihívás és sokkal nagyobb feladat, mint egy olyan család életében, ugye, ahol nincsenek, nem különböző helyszínekről nem érkeznek új szereplők, és ahogy fogalmaztam, sokkal tovább tart az alkalmazkodási zavar a gyerekeinknek, nekünk pedig segítenünk kell őket ebben. Sokkal több megértés, odafigyelés, tolerancia, ezeket igényli egy mozaik családbeli lét.
0: Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, és bízom benne, hogy sokan tudnak ebből úgymond tanulni, vagy legalábbis ihletet meríteni ahhoz, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklám hangzott el.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Átalakul a közmédia intézmény rendszere. Újabb azbesztszennyezésre hívták fel a figyelmet ezúttal Nógrádban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tisza párt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A jelenlegi gazdasági környezetben az árrésztop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket, hozzátette. A probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb azbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrád vármegyében. Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai azbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórta el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi azbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli a hőmérséklet. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Egy nagyon jó kis rendezvényt fogunk ajánlani a figyelmükben, az Arbor Túra, ami június 25-én lesz, és amit fontos tudni erről, hogy már beszéltünk ugye itt többször is erről a rendezvényről, amikor nem ez volt a neve még a korábbi időkben, de majd mindjárt majd részletesen elhozzuk, ez a kocintás, a Magyar Bornapja kocintás rendezvény sorozat, amelynek célja a magyar bor, a borturizmus és a helyi borvidékek népszerűsítése, és az ország különböző településein szerveznek hozzá kapcsolódó programokat, központi gondolat pedig az, hogy egy időben minél többen kocincsanak a magyar borra, és ugye a programot a Borért Borturisztikai Egyesület szervezi, ami 2011 óta dolgozik a hazai borturizmus népszerűsítésén, és itt van velem a telefonvonalban Stanev Bertalan főszervező. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jól mondtam, ugye az infót, tehát a kocintás rendezvény sorozat most az Arbor Túra új néven van idén, ettől az évtől kezdődően, gondolom.
2: Igen, ez egy teljesen új kezdeményezés volt, hiszen a borpiac nagyon gyorsan változik, a fogyasztói igények nagyon gyorsan változnak, és kellett egy olyan rendezvényt találnunk, amelyik megszólítja a fiatalokat, és egyben egy olyan jó szakmai programot, szakmai hátteret is ad, ahol biztosította a jó bor, biztosította a minőségi bor, és biztosította jó hangulat is. Ezért fogtunk össze a Magyar Agráris Élettudományi Egyetemmel közösen, hiszen ők vannak ott a budai kampuszon, a Villányi úton, ahol egy gyönyörű szép arborétum van, ez a budai arborétum, amelyik a helyszínét adja ennek az Arbor Túrának.
1: De akkor ez a kocintás, ez a több helyen egyszerre kocincsunk, ez idén lesz, vagy most ez így egy kicsit...
2: Ez idén is van, igen, ez idén is van, csak ezt azzal fejeltük még meg ebben az évben, illetve tavaly indítottuk első alkalommal, hogy legyen egy olyan központi budapesti rendezvény, amelyik egy jó találkozási pontot tud biztosítani a borfogyasztók és a bortermelők között, hiszen az egyesületünk legfontosabb célja, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk építeni. A kocintás is erről szól, ami helyben teremti meg ezt a kapcsolatot, az Arbor Túra pedig annak apropója, hogy itt Budapesten is legyen egy ilyen lehetőség, amikor egy kötetlen formában találkozhatnak a borászok a borfogyasztókkal.
1: Tehát akkor ennek igazából az elsődleges célja, hogy a külön figyelmet fordítsunk, ugye vagy fordítotok a borturizmus fejlesztésére, ha jól értem. Az egyik fontos célja.
2: Itt most a legfontosabb célja, hogy ez a közvetlen kapcsolat, ez a közvetlen találkozás egy nagyon kötetlen formába megvalósuljon, ezért ez egy kicsit új a korábbi rendezvényeinkhez képest, hiszen nekünk is kell folyamatosan újítani, folyamatosan újra gondolni azokat a találkozási pontokat, amit a bor mellett a borászok és a borfogyasztók meg tudnak valósítani, hiszen már tudjuk, hogy egyre inkább az élmény az, ami számít a borfogyasztáskor. Ahogy egyébként Márai Sándor is nagyon jól fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás, tehát hogy a élményt keresik a találkozásokkor a fogyasztók, és ezért egy olyan rendezvényt szerettünk volna megalkotni tavaly, ami sikerült is, és idén folytatódik, ahol ez a fajta élményszerű találkozás a borral megvalósulhat.
1: Hogyan fog felépülni itt a Budapesten ez a Arbor Túra, tehát hogy ez a nap, ez miről fog pontosan szólni?
2: Ahogy egyébként a maga a helyszín, maga a szervezés is ezt mindenképpen sugallja, illetve közvetíti üzenetként, hogy egy nagyon laza nyári kapcsolatot szeretnénk teremteni. Tehát maga az arborétum egy gyönyörű szép helyszín. Aki már járt ott, az tudja, hogy milyen szép különleges növények vannak, milyen szép térkialakításban vannak ezek a növények elhelyezve, és itt kapnak helyet a kiállító borászatok, és gyakorlatilag egy ilyen piknik, nyári piknik hangulatot fogunk teremteni, hazai kézműves élelmiszerelőállítókkal, borászokkal, zenével, együttléttel, nyugágyakkal, nyugszékekkel, leülős helyekkel, egy igazi ilyen esti piknikelős hangulatot szeretnénk teremteni, ahol tényleg a legfontosabb az, hogy együtt legyünk, tudjunk együtt beszélgetni, egy kicsit lazulni így a nyár elején, még a nyári szünet kitörése előtt. Kifejezetten megszólítva a fiatalokat, az egyetemistákat, de ugyanígy a fiatal házaspárokat, baráti társaságokat. Tehát itt az a lényeg, hogy a bor mellé társaság is kialakuljon, mert nyugodtan hozhatunk barátokat, ismerősöket, rokonokat, és élvezhetjük együtt a gyönyörű arborétumi helyszínt, légkört, illetve az ehhez kapcsolódó borokat, élelmiszereket.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de ezt követően pedig folytatjuk és hozunk minden további részletet erről a rendezvényről. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Az Arbor Túra rendezvényről beszélgetek ebben az órában Stanev Bertalannal, aki a rendezvény főszervezője, ugye a Borért Borturisztikai Egyesület alapítója és a Kocintás rendezvénysorozat egyik főszervezője egészen. Pontosan június 25-én lesz az Arbor Túra, és ennek kapcsán beszélgetünk. Ugye itt az imént említetted, hogy a fiatalokat megszólítani, hogy fontosnak tartjátok. Jól emlékszem, az előző alkalommal is, amikor szerveztétek már akkor is, tehát nem ez az első év, amikor erre nyitni szeretnétek így a fiatalok felé, hanem ez már azért egy ideje, ugye ezen dolgoztok, nyilván ez nagyon fontos, de mit tapasztaltok ilyen szempontból, hogy mennyire nyitottak valóban a fiatalok akár a kulturált borfogyasztásra, vagy a borkultúra megismerésére?
2: Mindenki keresi egyébként a hangot a fiatalok felé, és a fiatalok megszólításának a hatékony módját. Azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy minden esetben megtaláltuk, de többféle kutatás is mutatja. Például a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának volt egy kutatása, amelyik egyébként a rendezvényünknek szakmai partnere is, és egyébként ugye az országos borverseny résztvevői közül is többen ki fognak állítani, és már megismerhetők az ő díjnyertes boraik is. Ezt csak így zárójelbe teszem hozzá. De hogy egyébként ők végeztek egy ilyen kutatást, hogy a fiatalok nem közömbösek a bor iránt, érdeklődnek a különböző borfajták, a borvidékek, a borászatok iránt, de már máshogy, mint ahogy mondjuk az előző generációk ezt tették, más módon, más közegben, nem elsősorban az ital maga a nagyon fontos, hanem elsősorban az a környezet, vagy az a társaság, vagy az a szituáció, vagy az az alkalom, ahol a bor is jelen van.
1: És ugye nem csak az egy úgymond megoldandó feladat, vagy kérdés, vagy probléma, hogy a fiatalokat elérni, vagy őket megszólítani, hanem egyáltalán a magyar borászat az is azért számos kihívással néz szembe, ugye folyton, hogy legyen szó piacról, fogyasztási szokásokról, vagy akár ugye gazdasági helyzetről. Egy picit ebbe is, hogyha így segítenénk a hallgatóknak jobban látni, hogy milyen problémákkal küzd jelen pillanatban, mi az, ami leginkább foglalkoztatja ezt a szakmát?
2: Nagyon jó, hogy megkérdezted, mert pont a mi legfontosabb küldetésünk felé mutat minden ilyen probléma, illetve problémának a gyökere, illetve megoldási lehetőségei, ez pedig maga a közvetlen értékesítés. Tehát ide csúcsosodik ki tulajdonképpen a probléma is, és a megoldás is, hogy a magyar bornak akkor tud igazi jó piaci szerepe lenni, ha megtalálta ezt a közvetlen hangot a fogyasztókkal. Tehát itt most nem beszélünk nyilván az éghajlatváltozásról, az egyéb gazdasági problémákról, most nyilván ugye nem ez a legfontosabb témája ennek a beszélgetésnek, de hogy egyébként ugye a fogyasztói trendváltozások azt mutatják, hogy a közvetlen kapcsolatok felértékelődtek. Nagyon fontossá vált a fogyasztóknak is, és a bortermelőknek is, hogy ezek a közvetlen kapcsolatok létrejöjjenek, és mi már megalakulásunk óta, amióta a Kocintást szervezzük, ez a legfontosabb küldetésünk, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk erősíteni. Hiszen ha valaki találkozott a borásszal, találkozott egy jó élménnyel, egy jó közösségben ivott egy pohár bort, megismerte azt a borfajtát, akár a bortermelőt, vagy a borvidéket, akkor az utána már egy olyan érzelmi kapcsot jelent, ami később további vásárlásokat is fog eredményezni.
1: Na most ezt én első kézből tudom igazolni, hogy ez tényleg így van. Én ugyanígy jártam Balaton környékén, voltam egy hölgy borásznál ráadásul, akivel így együtt töltöttünk így egy beszélgetős estét így baráti társaságban. Akkor kóstolta meg először a borait, és azóta is mindig ezt idézem föl, és mindig ez jut eszembe, hogyha bort szeretnék inni, hogy de jó lenne visszamenni oda, és ott venni tőle bort, vagy akár lemenni újra hozzá, és ott beszélgetni, iszogatni. Tehát egy jó bor társaságában tényleg csak repül az idő.
2: Igen, igen, abszolút. Tehát nagyon jól megerősítetted azt, ami tényleg a küldetésünk és a legfontosabb feladatunk, mert tényleg ez a legfontosabb, hogy egy jó élmény társaságában találkozzunk a borokkal. Ez nagyon igaz a fiatal korosztályra, tehát mi most ezt szeretnénk teljes mértékben bemutatni, ezt szeretnénk erősíteni, ehhez szeretnénk a megfelelő hátteret, hangulatot biztosítani.
1: És az élményeket, hogy élményt kapjanak nyilván az odalátogatók.
2: Abszolút, igen.
1: És
2: igen,
1: akkor,
2: igen.
1: Még egyszer akkor az időpont az június 25-e, és ez a Mate Budai Campus, a Budai Arborétum a Villányi úton a helyszín.
2: Így van, 16 órától van kapunyításunk, és utána természetesen ott van erre lehetősége. Az időjárás igen kedvezőnek
1: ígérkezik, igen, igen.
2: Tehát kellemes meleg nyár lesz, nem lesz nagyon meleg, de
1: pont a borozáshoz megfelelő.
2: És kifejezetten a nyár este az meg egy kellemes enyhe este lesz. Eső nem várható, tehát
1: június 25-én akkor.
2: Igen, ideális ez a helyszín arra, hogy mindenki meglátogassa ezt az eseményt.
1: Illetve, hogyha valakinek még kérdései lennének az eseményről, akkor a kocintás.hu oldalon megtalálja az arbortúra.
2: Egészen pontosan az arbortúra.kocintás.hu weboldalon találhatók minden információk a jegyértékesítésről, az esemény leírásáról, a kiállító borászatokról, borvidékekről, tehát ott minden olyan szükséges információ megtalálható, ami az esemény eléréséhez mindenképpen szükséges.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatói,
2: várunk téged is természetesen.
1: Köszönöm, ott leszek, köszönöm. Kedves hallgatói, ezekben a percekben Stanev Bertalannal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
3: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van, emerszem még. Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Egy fesztiválról hozunk híreket ebben az órában, pontosabban ebben a néhány percben. A Tatai Víz Zene Virág Fesztivál, ugye, ami az ország egyik legismertebb és legnagyobb családi fesztiválja. Több mint 30 éves múlttal rendelkezik. A helyszín pedig a festői szépségű Öregtó környéke, amely önmagában is különleges atmoszférát ad ugye a rendezvénynek. A fesztivál nevében szereplő három elem pedig a víz, a zene és a virág, ezek mind szimbolikus jelentéssel is bírnak. A víz az életet, a zene az emberek közös nyelvét, a virág pedig az újjászületést jelképezi. Idén a fesztivál június 25 és 28 között lesz Tatán, és a szervezők ugye idén 4 napos programmal készülnek. A programról, a fesztiválról, a rendezvényről beszélgetek ebben az órában. Itt van velem a telefonvonalban, most ugye nem élőben vagyunk itt a stúdióban, Jakab Jácint, a fesztivál főszervezője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: No, hát induljunk egy picit onnan, hogy ugye több mint 3 évtized után mitől tud még ma is releváns maradni a fesztivál, és hogyan tud megújulni?
2: Igen, hát idén lesz a Víz Zene Virág Fesztivál Tatán 33 éves. Mi 3 éve kapcsolódtunk be a szervezésbe, és új lendületet adtunk ennek az egész eseménynek, amelyet úgy látjuk, hogy a közönség évről évre meghálál, és azt gondolom, hogyha megfelelően tiszteljük a tradíciókat, az elődeinket, akik ilyen szép eseményt kigondoltak több mint 30 évvel ezelőtt, akkor megmarad az a lelkület az eseménynek, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére valót ebben a történetben, és mi ezzel a lelkesedéssel szervezzük. Nyilvánvalóan látjuk, hogy hogyan változik a világ, látjuk azt, hogy mire van igény, igyekszünk a trendeket lekövetni, és kihasználni azt a csodálatos dolgot, hogy ez Tatán, az Öregtó partján valósul meg. Az Eszterházi kastély, a Vármúzeum, az Öregtó, a Lovard előtti rész, tehát hogy mind-mind olyan helyszínek és olyan elemei a fesztiválnak, ami önmagában már vonzóvá teszi ezt a rendezvényt, és mi nagy lelkesedéssel szervezzük az idejét is.
1: Igen, én sem véletlenül úgy jellemeztem a festői szépségű, tényleg, aki én volt sem. Már a Tatán és ott az Öregtó környékén, akkor az alá tudja támasztani, hogy ez valóban így van, ez egy festői szépségű hely. Mennyire nehéz egyébként egyensúlyt találni a családi jelleg és a nagy sztárkoncertek között egy ilyen fesztivál keretében?
2: Erre törekszünk. A programokat úgy állítjuk össze, hogy tényleg kicsik és nagyok is jól érezzék magukat. Napközben a fesztivál ingyenesen látogatható, leginkább a családosok miatt, 17 óráig abszolút átjárható teljes fesztivál terület. Mi nem zárjuk le ugye a tópart és környékét, pontosan azért, hogy egy kicsit bekapcsolódhassanak mások is ebbe a fesztivál forgatagba. Tehát ott vannak a kézműves vásárosok is, különböző gasztroudvarokat hozunk létre, a Nesmély borosok is kitelepülnek, és ezeket napközben is ugye meg lehet tekinteni, és úgy építjük fel magát a programot, hogy még napközben a kicsik és a szüleik érezhetik jól magukat egy-egy koncerten a Vármúzeum kertjében, addig akik csak az esti koncert, idézőben csak az esti koncertet szeretnének jönni, őket 18 órától fogadjuk, így egy nagyon jó kis szinergia jön létre, mert mindenki, aki a táj miatt jön, aki a rendezvényhelyszín miatt jön, aki a családi programok miatt jött, a foglalkozások miatt jön, ők is megtalálják a helyüket, és akik a nagy koncertek miatt jönnek, ők is örömmel vesznek ezen részt.
1: Tehát igazából mindenki igényeit igyekeztek úgymond kielégíteni.
2: Abszolút, igen.
1: És akkor most, hogy az így 4 napos, gondolom, nagyon sokan úgy is látogatnak le, hogy akár lemennek első nap, és akkor ott a környéken szállást bérelve ott vannak 4 napig.
2: Igen, hát azt a visszajelzést kaptuk, hogy már nagyon nehezen lehet, vagy már egyáltalán nem lehet szállást találni Tatán, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk. Látjuk azt a visszajelzések alapján, hogy tényleg 4 napra jönnek el, úgy látják, úgy érzik, hogy Tatára érdemes eljönni, nyaralás 4 napját esetleg itt töltik, és akkor közben tudnak szórakozni is a vendégek, tehát hogy ez egy Tata életében, a környék életében az egy fantasztikus turisztikai attrakcióvá is nő, kinőtte magát az elmúlt években, és a zenei kínálat, ugye a nulladik nap, az tavaly hoztuk be először, hogy próbálkozunk egy nulladik nappal, egész jó sikerült, és úgy gondoltuk, hogy idén is egy ingyenes borudvari, ilyen csendes borkóstolóval, valamint Demjén Ferencnek a nagy koncertjével nyitjuk meg magát a fesztivált.
1: És hogyha minden igaz, az időjárás is kedvezni fog, mert most már melegszik az idő, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz abban a négy napban is. Most rövid szünetet tartunk, de ezt követően arról is beszélgetünk majd, hogy milyen újdonsággal várják idén a fesztiválra érkezőket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Idén is lesz Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán. Június 25-28 között rendezik meg. A szervezők idén 4 napos programmal készülnek. Ugye több mint 30 éves múlttal rendelkezik ez a fesztivál, a helyszín a festői szépségű öregtó környéke, ami ugye önmagában is egy különleges atmoszférát ad a rendezvénynek, tehát hogyha valaki nem a koncertek miatt, csak egyszerűen kirándulni, nyaralni látogat le, annak is tényleg nagyon tudjuk ajánlani ezt a rendezvényt, ezt a programot. A fesztivál főszervezőjével, Jakab Jácinttal beszélgetek ezekben a percekben. Ugye az idei év egyik újdonsága a Rocksziget, ha jól tudom. Miért volt ez fontos, vagy miért éreztétek szükségét annak, hogy a rockzenét is beemeljétek a zenei palettába?
2: Így van, Rocksziget-tel is készülünk. 2011 óta nem volt igazán olyan színpad a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, ahol a régi legendás rockzenekarokat, vagy éppen az újakat szólította volna meg. Tavaly, amikor a Tankcsapda koncertet szerveztük, és láttuk ennek a sikerét, több ezer ember a kastélytéren énekelt a legnépszerű dalokat, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy érdemes lenne újra ezt a műfajt visszahozni a fesztiválra, és tulajdonképpen most fogjuk látni azt, hogy ennek van a relevanciája, mi az úgy látjuk, hogy szerintünk lesz, ugyanis a Harley tulajdonosok is el fognak jönni, még egy külön kiállítást is fognak szervezni a szombati napon, és a rock zenét kedvelők egyre inkább azt mondják, hogy olyan jó, újra van nekik is szóló program.
1: Hát igen, mert végülis rockzenét kedvelő, hát nevezhetjük azt is, hogy ez is egy picit ilyen rétegzene, nyilván már nem mindenki szereti ugye a rockzenét, de azért elég nagy tábora van, és hogyha most így végig gondolom, nem sok helyen, nem sok ilyen fesztiválon találkozok, vagy olvasok, hogyha nem is megyek el személyesen a fesztiválra, de nem sok fesztiválnak a programjában olvasok rockzenei koncertről.
2: Így van, és most, hogy egyre inkább én is ezt látom, de pontosan ezeket a régi hagyományokat, a régi legendás zenekarokat ugyanúgy kell hozni, tehát hogy családi fesztiválról beszélünk, szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát, arra törekszünk, hogy minden műfaj elérhető legyen, és ennek szellemében egyébként jönnek a kőbányai iskolából is, növendékek zeneiskolából, de a Peron, Tatai Peron Tehetség Központ gála előadása is napközben ingyen meglátogatható lesz, ami azt jelenti, hogy 25 produkció fogja majd bemutatni a tehetségét, és azt gondolom, hogy napközben is már az élő zene, a könnyű zene, a rock zene teljesen jó programként illeszkedik majd ebbe a családi fesztiválba.
1: Van esetleg olyan program, amitől így a kezdetek óta mondjuk így ragaszkodtok hozzá, hogy meglegyen, tehát ami így a fesztivál, nem tudom, identitásának része?
2: Abszolút, például a virágos programok, ugye korábban, ugye 33 évvel ezelőtt ez virág fesztiválként indult, és helyi szervezők, mecénások, civil szervezetek, barátok fogtak össze, és csináltak egy nagyon kis kedves családi rendezvényt, ami a virág köré épült. És ezt a virág, ahogy a nevében is benne van a fesztiválban, ezt a virágos programot mi tavaly kicsit újra megreformáltuk, egy nagyon szép, csodálatos kiállítást sikerült varázsolni a törökkori átjáróba, és tényleg ez a virágelem, ez visszajött, több mint 50 virágkötő, több 10 000 virágszállal díszíti majd a fesztivál ezen részét, és nagyon nagy sikere volt ennek a történetnek is, és idén is el lehet majd vinni ingyen tulajdonképpen azokat a virágokat, amelyek a fesztivál után épségben maradnak. A másik ilyen elem pedig a vízes programok, tehát hogy idén is lesz kékszalagos vízi, kékszalagos vitorlás verseny, lesz lampianos karnevál a vízen a Tatai tavon, visszatér Besenyi Péter újra, és egy fantasztikus műrepülő showval kápráztatja majd el a közönségünket. Tűzijáték is lesz Tatán, ilyenkor lehet egyedül csak tűzijátékot tartani, tulajdonképpen ez nekünk az új évet jelenti. Úgyhogy én azt gondolom, ezeket az elemeket érdemes továbbvinni, és azzal a tradíció tisztelettel végezzük mi is a munkánkat, hogy a következő 33 évben is ez a fesztivál megmaradhasson, és hát nagyon köszönjük a közönségünknek is, a ide látogatóknak, hogy országos hírővé teszik évről évre a Víz, Zene, Virág Fesztivált.
1: Ugye egy 4 színpad működik párhuzamosan, ugye? Jól látom itt a anyagban. Földön, vízen, levegőben mindenhol zajlanak, úgymond a programok. Koncertek, vízi bemutatók, ahogy említetted, családi programok, kézműves vásár lesz, gasztroudvar, óriáskerék, műrepülősó, tűzijáték, amit ugye imént is mondtál. Néhány fellépőt, hogyha megemlítenénk, nyilván nem mindenkit, majd ajánljuk a weboldalatokat, ahol meg tudják nézni, hogy kik lesznek, illetve a Facebookon is nyilván, ha beütik a vízzenevirág bárhol a keresőbe, az interneten, akkor nyilván minden információt megkapnak, csak most így a hallgatóinknak, hogyha egy-két előadót természetesen a teljesség igénye nélkül kiemelnél.
2: Rendben, hát a teljesség igénye nélkül, ugye csütörtökön Demjén Ferenc is a Hogyan tudnék én nélküled két sztárja lesz velünk, pénteken érkezik Korda György és Balázs Kál és a Halatpénz, szombaton a Dániel Fé és a Bagosi Brothers Company, de a fiataloknak is kedvezünk a Dessel, vasárnap Bájelex, Parnagraszt, a rockvonal kedvelőjének Bikinit hozzuk, az Ossziánt, de autentikus cigányzene is lesz majd a borudvarba. Úgyhogy azt gondolom, hogy színes zenei kínálat lesz, és tényleg érdemes megnézni a weboldalunkat, mert ott pedig hát a teljes zenei arzenál megtalálható, és még bűvés sót is szerveztünk.
1: Hát tényleg nagyon-nagyon színes programok, tehát a weboldalatok az vízzenevirág, jól gondolom?
2: A weboldalunk vízzenevirágfesztivál.hu.
1: Tehát akkor itt meg elérik a hallgatók, és az időpont, tehát június 25 és 28 között lesz Tatán.
2: Így van, és várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ezekben a percekben Jakab Jácinttal, a Vízzenevirág Fesztivál főszervezőjével beszélgettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek a mikrofonnál már István Dániel. Már is indul a Manna délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Igazából nagyon jó kis órákat tervezek, a változatosság jegyében minden órában mással foglalkozunk. Jön majd egy jó kis időutazás 2009 és 19 terítéken, az akkor is lágerista vezetőkkel, jön majd Uncle Cracker, meg a Sugar Babes, itt lesz Lottie Baggy és Andy Grammer. Ebben az órában adózunk a jó kis hőhullámnak, már is olyan dalok érkeznek, amik ezzel kapcsolatosak, Glenn Frey és a Horizon, a klasszikusok közül, az újabbak közül pedig a Glass Heatwave érkezik, és az óra sztárja is jönnek, James Arthur, illetőleg a Red Hot Chili Peppers, 3-3 slágere, induljunk el. Az a biztos, már is jön a Shepherd dala, a Coming Home.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pihit, hogyha a gyerekekkel együtt. Az a program ugye a vakáció második napja van. 0677098, ez pedig az SMS és Viber számunk. Ide várom a közlekedési információkat, hogyha lenne, akkor a többiek nevében. Köszi érte, majd jól továbbadom nekik. Hát igazából ez még csak a kezdet, ami a mai napon van, a hőmérsékletet illetően az 32 fok még úgy emberes, most gyújtanak be igazán majd. 38 fok lehet a jövő hét elején, de addig is egyébként fokozatosan emelkedik a hőmérséklet 1-2 fokkal, úgyhogy a hétvégén már 36-37 fok lesz. Nézem egyébként a mai maximumot, 2021-ben 37,8 fokot mértek Berettyóújfaluban, a leghidegebb pedig Putnokon volt 1949-ben 3 Celsius fokkal. No, hát nem is kell nagyon magyarázni, hogy miért hőhullámos, hőségről szóló dalok érkeznek ebben az órában. Hát a ezekkel egyébként jó hangulatban tudjuk eltölteni a kánikulai napokat. Természetesen a szokásos dolgok ilyenkor abszolút aktuálisak, víz, minden mennyiségben folyadék, hiszen izzadunk, észre sem vesszük, és könnyen kiszáradhat az ember, úgyhogy árnyékban kell tartózkodni, ha van klimatizált, lehetőségünk oda behúzódni. Egyébként a BKK különböző központokat felajánlotta arra, ahol van légkondi, hogy be lehet ülni, csak úgy egyébként hűsölni, és abszolút árnyékban kell lenni, szellőztetni pedig reggel és este érdemes. No de jöjjenek akkor a hőségdalok, ha így mondhatom, a Kent Heat érkezik, a Jamiroquai-tól elsőként, aztán majd Noah Gallagher és az ide Heat of the Moment, és aztán majd Glenn Frey, a klasszikus Heat is on. Hát a Jamiroquai-nak ez tulajdonképpen az egyik utolsó nagy slágere volt, amit már is hozok, eddigre ők már bőven megnyerték a Grammy díjaikat. Egy acid jazz zenekarról van szó, különösen ebben a korszakában, az acid jazzes korszakában volt sikeres, a 90-es évek elején számított igazán kiemelkedő együttesnek a csapat, hasonlóan számos más formációhoz, mint az Incognito vagy a Brand New Heavies. 92-ben alakította egyébként a formációt a frontember J.K. Igazából a 2000. év James Brown-jaként kiáltották őt ki. Nevük egyébként egy szóvic, a Jam, ami lekvártól örömzenéget mindent jelentett, és az irokéz nép összegyúrásából keletkezett. A higany mozgású srác J.K. vezette a gárda első acid jazz recordsnál megjelentő When You Gonna Learn című 92-es kislemezüket. Olyan szemtelen frissességgel robbantak előbb a független kiadók rangsorán, majd pedig a hivatalos brit listákon, amire azóta sem volt példa. Egyébként J.K. maradt a csapat frontembere és egyetlen biztos tagja, és jelen pillanatban is aktív a Jamiroquai. Azt gondolnánk, hogy már régen elbúcsúztak a köztudattól, nem? Turnéznak a mai napig. Aztán majd Noah Gallagher érkezik, aki ugye Liam Gallagherrel együtt az Oasis csapat alapítója volt, aztán elég komoly vitákba keveredtek ők, volt, hogy le is kellett mondani egy felvő lépést, mert hogy közvetlenül a színpadra lépés előtt kaptak hajba elég elképesztően. Aztán valószínűleg van az a pénz, amiért újból összejöttek, hiszen egy elég komoly turnéra írtak alá tavaly, ugyancsak az Egyesült Királyságban, de újból fellépett az Oasis. Egyébként mindketten már saját útjukat is járják, a Noah Gallagher féle banda érkezik mindjárt, és az In the Heat of the Moment. A végére pedig majd egy klasszikus jön, a Glenn Frey féle The Heat is On. Ő egyébként egy amerikai zenész, dalszerző és színész, az Eagles zenekar alapító tagja. Frey és Don Henley volt az Eagles frontembere, akivel közösen írták az együttes legtöbb dalát. Egyébként aztán szóló karriert is befutott, ennek egyik nagy slágere volt az a Heat is On, ami mindjárt érkezik. Itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Június van, és ennek megfelelően alakul az időjárás is, talán egy picit túlságosan is júniusi. 38 fok is lehet majd a következő napokban, úgyhogy tulajdonképpen a mai az csak gyakorlat a maga 33 fokával, meghosszabbítják a hőségriadót is, ami eredetileg ugye mai éjfélig volt érvényben. Tehát most ez a program. Néztem tegnap a híradót, egész Európában ez a jellemző, még olyan helyeken is, ahol egyébként ez egyáltalán nem volt ideig megszokott, Londonban, Franciaországban, Párizsban is hőségriadóban, ott ráadásul annyira nincsenek is felkészülve erre az időjárási anomáliára, nincsen annyi légkondicionáló berendezés, mint itt Magyarországon, úgyhogy ők garantáltan jobban szenvednek, de hát azért nekünk is lesz bajunk a 38 fokkal, úgyhogy érdemes nézni mindig az időjárás jelentést, és 10 és délután 4 óra között, mivel UV-sugárzási veszély is érvénybe lépett, kerülni a napozást. Hát ha már így alakult, akkor arra gondoltam, hogy úgyis a sztárokat is megillette a hőhullám, jöjjenek ilyen dalok, amik erről szólnak, már is a Heat, a Heat Waves, és aztán majd a végére érkezik Camila Cabello ide passzolós lágere, a Hot Uptown. Hát elsőként egy Leeds-i DJ és a New York-i előadó jön el, Paul Woodford és Amber Mark, az ő közös daluk a Heat csendül már is fel, akik nem csak élvezik, hanem meg is értik a dalait, és azonosulni is tudnak vele, biztosan örülnek majd ennek a slágernek. Aztán majd a Glass Animals jön hozzánk a Heat Waves-el, ami egy néhány éves szám. Ők egyébként egy brit art pop kvartett, ezt olvastam róluk, 2014-es Zaba és a 2016-os How to Be a Human Being után a dobos Joe Stewart 2018-as súlyos közlekedési balesete miatt csak 2020-ra lett kész harmadik nagylemezével. Az eredetileg bejelentett júliusi dátum helyett augusztus 7-re csúsztatott Dreamland albumról a Denzel Curry-re betétjével spékelt Tokyo Drifting, a You Love Deja Vu és a címadó nyitódal videója mellé megkaptuk aztán a negyedik klipdalt is. Ez volt a Heat Waves, amit egyébként mi előszeretettel játszunk, hiszen egy nagyszerű nyári hangulatú dal, télen kimondottan jól jön, amikor jönnek a mínuszok, és úgy hangulatában, ahogy felcsendül, rögtön érezzük a napsugarat. Hát most leginkább rápakolunk bele a jelenleg is jellemző időjárásra, és aztán majd Camila Cabello érkezik hozzánk, egy kubai-mexikói származású énekesnő, aki 2013-ban lett a Fifth Harmony tagja, még az együttes tagjaként megjelent két szólószáma, az I Know What You Did Last Summer, Shawn Mendezzel és a Bad Things, Machine Gun Kellyvel. Maga a formáció, a Fifth Harmony egyébként egy X-faktorban összeverbúvált csapat, hasonlóképpen, mint a One Direction. Összehozták őket a válogatók során. 2019 júliusában kezdett egyébként Camila Cabello randira járni Shawn Mendes kanadai énekessel. A kapcsolat vitákat is váltott ki, mivel mindkettejüket azzal vádolták, hogy megpróbáltak kapcsolatot kialakítani a nyilvánosság érdekében, de Mendes ragaszkodott hozzá, hogy ez egyértelműen nem reklámfogás. A kapcsolatot a Senorita című daluk megjelenése után erősítették meg, 2021 novemberében aztán szakítottak, de egyébként azóta is cáfolják, hogy ez valamilyen PR kapcsolat lett volna. Egyébként láttam róluk képeket, eléggé meggyőző volt a szerelmük, de hát ahogy mondtam, sajnos nem tartott sokáig. Viszont legalább a Senorita megmaradt ennek gyümölcseként. Viszont most Drake-kel érkezik Camila Cabello, azzal a Drake-kel, aki ugye a múlt héten lépett fel Budapesten, a közös kollaborációban majd a Hot Uptown érkezik témába vágóan, de egyelőre a Heat, és aztán majd a Glass Animals féle Heat Waves a kánikulában, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt Alessia Cara érkezik, és a Using Trying, aki egyébként a közösségi oldalaknak köszönheti a sikerét, eredetileg arc nélkül teljes inkognitóban posztolta a YouTube-ra, hiszen nagyon visszafogott, abszolút introvertált hölgy volt, egyáltalán nem volt biztos a tehetségében, aztán annyi pozitív kommentet kapott, hogy aztán később arcaris névvel is vállalta a tehetségét. Már is ezzel a dallal folytatja.
1: Cross-GPS. Cross-GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross-GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villa Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron Bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbbön közülük a magy kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a MATÁV, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hozhatták az országba, mégsem innen származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

a 98 pontot Manna FM életörömzenéke. Jó pihenést és kitartást kívánok a nagy melegben. Fogyasszunk elég folyadékot, ez nagyon fontos. Nem baj a szénsavas, ne alkohol legyen, az a lényeg. Egy 2-3 liter is lemehet, nyugodtan beletartozik a kávé és a leves is, de hát minden évben átvesszük, remélhetőleg nem feledkezik meg róla senki. Már is időutazásos órát indítok majd a friss információk után. 2009 és 19 lesz terítéken, ez annyit tesz, hogy a 2 évben majd elkalandozunk, némi információ mellett hozom mások mellett az akkor is lágerista vezetőket is, mindig a zenék jobban visszarepítenek minket az akkori hangulatba. Jön majd 2009-ből Uncle Cracker és a Smile, Suga Babes-ről a Teardrops, a később évből 19-ből pedig Harry Styles és Andy Grammer egyes lágere. Az óra pedig Cecilia Krallal indul.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Megyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta.
1: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már is indul az újabb óra a mikrofonnál, István Dániel. Időutazunk, az mindig jó, hiszen az emberből egy csomó emlék elő tud törni, ha így lesz. Egyébként 2009 vagy 19 slágereinek hallatán, akkor vevő vagyok SMS-ben, hogy kivel mi minden történt akkor, hogyha beugrik egy-egy élmény, az jöhet a 077-1986-ra. Miközben egyébként 2009-et majd az akkori slágerista vezető Suga Babes és a Teardrops képviseli, 2019-ből pedig jön majd hozzánk Harry Styles vagy Lotfi Begi, de egyelőre a My Life is Going On indítja az órát. Jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel klasszikus kánikulai időjárásra számíthatunk egész héten, fokozódó hőmérséklet értékekkel, most már záporról, zivatarról sincsen nagyon hír, úgyhogy csapadékra sem kell számítani, talán a szél, szellő leginkább megkönnyítheti a helyzetünket, úgyhogy mindenki próbáljon meg egyébként a folyadékpótlásra fókuszálni, ezt nem lehet elégszer elmondani. 0-77-0-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, a lenne közlekedési információ. Szívesen veszem, vagy mondjuk egy életre szóló élmény 2009-ből az is jöhet, emlékezzünk együtt, hiszen már is onnét startol el az időutazásunk, szokás szerint mondok néhány információt ebből az évből, és aztán majd a zenék idézik meg leginkább az esztendőt, jön Uncle Cracker elsőként majd, és a Smile. Hát 2009-ben nálunk járt Madonna, a pop királynője, egyébként Lady Gaga is itt volt, de Tom Jones zenekarról és Anastasia is koncertet adott, bizonyítva, hogy odakint még mindig egészen más az élet. Aztán jó kis balhé kerekedett az Eurovíziós Dalfesztivál körül 2009-ben, csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába, ami az utolsók között végzett a versenyben. Tavasszal a Valami Amerika második része hódított a mozikban, majd jött a Made in Hungária, amelyben Fenyő Miklós slágerei voltak a főszereplők, év végére pedig Csányi Sándort kaptuk a poligami sztárjaként, még a tinik vámpirlászban égve rajongtak az amerikai alkonyat újholdért. A képernyőkön, a televízióban pedig többek között a Barátok közt után vetített Benkő feleséget keres ment egyébként nagyot. Már is érkezik a Sugar Babes formáció, újból egyébként Hanvaiból tért magához a lánycsapat a tavalyi esztendőben a klasszikus ős felállással. Rengeteg mém volt a különböző közösségi oldalakon, például a TikTokon, hogy mennyire szemtelen arccal éneklik a dalokat, de egyébként tök jól énekeltek. Ők egyébként egy Brit Awards díjnyertes angol lánytrió, Kesha Buchanan, Mutia Buena és Siobhan Donai alapította a formációt. Az All Saints menedzsere Ron Tom alakította őket 98-ban. Debütáló albumuk a One Touch 2000 novemberében jelent meg a London Records kiadásában, amely mérsékelt sikereket ért el. Abban is abszolút rekorderek, hogy szerintem náluk volt a legnagyobb mozgás, ami azt illeti folyamatosan minden évben szinte más felállással jelentek meg, de a visszatérésük az tényleg az előbb említett ős felállásban zajlott a tavalyi esztendőben. Azt, hogy most mi a helyzet velük, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy Uncle Cracker előzi majd meg a Sugar Babes, Matthew Schaefer eredeti nevén, ő egy amerikai énekes dalszerző és zeneszerző, aki a country és a rock műfaj szeretetéről és képviseletéről ismert. Amit viszont kevesen tudnak róla, hogy karrierje kezdetén lemezlovas volt Kid Rock mellett, aztán szólóban ismerte meg a világ a nevét, a Follow Me volt az első nagy siker, eljött a Drift Away, és aztán az a Smile, ami 2009-ben ment nagyot. A végére pedig majd az Asteroid Galaxy Tour érkezik, egy alter pop zenekar 2007-es alakulással Koppenhágából. A zenekar karriere nem sokkal első demójuk felvétele után indult be, hiszen azonnal felfigyelt rájuk Amy Winehouse menedzsmentje, és fel is kérték őket az énekesnő koppenhágai koncertjének előzenekari posztjára, és aztán a nagy szerencséjükre az új iPod reklámhoz az ő dalukat választották ki, és így egy csapásra világhírnévre tettek szert. Az Around the Bend volt az a bizonyos reklámzene, amit egyébként szintén felteszek pillanatokon belül, majd 2009-ből, de egyelőre Uncle Crackerrel indulunk, jön a Smile, aztán a Sugar Babes és a Teardrops, és mindjárt felkészül a következő állomásként 2019 is, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, remélem jól telik mindenkinek a vakáció, mind gyerekeknek, mind szülőknek egyaránt. Ugye ez az első hét, első két hét az úgy szülői felügyelet mellett zajlik, ezt abból szűröm le, hogy különböző vendéglátó egységek ajtajára, gondolok ilyen gyors étkezdékre, vagy kifőzdékre ki van írva, hogy szabadság miatt zárva, gondolom ez a gyerekekkel való szolidárás. Aztán jön a táboros korszak, és hogy utána mi, azt nem tudom, szinte fejfájdító, hogy hogyan oldják meg a szülők a két és fél hónapot, de hát ez a nehezebbik része a gyerekeknek nyilvánvalóan. Tuti, hogy két és fél hónapig nem kell suliba járni. Hát izzadnának is ilyen meleg időben, szerencsére jó kártyákat kaptunk a vakáció első hetére. 38 fok is lehet néhány napon belül. 2019-ben megyünk már is, ott folytatódik tovább az időutazás, majd Harry Styles, Lotfi Beggy és Andy Grammer egyes slágere a slágerista vezeték közül. Hát 2019-ben zajlott a Brexit, az Egyesült Királyság ténylegesen ugyan 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból, de 2019 már a szavazásról és az egész Brexitről szólt. 2020. december 31-ig átmeneti időszak követte ezt a korszakot. Ebben az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságban továbbra is az uniós jogot kellett alkalmazni. Az uniós jogban a tagállamok körébe az Egyesült Királyságot továbbra is bele kellett érteni. Mai napig egyébként vitatott, hogy a britek miért döntöttek így. Állítólag nagyon sokan azt se tudták, hogy milyen témában vagy milyen aspektusból mennek szavazni a Brexit kapcsán az urnákhoz. Végül is aztán megszavazták a kilépést, és most egyre több olyan felhangban, hogy már szívük szerint újból csatlakoznának. Április 15-én a késő délutáni órákban 19-ben gyulladt ki Párizs egyik legjelentősebb épületének, a Notre Dame székesegyháznak a tetőszerkezete. Az épületben óriási károk keletkeztek, már dokumentumfilm is látható erről egyébként, azóta sikeresen visszaépítették, újjáépítették a Notre Dame-ot. Na de jöjjenek a zenék, azok a mindig könnyebben elkapjuk az aktuális hangulatot. A nyár nagy slágere volt Harry Styles-zal a Watermelon Sugar, ami már is érkezik. Harry egyébként egy háromszoros Grammy-díjas angol énekes, dalszerző és színész, minden idők egyik legsikeresebb szóló előadója, akinek pályafutása ugye a One Direction-ben kezdődött, és kiemelkedő hatása volt a 21. század kultúrjának alakulására. Számos elismerést kapott, közöttük 6 brit díjat, 3 Grammy díjat, egy Ivor Novello díjat, és 3 American Music Awards díjat is. Aztán majd Lotfi Beggy érkezik hozzánk, akinek a karrierje ugye a kompakt diszkóban indult. Nagy szenzáció volt egyébként, hogy újból összejött a csapat jónyi szünet után, előzenekarként léptek fel a napokban. 2012-ben voltak a csúcson talán, amikor az Euróvíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban Magyarországot képviselték, 19 ponttal a 24. helyezést érték el. A végére pedig majd Andy Grammer érkezik hozzánk, és a Don't Give Up On Me az egyik nagy-nagy slágere. Egyébként ő aztán tényleg az nulláról kezdte a karrierét, utcazenész volt, és aztán addig-addig helyezkedett, meg kitartóan énekelt, amíg sikerült megjelentetni az első kislemezét, és aztán felfigyelt rá az egész világ. Több dala egyébként számos filmben szerepelt, például a Pitch Perfectben vagy a Tricky Businessben. A Keep Your Head Up volt a másik nagy slágere a Don't Give Up On Me-n kívül, amit majd én hozok. De egyelőre Harry Styles-szel indulunk, jön a Watermelon Sugar, és aztán majd a mi számunk Lotfi Beggyvel. Itt a 98.6 Manna FM-en 2019-ből.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Programajánlatok érkeznek, és aztán megállás nélkül muzsikálunk egészen délután 4-ig. Többek között majd egy hazai formáció érkezik a Maradokkal. Ők lesznek a Swing a la Django.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A világ első pusztulása bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A Mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejön egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül. Ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund Sport és Játékparkot az Óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel, hogy lesz-e változás az időjárásban, az kiderül a friss információk végén. Nem akarom ellőni a rakétákat, figyeljen mindenki nagyon, hogy aztán fel tudjon majd készülni. És aztán a következő órát is indítom majd. A hírek után az óra sztárjai érkeznek majd, 3-3 dallal egy-egy előadó. A Red Hot Chili Peppers érkezik majd többek között az Under the Bridge-el, és aztán majd másodikként James Arthur. Ezer éve nem volt ebben a pozícióban ő nálunk. Itt lesz majd a Blindside vagy a Sorry, de egyelőre B.O.B. startol, már is szól az Airplanes. Airplanes in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Manna délután.
0: Megvoltak az információk, már is indul az újabb óra, megállás nélkül 60 percen át a legeslegjobb életörömzenékkel. Az óra sztárjai tarkítják majd ezt. Hamarosan a Red Hot Chili Peppers 3 slágere érkezik. Az újabbak közül választottam, bár ez is viszonyítás kérdése. Nagy nagy kedvencem is felcsendül majd az Under the Bridge, amit többen feldolgoztak, többek között az All Saints formáció is. És aztán a James Arthur is 3 dallal érkezik hozzánk. Itt lesz a Blindside, vagy a nagy nagy slágere, a You're Nobody Till Somebody Loves You. Egyelőre B.O.B. indítja egy igazi nyári dallal. 60 percet már is szól az Airplanes.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenékkel és mindjárt a Red Hot Chili Peppers-szel. A 0677-098-6-os SMS és Viber számot egyébként nézem. Ide jöhetnek a közlekedési információk. Hát 2022-ben vághatták a centit a hazai rajongók, mert akkor jött hozzánk a Red Hot Chili Peppers. Para volt, hogy jönnek-e egyáltalán, akkor még lecsengett a koronavírus járvány. Celine Dion például többszörösen lemondta az akkori turnéját, de a Chili érkezett. A tagok először egy magyar zenekar koncertjén tűntek fel váratlanul, egy másik nap pedig a frontember Anthony Kiedis ölelt át egy elkeseredett gaszló bloggert a belvárosban, hogy megvigasztalja, mindez jó néhány évvel ezelőtt. De ezt kevesen tudják, hogy magyar gyökerekkel is rendelkeznek a csapat tagjai. A Red Hot Chili Peppers a kaliforniai életérzés megtestesítője, ugye pedig Flea még csak nem is Amerikában, hanem Melbourne-ben született 1962-ben, méghozzá Michael Peter Balzariként. A családfáról nem érhetőek el részletes adatok, de annyi biztos, egyik nagyapja magyar volt, aki az első világháború elől menekült ki Ausztráliába. Emellett még írvér is csörgedezik az ereiben. Mindössze 4 éves volt, amikor szülei elváltak, ezután került át Los Angelesbe anyjával, aki egy jazzzenésszel költözött össze. Első koncertjüket 83-ban tartották, mindösszesen csak 30 ember előtt, de ekkor még nem Red Hot Chili Peppers volt a nevük, hanem Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Szép rövid név volt az is. A Rolling Stone ezt is beválasztotta minden idők legrosszabb banda nevei közé. Pont ilyen zenét akartunk játszani, amely egyszerre fenséges és kaotikus, mondta Anthony, aki 33 év távlatából is tisztán emlékszik az első koncertjükre. 3/4-es kordbársony köntös volt rajtam és egy rékító narancssárga vadássapka. Fura módon teljesen józan voltam. A sokáig drog problémákkal küzdő Kiedis évek óta propagálja az egészséges életmódot, ráadásul 2008-ban elkötelezett vegán lett. Az egyik nagy állatvédő szervezet, a PETA, ezt követően meg is választotta őt a világ legszexibb vegetáriánus férfiának. Nem sokkal azután, hogy vegán lettem, láttam egy dokumentumfilmet arról, miként bánnak a marhákkal az üzemi farmokon, és ez végleg megpecsételte az elhatározásomat, nyilatkozta. Kiedis emellett nagy híve a Vipassana meditációnak és követője a kabbalának is. Egyébként hiába tűnik úgy, hogy Flea basszerrel a kezében született, valójában nem ez volt az első hangszere, tehetséges jazz trombitásként indult, erről váltott később a basszusgitárra, amúgy a mai napig képzi magát. 2008-ban beiratkozott a Dél-Kaliforniai Egyetem zeneiskolájába, hogy elmélyüljön kicsit a zeneelméletben, és újra elővegye a trombitát. A csapat két tagja, Flea és Kiedis, a gimiben lettek jó barátok, és már ekkor is kaphatóak voltak az őrültségekre. Egy időben például az volt az egyik fő szórakozásuk, hogy épületek tetejéről ugráltak be az úszómedencébe. Ez vezetett oda, hogy Kiedis 15 évesen súlyos hátsérülés szenvedett, ugyanis rosszul mérte fel az irányt egy 5 emeletes épületről, és pár centivel elvétette a vizet. A baleset miatt a mai napig vannak olykor fájdalmai. Nem vagyok Will Ferrell, Chad Smith pólóján többször is ez a felirat virított, miközben dobolt a koncerteken. A Red Hot Chili Peppers dobosa így reagált arra a közvélekedésre, miszerint kísértetiesen hasonlít a nála csak nem 6 évvel fiatalabb Will Ferrellre. Az ügy aztán tovább gyűrűzött egészen addig, hogy a komikus 2014-ben kihívta Smith-t egy toppárbajra, hogy eszes mindenkorra döntsék el, ki a nagyobb dobos. Végül össze is hozták a párbajt Jimmy Fallon talk show-jában, több mint 300 000 dollárt kalapozva össze ezzel a hülyéskedésükkel egy rák központnak. Úgyhogy jó gyerekek ők. Csak 83 óta ott vannak már az élvonalban, úgyhogy bőven volt miből választanom. Már is 3 dal érkezik tőlük, a Californication, az Under the Bridge, és a végére a By the Way, a Red Hot Chili Peppers 3-asában. Most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok hazafelé. A van info, ami hasznos lehet a többieknek, akkor jöhet SMS-ben is, Viberen is, a 0677-1986-os számot én nézem. Már egyébként délutántól és egészen délután 5-ig. Miközben egyébként az órasztárjai muzsikálnak, ők mindig 3-3 dallal érkeznek, így lesz ez mindjárt James Arthurral is. Aki egyébként James Andrew Arthur, és 1988. március 2-án született az angliai Middlesbrough-ban. Édesapján Neil Arthur a zenével foglalkozott korábban, szabad idejében dobolt, illetve DJ-ként is megállt a helyét. Édesanyja pedig Shirley Ashford divatmodellként dolgozott, később viszont a marketing szakmában helyezkedett el. Arthur csupán 1 éves volt, mikor szülei elváltak. Tanulmányait az Inks Farm általános iskolában kezdte, ám 97-ben édesanyja hozzáment Ronald Rafferty-hez, akivel később a család Bahreinbe költözött. 4 év után édesanyja és nevelőapja elváltak, így Jamesik visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, Redcarba, ahol a Redcar's Rye Hill Schoolban fejezte be a középiskolai tanulmányait. Gyerekkora nem éppen a legboldogabb volt, édesanyja és édesapja válása miatt nem is igazán ismerte vér szerinti apját, bár a kapcsolatot tartották, találkozásra ritkán adódott alkalom. Shirley az X-faktor válogatás napjáig nem is találkozott volt férjével, így hatalmas erőt adott Jamesnek, amikor 20 év után a múltat maguk mögött hagyva szüleit újra együtt láthatta. Jamest egyébként nagyon megrázta, amikor édesanyja második házassága is zátonyra futott, hisz az évek során nagyon erős viszonya lett nevelőapjával, Ronalddal. A férfi azóta nem is kereste Jamest, ami elmondása szerint nagyon rosszul esett neki. Amikor Bahreinből visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, James nagyon nehezen találta meg újra a helyét. Nagyon problémás tinédzser volt. Életrajzi könyvében többek között azt is leírta, hogy édesanyja nem bírt már vele együtt élni, így a fiú sokszor a szabad ég alatt aludt vagy egy közeli barátjánál. Az iskolából is elbocsátották, volt, hogy ételellopásra kényszerült, viszont a rendőrséget sosem hívták ki. Szerencsére csak annyit mondtak neki, hogy többször nem menjen oda-vissza. Ezeket követően a gyámság felajánlotta neki, hogy elhelyezik őt más szülőknél. Ő élt ezzel a lehetőséggel, és 17 éves koráig nevelő szülőknél élt. Arthurt a barátai biztatták leginkább arra, hogy menjen el az X-faktor válogatójára, rengeteget gondolkozott ezen, még arra a következtetésre jutott, hogy mi veszíteni valója lenne, megpróbálja. A döntés meghozatalát követően édesanyjához fordult, hogy pénzt kéressen tőle vonatra, így hát június 18-án 2012-ben elment a Middlesbrough-i előválogatásra Alicia Keys Falling című dalával. Nagyon boldog és egyben ideges volt. Egyébként a Newcastle stúdióból 4 igennel távozott. Elmondása szerint, amikor visszament a backstage-be és egyszerre ölelhette át az édesanyját és édesapját, az olyan volt, mint egy valóra vált álom. Ott abban a pillanatban minden dolog, amiről álmodott, teljesült. Egyébként 2012-ben ő lett a brit X-faktor szériájának győztese, és elindult az a sikertörténet, ami azóta is tart, és milyen érdekes az összes, hát talán az összes élem, de rengeteg mindenki példaképe, aki jelentkezik ilyen tehetségkutatókba. James Arthur nem véletlenül választják az ő dalait az előválogatókon, ami nem biztos, hogy túl jó választás, mert hát James Arthur az egyik legnagyobb énekes, borzasztó nehéz amatőrként elénekelni bármit is tőle. Na de beszéljenek maguk a zenék, már is 3 dallal érkezik ő is, elsőként jön a Blindside, aztán majd a Sorry, és talán a legnagyobb James Arthur slágert hagytam a végére, az lesz majd a Your Nobody Till Somebody Loves You, az ő hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéken. Most már egy dal érkezik egy-egy előadótól, viszont megállás nélkül délután 5-ig igazából már is cáfolnám az előbb elhangzottakat, mert hogy hárman jönnek, de egy dalban három fantasztikus előadó, Rihanna, Kanye West és Paul McCartney közös, ez szól mindjárt a 4-5 Seconds a program ajánlatok után.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából 1 hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A stand fotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A stand fotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis három óránk volt, sose rosszabb kedd délutánt. István Dániel viszont most búcsúzik, holnap úgyis találkozunk kettőkor. Megint várok mindenkit délután nagy szeretettel, de hát addig is érdemes maradni, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már

0: Regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél giroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzel?

0: Hát a fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Gyros Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
3: Árkád.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
9: Reklám hangzott el.
10: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
11: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya, hogy helyesebb vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája az afgán migránsok visszaküldése lesz. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak.
11: Időjárás.
10: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
12: Manna Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric and it says I shouldn't be alive.
2: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

see you.

0: Anna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos víz

0: használat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Közben a védelemért felelős uniós biztos szerint Ukrajna fölénybe került harctéren Oroszországgal szemben, és a modern drónok egyre hatékonyabban fékezik meg Moszkva előrenyomulását. Hozzátette, a jövőben védelmi uniót kell kiépíteni az orosz fenyegetés ellen, Ukrajna és az EU között. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak.
1: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A kétrészes podcast epizódunk Kozsdi Tamással most folytatódik. Tamás írókönyv, kiadó, végzettségét tekintve közgazdász és magyarságkutató. És az előző részben ott tettük le a fonalat, hogy történelem hamisítás, és hogyan jutottunk el a történelem során a magyarságban olyan pontokra, és hogyan foglalkoztak ezzel emberek, és hogyan foglalkozott ezzel maga Tamás is. Na de, ami nagyon lényeges, és minket nagyon izgat és érdekel a podcastnek a fő vonalát, a gerincét tekintve, a könyvkiadás. Mert hogy ugye a print, mint olyan, nagyon sokszor mondják, hogy már nem annyira, nem is azt a szót használnám, hogy divatos, hanem nem fogékonyak rá annyira az emberek, igen, vagy nem annyira trendy, hanem e-könyv, és elolvasom a neten, stb. Miközben szerintem a könyv az varázslat. Szóval, hogy ez ad egy külön világot, nem csak azért, mert elrepít máshová, hanem azért, mert akkor ott le kell ülni a fenekedre, a kezedbe kell venni a könyvet, a könyvvel a kezedben nem lehet járkálni, mert jó esélye beleesel valamiben, neki mész valamilyen, stb. Tehát, hogy az ad egy keretet, hogy mit tudsz közben csinálni, miközben olvasol, viszont közben pedig akár a téridőből is kiléphetsz, vagy meghajlíthatod. Szóval a kérdésnek a lényege az, hogy a könyvkiadás, mint olyan érdemes könyvkiadót működtetni?
1: Köszönöm a kérdést. Két irányból tudom megközelíteni, könyvkiadót működtetni nekem, mint személy, vagy általánosságban Magyarországon. Kezdjük az általánosabbat. Magyarországon az elmúlt években nagyon sok könyvkiadó és nagy kereskedés tönkrement, bezárt, csődbe ment, befejezte.
0: Nem vesznek az emberek könyvet?
1: Egyrészt gazdasági helyzet volt, másrészt pedig a kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy olvassanak. Én ezt tapasztaltam, ezekről tájékoztattak ismerősök ebben a piac ágban. Tehát a másik, ami szintén általános, de nem csak magyar jelenség, hogy az interneten elérhető információk, a podcastok, a videók és a digitális tartalmak, akár könyvek digitális tartalma elérése okán a printnek csak idézőjelben a szakbarbároknak van jelentősége, akik szeretik még a papírt, szeretik akár a nyomdának az illatát, a festéknek az illatát, akár a könyv ragasztójának az illatát. Tehát ez lement bőven 15-20% alá a teljes olvasóközönségben, és valljuk meg, én is megvallom, sok esetben örülök, hogyha valamit digitálisan el tudok érni, egymert gyorsabb, hozzáférek az információhoz, sőt, ha még el is mondja valaki, még jobban örülök, mert nem töltök annyi időt olvasással, és közben tudok sétálni, mosogatni, futni, stb. Tehát való igaz, hogy...
0: Milyen rendes férfi azt mondja, mosogatni, ez volt az első.
1: Én nagyon szeretek
2: majd
1: mosogatni.
2: Majd megkérdezzük a párját ittől, de ezt adáson kívül.
0: Bologattak, te igen.
1: A másik vetülete a kérdésnek, hogy én miért tartottam fontosnak könyvkiadót alapítani, azért, mert az elmúlt két évtizedben rengeteget írtam, sok könyvem jelent meg, 10-15 közötti számról beszélünk, és amely megjelent más kiadónál, azok elfogytak, szerettem volna, hogy ezek mindig elérhetőek legyenek, ezért alapítottam meg, elsősorban a saját könyveim okán a kiadót, hogy elérhető legyen, megmaradjon, és így született meg, és mivel most is dolgozom, tehát a jövőben is tervezem, hogy ezek könyvformájában megjelenjenek, mert, és ez a harmadik vetület, azért sokszor megveszünk egy könyvet, amit tudjuk, hogy nem most fogunk elolvasni, de örülünk, hogy megvan. És lehet, hogy 3-4-5 év múlva jutunk el arra a pillanatra, hogy most veszem le a polcról. Minden este elmegyek előtte, minden este látom, hogy ott van a polcon, nem szólít meg, de örülök, hogy ott van, és akkor egyszer csak eljön egy nap, télen, nyáron, este, reggel valami, és leveszem, és akkor kellett az információ, és ott volt nálam. Tehát a printnek ez az előnye, hogy megvár engem. A digitálisban meg az van, hogy kapkodnom kell, hogy még egy tartalom jött föl, még egy tartalom, ezt most gyorsan el kell olvasni, gyorsan meg kell hallgatni, mert utána elmegy, és két nap múlva már nem fogja az algoritmus földobni nekem. Ez egy más világ, és minél gyorsabb lesz a világ, minél gyorsabban repít minket ez a digitális tartalom, annál többen talán felismerik, hogy mennyire nagy szükség van az ilyen kis szigetre, ami egy könyv is lehet.
2: Én úgy gondolom, hogy a könyv olvasás az talán azért veszített így a népszerűségéből, mert ahogy a Petra is mondta, hogy ahhoz le kell lassulni. Ahhoz időt kell adni magunknak, akkor magunkban vagyunk, és ez a rohanó világ, amiben élünk, amikor most ahhoz szoktunk hozzá, hogy nincs a napnak olyan perce, másodperce, hogy ne lennénk kiéhezve az információra, ezt a könyv nem tudja megadni. Így, tehát abban a formában. Mert ma, hogyha valamit nem csinálsz, mert éppen kinézel a fejedből, mert azt szeretnéd magadnak ezt az állapotot megadni.
0: A szintiszta jelenlétet.
2: A szintiszta jelenlétet, igen. Akkor ugye lehet, hogy utána azt fogod kérdezni magadtól, hogy most akkor ez idő alatt mit veszítettem, mit nem csináltam meg, mit nem teljesítettem, mert egyszerűen egy ilyen világban élünk.
1: Igen, de amikor olvasunk, nem az agyunk olvas, hanem a lényünk, és ezt a átkapcsolást nem szeretjük a mai korban azt látom megtenni. Inkább maradunk az agyunkban, mert az a biztos, és a digitális információ az nem a lényünknek szól. Például észrevehetjük magunkon is, amikor egy téma érdekel minket, inkább van, hogy kinyomtatjuk és papírról olvassuk el, mert jobban átjön, digitálisban nem tudjuk átvenni azt az információt. Egyébként, mint kutató mondom, hogy a könyvek sok esetben a digitális térben, tehát mondjuk PDF-et olvasva szinte lehetetlen átvenni azt az információt. De egy könyvvel leülve, és akár egy ceruzával, vagy aláhúzva, vagy jegyzetelve mellette át lehet venni.
0: De ez azért van, mert akkor társul hozzá egy mozdulatsor, vagy az érzékeim, tehát érzem a papírt, az illatát, meg tapintom az oldalt, ahogy lapozok. Sőt, van, amikor annyira vékony, szinte biblia papírra van nyomva, mondjuk több kötet egybe megjelentetik olcsóban, hogy dudoriak a betűk, nyilván nem lehet úgy kiolvasni. Tehát, hogy egy csomó minden más élmény is kapcsolódik hozzá, ami szerintem jobban beágyazza az információt. Nyilván ez nem szándékos, tehát nem ezért olvasunk könyvet, hogy én most akkor tudom, hogy akkor megszagoltam, jó szaga van, szép a borítója, emlékszem, megszólít a gerince, ahogy elmegyek a könyvespolc mellett, mindig kiszúrom a sok-sok könyv között azt az egy címet, stb. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez is közrejátszik abban, hogy miért nagyon más egy olyan információ, ami úgy ragad meg az agyunkban, vagy a lelkünkben, hogy olvassuk könyvből.
1: Itt van ez a beszélgetés, ezt a párhuzamot hadd hozzam ide. Az, hogy mi itt nézzük egymást, és egy légtérben vagyunk, sokkal minőségi beszélgetést hoz létre, mint ha mondjuk Zoomon keresztül, egy online meetingen keresztül vennénk fel ezt a beszélgetést. Egyszerűen eltávolít minket a digitális valóság, és a könyv, ha ott van a kezemben, egy térbe vagyok vele. Tehát ez a válasz, hogyha két ember személyesen találkozik, és hogyha telefonon beszél, hasonlítsuk össze a különbséget.
2: A fizikális tér, ami egy meghatározó, de én azt mondom, hogy akkor, amikor ugye digitálisan olvasunk valamit, akkor ugye más érzékszervünkre hat az a vibrálás, az a kék fény, tehát az is egy meghatározó dolog, mint a papírnak a letisztultsága, a fizikalitása, a kinyomtatott betű. Én például, hogyha nekem valamit meg kell írnom, én a mai napig először megfogalmazom papíron, hogyha nem egy háromsoros e-mailről beszélünk, de mondjuk egy hosszabb cikkről, vagy bármi, azt én papíron leírom, mert sokkal jobban jönnek a gondolatok. Hogyha nekem arra kell figyelnem, hogy most akkor begépelem, akkor ugye elvisz egy bizonyos koncentrációt maga az a tény, hogy én azt gépelem.
1: Így van. Én, mint író ember, sokszor jut eszembe egy gondolat, a lakásba jövet menet, és akkor szaladnék oda a géphez, de mire bekapcsolom, persze gyors a laptop, de mire bekapcsolom, mire feláll, mondjuk a Word kinyitja magát, eltelt 80 másodperc, és a gondolat nem várja ezt meg. Tehát ezért nálam mindenhol van papír, mindenhol van egy toll, hogy akárhol jön, akkor azt megtaláljam, mert elmegy a gondolat.
2: Mennyire fogja a mi életünket, mondjuk az enyémet már annyira nem, de a utánunk következő generáció életét az befolyásolni, hogy most még jön a mesterséges intelligencia is, ami ugye állítólag könnyíti majd az életünket, illetve ugye ahhoz hozzásegít mindenképpen bennünket, hogy még hamarabb jussunk információkhoz, és még több információhoz jussunk hozzá. Tehát az agyunk, nem tudom, hogy biológiailag biztos, hogy nem vagyunk képesek erre, tehát nem tartunk ezen a szinten, ami információ ránk zúdul a mesterséges intelligencia révén.
1: Hát ez egy nagy dilema, jó a kérdés, és én is ezen tanakodom. Az, hogy a könyvtárakban van mondjuk 100-200 ezer kötet, azt még ha be is digitalizálják, és meg is teszik a mesterséges intelligenciának, ő noha el tudja olvasni és összegezni tudja, de valahogyan megmásítja a múltat. Tehát én mint exakt történelemkutató a mesterséges intelligenciát nem szabad erre felhasználni, mondom ezt magamnak, mert vakvágányra visz. Tehát akármennyire intelligens és gyorsan gondolok, tehát ha hétköznapi tudásra vagyok kíváncsi, mert mondjuk nem ismerek egy középkori, mit tudom én, királyt a portugáloknál, akkor arra tök jó, hogy egy képbe hoz egy bekezdéssel. De ahogyan régen a tudományos munkákban, mikor főiskolás voltam, a Wikipédiát nem szabadott hivatkozásként betenni, mert már az is egy lebutított és egy leegyszerűsített, és egyáltalán nem kontrollált, vagy hogy mondjam, teljes
2: körülön. Bárki beleírhatott bármit, tehát ez nem volt egy valid információ.
1: Most az AI az egy még tükörjégebb ehhez. Tehát ott még többet lehet csúszni. Vagyis a könyvtárak szerepe az biztos, hogy megmarad, de nem biztos, hogy fogjuk tudni értékelni, hogy mekkora hatalom is a könyvtár.
2: Hogyha mesterséges intelligenciánál maradunk még egy kicsit, nekem az is egy, hát fogalmazzunk és maradjunk ennél, hogy vékony jég, fogalmazunk így, hogy nagyon sok mindenki hiszi azt, hogy ő tud könyvet írni, sőt, hogy ő tud írni, mert nem úgy, hogy nyilván képes írni, hiszen megtanulta, hanem hogy könyvet írni is képes, mert ott van a mesterséges intelligencia, az majd megszerkeszti. Vagy bediktálok egy szöveget, csinálok egy hanganyagot, egy hosszat, és akkor ezt lejátszom, és csinál belőle egy írásos kivonatot. Az ilyen is van egy könyvem.
1: Igen, ez egy gyakorlat. Sajnos ennek már látom példáját, de ezek lelketlen dolgok maradnak. Egy pont után igazából...
2: És a könyv készül így?
1: Biztos, hogy készül így könyv.
2: Szerintem nagyon sok könyv készül így. Most egyre több fog így készülni. Mert én azt gondolom, hogy egyébként normálisan az ember leül a gépéhez, a régen kézzel írtak, tele volt cetlizve a lakás, hogy az ötletek meglegyenek, vagy aztán később írógéppel, most meg már nyilván a számítógéppel, stb. De hogy akkor is van egy folyamat, hogy leülök és csinálom, nem azt, hogy járkálok, és akkor majd benyökögök a telefonnak egy-két információt, és abból lesz egy könyv. Tehát, hogy nekem Brunella Gasparini jut eszembe, aki leül, és a madar az a holló ül a vállán, meg ott van a két kutyája, meg a macskája, ezt van a szét cetlik a lakásban, tollak a kontyában, szóval hogy nyilván van egy ilyen romantikus elképzelésem, de hogy ennek van egy folyamata.
1: Amikor olvasunk egy könyvet, én sokszor azért is kerestem eredetiben a könyvek első kiadásait, mert találkozni akartam az író lelkével, és amikor egy mesterséges intelligenciával szerkesztett könyv lesz a kezemben, nem fogok tudni találkozni az író lelkével, mert egy nagy semmivel fogok találkozni. Kapok egy történetet, ami megvan mondva, hogy most ezt horrorisztikusan írd meg, ezt most szexuálisan írd meg, ezt most gyerekmesének írd meg, gomnyomásra meg fogom kapni, de ez nem megy át a teljes lényembe, hiszen nincs akivel találkozzak közben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz, akiket el fog sodorni, nyilván ez az olvasás, de akinek a lelke nyitott, az föl fogja ismerni, hogy mi van a kezébe, és fel fogja ismerni, hogy melyik műnek van. Ott van Dosztojevszkijnek a Kamasz című regénye, csak úgy poénból vettem annó kezembe, de egyszerűen sírásig berántott az első pár fejezet. Azt se tudtam, hogy hol vagyok, milyen korban egy kamaszról beszél, egy orosz szociális probléma tömegbe, de valami olyan gyönyörű volt az a fordítás, az a leírás, vagy Benedek Marcel, aki 300 francia könyvet fordított magyarra, csak beleolvastam egybe, meg már ahogyan ő formázta a szavakat. Hát ez valami, az valami olyan, mint amikor egy költő költ. Na, tehát ezek a finomságok lélekben érezhetőek meg. Ezt egy AI nem fogja tudni soha bemutatni.
2: Hát igen, az AI-nak nincsen lelke, viszont darabszámot tud gyártani.
1: Hát meg profitot is lehet vele, nyilván.
2: Abszolút.
1: Ez benne van, de hát...
2: Kérdés, hogy mi a cél? Nem? Azzal a könyvvel, amit meg akarunk írni.
1: Ma már a nyomda is egyébként könnyen elérhető, tehát van papír, vannak digitális nyomdák, pillanatok alatt el tud készülni pár száz könyv, akár 4 nap alatt is, ára relatíve kedvező, tehát ma más a világ, mint mondjuk 100 éve, amikor mit tudom én, Révai lexikon kiadásánál nem volt meg a papír, tehát úgy kellett őrizni, hogy megmaradjon a papír, hogy ki tudják nyomtatni, és tehát ez más világ volt.
2: Más volt a papír minősége is.
1: Az is, igen.
2: Meg másképpen kötöttek be egy könyvet is, mint ahogy most. Tehát egy olyan régi könyvet, mondjuk
0: a kemény kötésűekre
2: gondolsz? Kemény kötésekre nem hivatkozunk, csak a Révaira, de abban az időben
0: kemény kötésű varrott gerincű könyv.
2: Igen, aha. Könyvet az ember a kezébe vesz, akkor egy teljesen más érzés fogja el, mint hogy most itt van az asztalon egy könyv, hát ami puha kötésű.
1: Ragasztó kötés, így
2: igen. Van. Tehát más a fogása, más érzés jön vissza bennem.
1: De ezt a gép meg tudja csinálni 4 perc alatt, még egy cérna fűzött, amiről beszélsz, cérna fűzött kötet, ott ívekre kellett szedni alapot, vagy az íveket kellett létrehozni valódi cérnával, vagy kötéllel volt megkötve, utána stb. Gázsit kellett rákötni, utána bordázni kellett. Tehát az
0: gázsit?
1: Az igen. A gázsi az a könyvkötésnél, ha a gerincre ragasztjuk rá, egy csíkot, ami valójában egybe tartja. Ez egy ilyen szövet.
2: Igen.
0: Kicsit olyan, mint a vetex a ruhában.
1: Igen. Ez a gázsi.
0: Milyen érdekes.
2: Egyébként,
0: mást is jelent.
2: Ha nem csak könyvekről beszélünk, most ugye itt van a vizsgázási időszak, de régen a diplomamunkák is másképpen jelentek meg, amit leadtunk. Tehát az én leadott diploma dolgozatom kötése, és a gyerekeim diploma dolgozatának a kötése között óriási különbség van.
0: Ha már így a külsőről beszélgetünk, szerintem az is nagyon-nagyon fontos, és egy tök érdekes része a könyvkiadásnak, vélem én, aztán majd elmondod, hogy így van-e vagy sem, hogy milyen a borító, milyen a szín, milyen a betűtípus, mi szólít meg először?
1: Nagyon fontos. Tehát az könyves berkekben úgy mondják, hogy a könyvet a borító adja el.
0: Ugye? Tehát oda kell egy headline képben.
1: Ott az nagyon fontos, és akkor a betűtípus meg maga az oldalkép, ez régen aranymetszés szabálya szerint.
0: Oldalkép.
1: Az oldalkép borzasztó fontos, hogy szedi fel a szem a betűket. Milyen a sortávolság, hány pont a különbség, most egy pontban mérjük. Ez egy nagyon komoly tudomány volt a nyomdászatban. Én ugye ilyet nem tanultam, de még beszéltem olyannal, akit még tanított olyan, aki még ezt csinálta. Tehát ez rettentő fontos, hogy néz ki, van-e talpa a betűnek, mennyire sűrű. Tehát ma nyilván, ha digitális nyomtatás van, akkor bármit ki lehet nyomtatni, bármilyen papírra, bárhogy lehet tűzni, de hát az egy élmény kell legyen, amikor azt kézbe veszem, hogy szedi föl a szemem azt a betűt, milyen vastag a kolumn, tehát a hasáb, hány sor van egy oldalon, mennyi a margó az oldalszélén, és a papír, amit használunk, most már sokan volumenizált papírt, habosított papírt használunk, hogy könnyű legyen a postázás, hogy az elefántcsont színű, vagy offset nyomtatás, tehát hogy egy csomó olyan, én is ezt magamtól autodidakta módon tanultam ki, hiszen nem volt szakmám, de a 20 év alatt, vagy 25, ezt mind végigmentem. Most már szinte mindent meg tudok csinálni a nyomdába adás pillanatáig, kivéve a borító tervezés, mert nincs kézügyességem grafikai rajzolásra, de ebben meg kiváló segítségem van. Úgyhogy igazából mindent kitanultam ez ügyben.
2: De akkor itt, ahogy beszélgetünk itt a könyvnyomtatásról, egy szakmát is elvesztünk.
1: Nem biztos, hogy elvesztünk, biztos, hogy megmarad, de olyan...
0: Elhalkul.
1: Elhalkul, igen. De meg fogja valaki őrizni, mint ahogy a kézzel való könyvkötést, az eredeti bőrkötéses, bordázott bőrkötést is ma az országban, mit tudom én, 50-100 ember meg tudja még csinálni, de mondjuk latinul már nem biztos, hogy 50 vagy 100 ember tud olvasni középkori kódexet. Tehát halnak ki dolgok valóban.
2: Hát egy érdekes világban vagyunk, amire mondta, hogy a változás az állandó, és igenis kell követnünk a változást, de szerintem ebben is megvan a választásunk, hogy mennyire és milyen gyorsan követjük azt.
1: Meg kell őrizzük magunkat, tehát hogyha a lelkem azt vonza, hogy legyen 200 könyv a szobámban, akkor azt meg kell csináljam. Tehát akkor nem televízió lesz a szobámban, vagy nem futópad, hanem 200 könyv. Tehát önmagunkat nem szabad elveszíteni, mindegy, hogy milyen világ van odakint.
2: Ez egy jó záró mondat.
0: Köszönjük szépen, Tamás, az összes dolgot, amit elmeséltél a magyarságról, a könyvkiadásról, a te könyveidről. Köszönjük, hogy jöttél, az idődet legfőképpen.
1: Nagyon köszönöm, nagy élmény volt veletek lenni.
2: Köszönjük szépen.
0: Kosdi Tamás volt a két részes epizódunk második részének is a vendége, író, könyvkiadó, végzettségét tekintve közgazdász és magyarságkutató, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
5: CrossGPS.
6: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
7: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT,

0: és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Időjárás. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő, a vendégem, havonta visszajáró vendég, ugye a Gábor, hallhatják a hallgatóink, meg néha ismétlést is szoktam egyszer-kétszer betenni, úgyhogy nem csak havonta egyszer hallhatnak téged, hanem még néha így elvétve ott vagy a hullámhosszon. Szervusz Gábor, jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok én is neked, Gabi, meg a kedves hallgatóknak is. Igen, kicsit egy ilyen üstökös feelinget érzek ebbe az egészbe, hogy havonta visszatérek, de azért messziről látni a csóvát, amikor még
1: de jó hasonlat, ez tetszik, nagyon jó. Na. Hát ugye itt van a nyár, ami nem csak az utazásokról szól, hanem a divat, az egyik legizgalmasabb időszaka is, mondhatjuk. Ilyenkor a tervezők ugye különböző inspirációkat merítenek távoli tájakról, kultúrából, színekből, élményekből, amik aztán megjelennek ugye a kifutókon, végül a mindennapi öltözködésbe is előbb vagy utóbb beszivárognak, ugye, vagy mint az üstökös, ugye lecsapnak. De vajon, hogy hogyan születik meg egy ilyen nyári kollekció, és mi különbözteti meg például a resort vagy a cruise divatot a többi szezontól, erről is fogunk beszélgetni. No, menjünk rögtön onnan, hogy miért jelent ennyire erős inspirációs forrást a nyár a divat tervezőknek.
2: Hú, Gabi, te ezt elkészültél, hogy ez a resort meg a cruise kollekció,
1: hát,
2: és
1: hogyne,
2: akkor
1: hát,
2: mindent tudsz igazából.
1: Hát mindent nem tudok, majd te tudod, jó, én csak okay. Így a felvezetés.
2: Szóval nagyon izgalmas, hogy vannak ilyen speciális kollekciók. Ez ugye azért alakult ki, mert ahogy a nagy divatházaknál ugye vannak a tavaszi, meg az őszi nagy kollekciók, a nagy bemutatók, és kellett valami köztes azoknak a vásárlóknak, akik a nyaralás, a feltöltődés, az utazásaik során is szeretnének annak a márkának a jellegzetes darabjaiban felfedezni a világot, de közben meg nyilván nem azokból a nehezebb szövetekből, vagy azokkal a nagyon-nagyon díszes, hímzett, kigyöngyözött darabokba, hanem valami könnyebb, valami utazásra alkalmas kollekciót várnak igazából a márkáktól, és akkor majdnem minden nagy divatháznak. Hát itt most a nemzetközi divatról beszélünk.
1: Persze, nyilván, igen.
2: Ha Magyarországon látsz egy cruise vagy egy resort kollekciót, akkor leteszem a maradék hajamat is, mert hát örülünk, hogyha van ez a két szezon, nem még ilyen köztes szezonok is.
1: Hát de nyilván itt ugye a nyár sem olyan, tehát hogy igen.
2: Már olyan. Ha belegondolsz, most már ilyen tomboló nyár van, de inkább mindenki elmenekül valahol.
1: Igen, mert ugye Budapest, én pont ezt akartam mondani, hogy ha már nagyváros Budapest, itt nyilván nem annyira ezen van a fókusz, talán ezért is nem. Most nem akarom menteni a magyar
2: divatot. Lehet, de mondjuk Párizsban sincs tenger, Milánóban sincs tenger, tehát azért ez... Oké, jó, elfogadom a választ. Szóval nagyon érdekes, mert nyilván az ügyfelek, vásárlók is igénylik ezeket a használható, utazásra alkalmas ruhadarabokat, amiben lehet menni strandra, amiben lehet utazni, lehet több órát repülni, buszon ülni, autózni, esetleg felfedezni természetben, dzsungelbe menni, ide menni, oda menni, vagy egyszerűen csak sétálni, vagy leülni egy kávéra, és oda meg nyilván nem a legfinomabb anyagokat, vagy a legnemesebb anyagokat használják, nagyon jó minőségű, de olyat, ami gyűrődhet, ami össze tudod hajtani, kényelmes, és ez nagyon fontos, hogy itt a kényelem funkció bejön a képbe ezeknél a kollekcióknál, és ezek mindig nagyon színes, nagyon vibráló darabok, és ezeket általában a divattervezőknek szintén valami utazásból eredő élményük inspirálta. Ha egy divattervező ellátogat a Távol-Keletre, vagy mondjuk Egyiptomba, vagy mondjuk Dél-Olaszországba, ahol olyan kulturális benyomások érik, amik egy kollekció elkészítésére inspirálják, és akkor ott nyilván hozza a helyi motívumokat, a helyi színeket, a helyi formákat, sokszor a helyi anyagokat, és ez beépíti a kollekciójába, és akkor van egy ilyen átmenetes kollekció, ami a márkát is tükrözi, meg az adott régiónak az izgalmas formavilágát, vagy motivumait.
1: És nyilván ez a kényelmen túl azért az elegancia is ugyanúgy, a nagy divattervezőknél feltételezem,
2: persze,
1: hogy azért ez egy
2: persze,
1: fontos szempont.
2: Persze. Hát a legtöbb nagy divatház, aki készül ilyen kollekcióval, azok azoknál nagyon fontos az, hogy megőrizzék a márkának a jellegzetességeit, uh-huh. tehát a jellegzetes szabásvonalait, anyaghasználatát, azokat a jellemzőket, amiért mondjuk egy Armanit megvesznek, uh-huh. vagy egy Diort megvesznek. Ez ugye nagyon fontos, csak hát ugye a tervező beemeli azokat a kulturális különbözőségeket, vagy az adott tájak jellemzőit, vagy valami történelmi emléket, vagy az építészetből vett formát, ami igazából viselhetővé válik, és egy adott régiónak egy lokális bemutatása is történik egy ilyen kollekcióban.
1: Ezekből ma mindjárt részletesen folytatjuk, de előbb hozunk egy kis életörömzenét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúr szakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát most így leegyszerűsítve azt mondom, hogy a nyári divatról, de nyilván aki így hallgatott minket, ő már tudja, hogy nem ennyire egyszerűen van erről szó. Ugye beszélgettünk arról, hogy a nyár az utazás milyen erős inspirációs forrás a divatban, és a leglátványosabb megjelenési formái ennek ez a cruise és a resort kollekciók. Egy kicsit én szeretném, hogyha belemennénk ebbe a két fogalomba, hogy mit jelentenek ezek pontosan, a kollekció, ezeknek a kollekciónak a fogalma.
2: Hát ezek az utazásból jött szakkifejezések. Hát
1: és akkor mondjuk
2: cruise az eleve az a nagy óceánjáró hajó, a resort meg hol elmegyünk, pihenünk, és igazából onnan. Ez ennyire egyszerű, ezt nem kell túl bonyolítani, mint amikor megyünk a strandra, gatya, papucs, kész.
1: És ez a két különböző stílus, ez nem...
2: Nem, ez ugyanaz, csak minden márkánál másképp hívják.
1: Értem.
2: Valahol ezt cruise-nak hívják, cruise-kollekció, valahol
1: értem.
2: Meg resort.
1: Mert hogy azt gondolnám, hogy ugye a cruise az mondjuk egy picit lazább viselet, míg a resort az pedig egy sokkal elegánsabb, erősebb.
2: Van benne egy ilyen vonal is, mert van olyan márka, nekem például van egy-két nagy kedvenc márkám, az amerikai Pamela Roland, aki New Yorkban a New Yorki felső középosztálybeli nőknek készít ruhákat. Ő például pont erről ismert, amit mondasz, hogy itt azért egy resort kollekcióban nála egy sokkal nemesebb megjelenés látható, egy sokkal klasszikus értelemben vett elegánsabb, díszesebb. Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, hogy vannak azok az esti parti, amikor lehet koktélozni, meg amikor lehet, nyilván nem ez a barbecue sütéges, és amikor füstszagod lesz, hanem ezek az elegánsabb partik. Hamptonsban, itt-ott ezeknek a nagyon-nagyon gazdag nőknek. Nyilván ez egy másik réteg. A cruise meg tényleg, ahogy mondod, de szóval, mint gyűjtő fogalom, ez a kettő, ez hasonló, de itt tényleg elválik, úgyhogy ezt nagyon
1: ezt
2: jól
1: ez jól értettem, igen. Vagy jól éreztem pontosabban. Elsősorban egyébként azon túl, hogy a nyaralóknak készülnek, de ezek a, ugye, tehát jól értem, hogy valaki nyaralni megy, azoknak
2: hát
1: ajánlott, vagy nyári viselet,
2: hát
1: ezt lehet, nem feltétlenül kell utazni azért.
2: Persze, tehát most ezt vagy... te is viselheted itt, ha bejössz a stúdióba hétvégén.
1: Helyszálló itt is, akár
2: persze,
1: most...
2: Persze, hát ezek városban is viselhetők, tehát nem amit mondtam az előbb, a gatya papucs, hanem itt ezek a szandáltól a strandruhán át, a kis koktélruháig, ezekben azért elég sokféle ruhadarab van, és elég sok alkalomra, mert ugye ennek az a lényege, hogy egy márka egy adott vevőnek egy teljes szettet tudjon kínálni, tehát hogy a teljes nyaralásra. Vannak olyan márkák, például a Giorgio Armaninál lehet kapni különböző tárgyakat is, tehát flakont, kulacsot a strandra, lehet kapni...
1: Gondolom, horribilis áron már, mint hogy egy kulacshoz képest, igen.
2: Igen, nem a sarki közértes műanyag palackról beszélünk, hanem ez egy formatervezett Giorgio Armani darab. Meg hát egy csomó olyan dolgot, ami mondjuk törölközőket, vagy strandra napernyőt, valaki például miket is láttam a múltkor? Sakkészletet.
1: Gondolom táskát, ilyesmi is van.
2: Tehát
1: igen.
2: Olyan darabokat, ami magához, az utazáshoz is köthető, meg az utazáshoz kapcsolódó kikapcsolódási élményt is erősíti, és akkor itt egy teljes életérzést kapunk az adott márkától. Hát nyilván ezek nem olcsó darabok, de akinek van rá, az vegye meg.
1: Igen. Ugye itt elindultunk, vagy az előző percekben, vagy az előtti blogban beszéltünk arról, hogy a formák, az anyagok, azok, tehát hogy mit követnek, vagy milyen típusra, mire gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy anyagok könnyed anyag, nyári anyag, de
2: hát
1: hogy...
2: Nyilván itt nem a vastag kabátszövetekről beszélünk, tehát itt a finom lánvászon ingekről, a lazább szövésű anyagokról, tehát ami könnyű viselet, amit fel tudsz venni mondjuk Egyiptomba, hogyha mész a piramisokat megnézni, fel tudod venni Maldiv-szigeteken, amikor mész ott a strandon, de akár fel tudod venni a Balatonparton is, hogyha elmentek vacsorázni egy jó strandolás után. Tehát ami nem ragad rád, ami átereszti a hőt, ami igazából kényelmes, hordható, és ezekre nagyon jellemző, hogy ezek nagyon színesek, és nagyon vibrálóak, tehát a normál hétköznapi ready to wear vagy kotűr viseletekhez képest ezek megengedőbbek, ezek engedik, hogy fölvegyél, kombinálj mintákat, színeket, és ez nagyon jó, mert ez egy kicsit úgy földobja a ruhatárat. Nyilván itt minőségről beszélünk, tehát nem a 2 eurós megrendelt ázsiai darabokról, hanem ezek designer darabok.
1: A fenntarthatóság itt legalább ugyanolyan fontos? Vagy
2: persze,
1: erre?
2: Uh-huh. persze. Nagyon sok olyan márka van, ahol egy-egy szettet, vagy egy-egy táskát a következő szezonba is átemelnek. Uh-huh. Maximum más a színe. Mindig természetes anyagokból készítik. Nagyon fontos, például egy szandálnál, egy táskánál, hogy mondjuk, ha kimész a vízpartra, akkor nyilván, ha vizes lesz, akkor ne rohadjon szét, vagy ne menjen benne tönkre, amit beleraksz. Ha strandra mész, akkor kifolyjon, vagy átfolyjon rajta a homok, tehát valami nagyon laza szövésű, nagyon laza kötésű darabról kell ennek szólnia. És hát nyilván én például nagyon szeretek úgy megvenni egy strandra vagy egy nyaralásra való táskát, kendőt, akármilyen ruhát, hogy azt én azt hordom 5-8-10 évig. Tehát vannak kifejezetten strandolós ingek, leopárd mintás ing, ilyen-olyan mintás ing, amit tudom, hogy utcára itt a nagyvárosban nem tudok fölvenni, mert hát nyilván az nem odavaló, de a strandon meg tök jól működik, mert nagyon könnyű, nem baj, hogyha beleül a naptej, és akkor tudod hordani ott, és ezt kifejezetten csak a strandra veszek, és hogyha így vásárolsz, akkor az már fenntartható, hogyha mondjuk 5-10 évig nadrág egy nadrág, vagy ing egy ing.
1: Nyilván ez fontos, hogy ugye ki is tartson 5-10 évig, egy-egy nadrág vagy egy-egy ing.
2: Igen, a mosástól nem menjen szét 3
1: például, igen,
2: után.
1: De gondolom ezeknél a ruháknál, amiről beszélünk, ezeknél azért nem jellemző
2: hát
1: az,
2: ritkán,
1: hogy
2: ritkán
1: megy szét egy-két ritkán mosás után, de most meg kell, hogy állnunk, ezzel fogjuk folytatni a hírek és a zene után.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúrszakértővel beszélgetek ebben az órában. Hát ugye mi más lenne a témánk, mint a divat? Egészen pontosan hogy mondtuk, a resort és a cruise
2: kollekciókról
1: beszélgetünk, ugye nyári divat, nyári viselet. Ugye beszélgettünk arról, hogy ezeket igazából, hát nyilván a nagy márkák csinálják ugye ezeket a kollekciókat. Nekem az jutott eszembe, hogy ez hogyan tud, mert ezek ugye mondhatjuk azt, hogy a hétköznapi ember számára megfizethetetlenek.
2: Nem mindegy.
1: Nem mindegyik, igen, biztos van azért ilyen.
2: De ez nyilván prémium kategória, igen, meg luxus kategória, igen.
1: Meg hogy ezeket ugye a kifutókon láthatjuk főként. Ez hogyan tud leszivárogni, vagy beszivárogni a mi hétköznapjainkba? Tehát, hogy én elmegyek a boltba, és azt mondom, hogy én keresek, vagy egy márka nyilván divattervezőnek a boltjába, ami nem szoktam, de tegyük fel most. És akkor azt mondom, hogy én a resort kollekcióból szeretnék venni, hol találom.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye ez egy szegmens, meg egy, igen, időszak egy márka történetében, ugye itt egy nemzetközi márkákról beszélgetünk most, és nagyon érdekes, hogy például most ugye június van, most már a 2027-es resort és cruise kollekciókat mutatták be az elmúlt hetekben, és jelenleg is a nagy márkák. A Diornak például Los Angelesben volt most a bemutatója, a Chanelnek Biarritzban, Franciaországban, de például Rimakrának, aki egy libanoni divattervező, neki egy velencei inspirációs kollekciója van. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert egy évvel előre dolgoznak ők, tehát ezeket a ruhákat jövő tavasszal, aha, fogod megtalálni, tehát most maximum ki tudod nézni, aha, és akkor jövőre lecsaphatsz ezekre a darabokra. Ennyire előre gondolkodnak a márkák. Amíg a Ready to Wear az egy szezonnal előre dolgozik, a Couture Haute Couture is, ugye a Párizsi Divat Héten mindig egy fél vagy egy szezonnal előre dolgozik. Ugye ezek a nagy cruise, illetve köztes márkák, ezek mindig teljes évvel korábban már kitalálják, hogy jövőre mi lesz a divat. Nyilván, és akkor be tudsz menni, és akkor meg tudod, mm-hmm, venni. De ők ezt hirdetik is, például nyáron a Dior kirakata, az teljesen átalakul egy ilyen, mint
1: színes,
2: egy ilyen
1: népművészeti
2: vásár. Az elmúlt években például volt görög ihletési kollekciójuk, amik effektív a görög szobrok és a görög drapériák ihlették a ruhadarabokat, de volt Mexikó is, amikor azt Mexikóban mutatták be, és ott a mexikói formavilágot, a hímzéseket, azokat a jellegzetes darabokat, kalapokat, szombrérokat hozták el franciásan, amiket tudnak hordani az ügyfeleik. És ez nagyon érdekes, hogy pont emiatt, hogy egy évvel előre dolgoznak, ezért ez le tud szivárogni, igen, a hétköznapi viseletbe, mert ugye ezek a márkák mindig iránymutatást adnak, hogy mi lesz, mi a vízió a következő évre, következő szezonra, és hogyha ezt a víziót ebből táplálkoznak kisebb divattervezők, vagy esetleg, nehogy Isten, a fast fashion márkák, akkor ezek már a következő szezonban megjelenhetnek formában, hát anyagban nem nagyon, mert ott azért sokszor,
1: igen, ott
2: az nem olyan minőségű anyagot,
1: igen,
2: használnak, de a formák, a minták, a színek, azok általában már hamar visszaköszönnek, és ez villámgyorsan lecsorog a megvásárolható kategóriába, ami de meg nem is biztos, hogy jó az eredeti márkának, aki kitalálta.
1: De egyébként a megvásárolható kategóriában is így hívják őket, hogy a resort és a cruise, vagy ott
2: nem,
1: már
2: nem. Hát ezek csak nyári darabok. Persze, aha, tehát ott már nincsenek ilyen speckó elnevezések, mint az előőszi, meg,
1: igen,
2: tehát
1: igen,
2: van egy csomó ilyen köztes kollekció a márkáknál, de itt már nincsen megnevezés. Hát nyári, könnyed, finom, tehát van egy csomó jelző, amit ráagatnak.
1: Hát nyilván nem is nevezhetik
2: márkák
1: annak, mert hiszen az eredeti kollekciók azért az pont, hogy a minőséget tükrözi meg. Most nem azt mondom, hogy nem lehet minőségi akár egy megvásárolható kategória, de hogy azért nem lehet ugyanarra a polcra tenni.
2: Persze, persze. Hát ez más. Hát a divatban vannak szintek, tehát ugye nem szabad összekeverni a workshopos, kézimunkás, DIY szintet az haute couture-rel, tehát közötte szivárványi rengeteg árnyalat van, tehát ott lehet a egyedi készítés, lehet a kis szériában készítés, lehet ami sorozatgyártó, tehát annyiféle szintje van a divatnak, ahol megjelenhetnek ezek a nagy dizájnerek és házak által kreált nem másolatok, hanem inspiráció. Igen. És ezek lejönnek ezekre a lentebbi szintekre. A szintekkel meg nincs baj. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez probléma, hogy kijelölnek, vagy kigondolnak egy szintet, hogy az a jó, és a többit meg nem fogadják el, vagy kirekesztik, vagy lenézik. Aki igazán ért a divathoz, az egészet veszi, komplexen nézi, és ez nagyon izgalmas, mert tehát valaki nem engedheti meg magának, de valaki például nem is akar olyan darabot, ami sokkal drágább, vagy sokkal előnyösebb, vagy sokkal magasabb minőségű, mert neki például az tetszik, hogyha magam készítem el, vagy látok valamit, és otthon megcsinálom.
1: Hát erre szokták, hogy ízlések és pofonok, ugye?
2: Így tehát, van, hogy az is így nagyon, van, így van.
1: És nem feltétlenül értékesebb egyik, mint a másik adott embernek, nyilván az a legértékesebb.
2: Persze, hát ez ugye ízlésfüggő, meg pénztárca függő, tehát ez mindenkinek a saját egyéniségéhez is lehet igazítani.
1: Sőt, és
2: ez,
1: igen, erről is volt egy
2: műsorunk. Ez nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja itt a divat szintjeiben azt, amivel ő tud kapcsolódni.
1: Egyébként még gyorsan zenne előtt csak egy kérdés, hogy ezek a kollekciók, ezek úgy mondjuk hasonló árkategóriában van, mint mondjuk adott divatmárkának a high kategóriás termékei?
2: Valamelyik márkánál hasonló, sőt drágább. Én pont az Armaninál láttam, nagyon-nagyon szeretem a Giorgio Armani világát. Ott például láttam olyan táskákat, cipőket, férfi szetteket, amik jócskán drágábbak voltak a normál őszi-tavaszi kollekcióknál, mert ezek kis darab számba készültek, és ugye ezeken néha vannak olyan motívumok, kézi díszítések, olyan speciális dolgok, ami miatt sokkal több pénzt kérnek érte, meg hát nyilván vannak olyan márkák is, ahol egy adott régiónak, ahol ugye beszéltünk az elején róla, hogy ahova elmegy a divattervező, ott inspirálódik, ott megkeresi a kézműveseket, a hímzőket, a varrókat, aki a textíliát leszövi, és akkor nyilván, hogyha ott egy adott tájegységet foglalkoztat, ezzel támogatja, de akkor nyilván neki is egy magasabb árat kell kérnie.
1: Pontosan, na és ezzel fogjuk folytatni, már nem a magasabb ár, hanem erről, hogy hol inspirálódnak a divattervezők. Jövünk vissza a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem ebben az órában. A Cruise és a Resort kollekciókról beszélgetünk. Ez ugye a nyári szezont hatja át. Nyilván a nagy divatmárkák ebben az időszakban hozzák létre ugye ezeket a kollekciókat. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy, hogyan inspirálódnak a divattervezők. Tehát akkor az, hogy elmegy adott régióba, és mondjuk az ott jellegzetes motivumokat használja, az oda jellemző anyagokat használja, a formavilág is nyilván visszaköszön, gondolom. Ez az, amitől többnek mondhatunk egy-egy ruhakollekciót? Mint mondjuk egy bármilyen más kollekciót?
2: Persze. Ez olyasmi, ezt úgy kell elképzelni, mint egy izgalmas kollaborációt, amikor egy márka vagy egy divattervező nyit a világ felé. Uh-huh. Tehát a nagy divatházaknál sokszor van, amikor vagy magának a divattervezőnek a származása, ha mondjuk egy francia márkánál dolgozik, és eredetileg olasz, görög, mit tudom én, marokkói a divattervező, vagy tunéziai, akkor nyilván mindig a saját gyökereiből táplálkozik, uh-huh. és szeretnek visszanyúlni azokhoz a pontokhoz, ami egy nagyon szép gesztus is egyébként magától a divattervező, hogy visszamegy azokra a pontokra, amiket ő is gyerekként látott, vagy esetleg a szomszédnéninél evett olyan ételt, amiből inspirálódik, vagy a szomszédkertjében volt olyan virág, ami nagyon tetszik, és az beépíti az ő művészetébe. Ez egyébként minden tervezőnél más, ugye mindenki másképp dolgozik. Valaki felcsap egy albumot, ránéz egy festményre, és akkor már igen. jön az ihlet. Valakinek meg oda kell menni, át kell érezni a hely szellemét. Zuhair Muradnál például pár évvel ezelőtt volt egy egyiptomi kollekció, és a libanoni designer elment Egyiptomba, a Sphinxhez, Luxorba, és megnézte azokat a motívumokat, azokat a hieroglifákat, amiket később az ő haute couture kollekciójában megjelenített, és ez szerintem csodálatos, amikor egy divattervező ennyire inspirált,
1: részletes,
2: és ennyire felkészült, hogy ő bizony oda megy, és nem sajnálja rá az időt, hogy ő azt tanulmányozza, és hogy eredeti motivumokat használ fel. Ami meg egyébként arra bizonyíték, amit én egyfolytában szajkózom, hogy a divat és a művészet, a divat és a kultúra az mindig összekapcsolódik, és ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet ezt szétválasztani. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, mert igazából itt látszik, hogy a divat az túlmutat egy iparágon, vagy egy ruhakészítési folyamaton, mert a helyi vállalkozókat támogatja ezzel egy designer, vagy egy divatház,
1: Hát meg az is nyilván nagyon fontos, most itt az egyiptomi hieroglifákra így visszatérve, hogy ha egy ott élő ember, vagy ott született ember mondjuk akár itt él most, nem tudom, Budapesten, vagy teljesen mindegy Párizsban, és mondjuk vesz egy ilyen ruhát, az neki az identitásához tartozó.
2: Persze. Hát tehát, ugye itt a történetmesélés is fontos.
1: Persze.
2: Tehát, hogy megtaláld magad abban a ruhadarabban, de nyilván annak is fontos, aki elkészíti.
1: Igen.
2: Mert a te gyökereid, a te hagyományaid, a te történeted visszaköszön ott, és az egy nagyon jó érzés tud lenni, amikor tudsz kapcsolódni egy ilyen fajta inspirációval, és én ezt nagyon hiányolom a magyar divatból. Tehát a magyar divatnak nem csak a kalocsai, a nem tudom milyen motivumokból, hímzésekből kellene állnia, annyira gazdag a magyar történelem és a magyar kultúra, hogy azt tök szépen át lehetne ültetni a textíliák nyelvére, és nagyon szeretném, hogyha lennének olyan márkák, olyan tervezők, akik ezt jól fölhasználják, és nem egy az egybe fölraknak egy motivumot egy kabátra,
1: igen.
2: mert azt tudjuk, hanem ezt alakítsa át, tegye moderné, tegye eladhatóvá, tegye nagyon kézművessé, tehát amiben benne van ő is, vagy amitől több lesz. Erről fog szólni egyébként az előadásom június 29-én Győrben, a Kisfaludi Károly könyvtárban, a Divatművészet címmel. Akit érdekel, győri vagy Győr környéki, az jöjjön el, a tixa.hu megtalálja a jegyeket. Meg hát lesz egy előadásunk Orovica Szilvivel is június 24-én.
1: Az már mindjárt itt van.
2: Így van, jövő héten. Június 24-én a Hegyvidék Kulturális Szalonban, az pedig divattörténettel fog foglalkozni. Na ott aztán teljesen párhuzamba állítjuk a divat történetét az őskortól egészen napjainkig, és kortárs párhuzamokat is húzunk, hogy akkor hogy nézett ki egy-egy ruhadarab, és ez a mai átiratban hogyan néz ki, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és hát ebből is látszik, hogy a kultúra, a divat és a művészet, ezek összekapcsolódó.
1: Egyáltalán nem lehet szétválasztani, én is ezt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig ajánlom, hogy menjenek el. Hát aki budapesti, akkor a Hegyvidék szalomba, illetve aki Győr vagy Győr közeli, akkor az Győrbe lesznek ezek az előadásait.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
2: lehettem. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út?

0: Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mér csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimvapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják.
1: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Maldív szigetekről. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel. Ugye egy műsort már szántunk Hull Humálénak, amikor megérkeztünk ide a szigetre. Azt is itt készítettük el, azt az interjút. Most pedig a Raja by Atmosphere Resortban vagyunk, és itt készül a következő része ennek a beszélgetésnek. Tényleg csodálatos élményeket gyűjthettünk. Ugye a hidroplán volt, amiről beszéltünk így az előtti percekben, hiszen az külön egy hatalmas élmény, hogyha valaki tényleg el tud jutni. És azt is mondjuk el, ugye, amikor az eszköz, amivel bejut a reptérről a adott szigetre, turista, az általában benne van ezeknek a csomagba, ezeknek a rezortoknak, a hoteleknek a csomagjába. Tehát mondhatjuk, egy ilyen all-inclusive ellátást nyújtanak.
2: Igen, ezt úgy hívják, hogy a Premium Raja Plan csomag, és ha legalább 4 éjszakát ott tölt valaki, akkor már beszámítják a hidroplános utazást is, ami azért elég gáláns, valljuk be, mert elég húzós árai vannak ezeknek a repüléseknek. Tehát ha ezt ki kellene fizetni, akkor azért megéreznénk, és az, hogy már 4 éjszakát adják, azért ez szerintem igazán kedvező. Amellett, hogy ugye all-inclusive-es ellátás van eleve a szigeten.
1: És ugye, tehát, hogyha valaki 4 éjszaka alatt jön ide, akkor ő neki ez külön, és hidroplánnal szeretne, azt neki akkor külön meg kell vennie?
2: Igen. Igen, meg kell vegye a jegyet.
1: Vagy jön speedboat-tal, ami általában benne szokott lenni?
2: Hát én úgy láttam, hogy ide hidroplános érkezések vannak. Tehát mondjuk még egy olyan dolog van a Maldív-szigeteken, azt tudni kell, hogy mondjuk megszervezik a teljes láncolat, le van szervezve a szállodák, egymás között kisegítik egymást az utasok felvételével, lerakásával. Tehát ha mondjuk a közelben másik szigeten leszáll egy ugyanilyen gép, akkor áthozzák speedboat-tal, de egyébként ez az út maga azért elég hosszú lenne azzal.
1: Ugye arról már beszéltünk a korábbi adásunkban is, közben itt egyébként megy körülöttünk az élet, ezt hallhatják a hallgatók. Lehet, hogy az óceán most annyira nem hallatszódik a beszélgetésünkben, pedig itt vagyunk a parton, hogy te már 7. alkalommal vagy itt a Maldív-szigeteken, és ugye itt, ahol most vagyunk, ez a Rájánál, itt ugye ilyen dzsungeles, hogy általában ilyenek a szigetek, és ilyenek ezek a rezortok, vagy azért van olyan, ami másképp hat?
2: Hát a növényzet általában elég, ahol már ennyire kialakult a sziget, elég gazdag a növényzet. Itt a Ráján ott kifejezetten gazdag, tehát még mangrove erdővel is büszkélkedhet, ahova túrákat szerveznek. Hát ahhoz képest elég nagy a sziget, tehát a szigeteken belül ez a nagyobbak közé tartozik. Tehát mondhatjuk azt, hogy túrákat, mert egyébként vannak olyanok, amit egy óra alatt körbe tudunk járni, hát ez nem az. És... tehát különleges a növényzete valóban, és itt a szigetek megnevezésében csak egy érdekességként mondom, aminek a fusi a vége, tehát ha olyan a sziget, akkor az azt jelenti, hogy az már nagyon erős növényzete van, tehát egy régebbi sziget, erős növényzettel, csak úgy mondom, és itt is komoly növényzete van, nagyon gazdag a növényzete. És
1: itt nincs a sziget, itt nem volt a fusi a sziget nevében, érdekes amúgy, be itt még ennél sokkal inkább sokkal dzsungelesebb, úgymond az, ami, tehát ugye bolifusi ott voltatok tavaly, ha jól tudom.
2: Igen, annak a növényzete az más, igen. Igen. Uh-huh. Hát az egy dolog, hogy maga a hotel, aki felépíti ott a rezortot, az üdülőszállót, hogy mennyit hagy meg belőle, illetve hogyan igazítja az ő szolgálatába az egészet. Tehát azt tudjuk, hogy egy ilyen komoly privát szférákat alakítanak ki egy-egy családnak, vagy hát aki ugye megkap egy villát, legyen az ikervilla, családvilla, legyen az egy privát villa, és azt nagyon gondosan megtervezik, hogy írják ki a növényzetet ott, ahol ezt fölépítik a villát, de körülötte rendkívül gazdag a növényzet, hogy ne lássunk át a szomszédhoz optimális esetben, tehát meghagyják azokat a részeket, illetve ahogy közlekedünk a szigeteken belül, ott, hogy árnyékos legyen, tehát úgy alakítják ki, hogy ilyen kis, mint nálunk a szőlőlugasok, hogy az alatt el lehessen menni, mert nagyon fontos. Tehát amikor azt ugye látjuk, hogy ha itt tűz a nap, hát ott az kibírhatatlan, tehát nagyon fontos, hogy az árnyék, és ezt kialakítják mindenhol egyébként.
1: És nem csak az árnyék, hanem hogyha esetleg eső van, akkor is azért ez valamilyen szinten szűri, úgymond ez a növényzet, és azt itt elmondom a hírek és a zene előtt még a hallgatóknak, hogy mi ugye most itt egy esős évszakban vagyunk, úgymond, és hát konkrétan talán kétszer volt olyan napközben, olyan zuhé, ahogy mondani szoktuk, amit így megéreztünk, de az is egy ilyen 15 perc alatt elment, és utána kisüt a nap. Szóval, hogy érdemes ide jönni akár ilyen időszakban is, sőt, azt mondom, hogy inkább ilyenkor, bár én nem voltam főszezonban, de gondolom az egyrészt akkor több az ember, drágább minden, és sokkal melegebb is van. No, de majd mindjárt innen folytatjuk, most jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Maldív szigetekről. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervezővel. Ugye egy műsort már szántunk Hulhumálénak, amikor megérkeztünk ide a szigetre. Azt is itt készítettük el, azt az interjút. Most pedig a Raja by Atmosphere Resortban vagyunk, és itt készül a következő része ennek a beszélgetésnek. Tényleg csodálatos élményeket gyűjthettünk. Ugye a hidroplán volt, amiről beszéltünk így az előtti percekben, hiszen az külön egy hatalmas élmény, hogyha valaki tényleg el tud jutni. És azt is mondjuk el, ugye, amikor az eszköz, amivel bejut a reptérről a adott szigetre, turista, az általában benne van ezeknek a csomagba, ezeknek a rezortoknak, a hoteleknek a csomagjába. Tehát mondhatjuk, egy ilyen all-inclusive ellátást nyújtanak.
2: Igen, ezt úgy hívják, hogy a Premium Raja Plan csomag, és ha legalább 4 éjszakát ott tölt valaki, akkor már beszámítják a hidroplános utazást is, ami azért elég gálláns, valljuk be, mert elég húzós árai vannak ezeknek a repüléseknek. Tehát ha ezt ki kellene fizetni, akkor azért megéreznénk, és az, hogy már 4 éjszakát adják, azért ez szerintem igazán kedvező. Amellett, hogy ugye all-inclusive-es ellátás van eleve a szigeten.
1: És ugye, tehát, ha valaki 4 éjszaka alatt jön ide, akkor ő neki ez külön, és hidroplánnal szeretne, azt neki akkor külön meg kell vennie?
2: Igen. Igen, meg kell vegye a jegyet.
1: Vagy jön speedboat-tal, ami általában benne szokott lenni?
2: Hát én úgy láttam, hogy ide hidroplános érkezések vannak. Tehát mondjuk még egy olyan dolog van a Maldív-szigeten, azt tudni kell, hogy mondjuk megszervezik a teljes láncolat, le van szervezve a szállodák, egymás között kisegítik egymást az utasok felvételével, lerakásával. Tehát ha mondjuk a közelben másik szigeten leszáll egy ugyanilyen gép, akkor áthozzák speedboat-tal, de egyébként ez az út maga azért elég hosszú lenne azzal.
1: Ugye arról már beszéltünk a korábbi adásunkban is, közben itt egyébként megy körülöttünk az élet, ezt hallhatják a hallgatók. Lehet, hogy az óceán most annyira nem hallatszódik a beszélgetésünkben, pedig itt vagyunk a parton, hogy te már 7. alkalommal vagy itt a Maldív-szigeteken, és ugye itt, ahol most vagyunk, ez a Rájánál, itt ugye ilyen dzsungeles, hogy általában ilyenek a szigetek, és ilyenek ezek a rezortok, vagy azért van olyan, ami másképp hat?
2: Hát a növényzet általában elég, ahol már ennyire kialakult a sziget, elég gazdag a növényzet. Itt a Ráján ott kifejezetten gazdag, tehát még mangrove erdővel is büszkélkedhet, ahova túrákat szerveznek. Hát ahhoz képest elég nagy a sziget, tehát a szigeteken belül ez a nagyobbak közé tartozik. Tehát mondhatjuk azt, hogy túrákat, mert egyébként vannak olyanok, amit egy óra alatt körbe tudunk járni, hát ez nem az. És... tehát különleges a növényzete valóban, és itt a szigetek megnevezésében csak egy érdekességként mondom, aminek a fusi a vége, tehát ha olyan a sziget, akkor az azt jelenti, hogy az már nagyon erős növényzete van, tehát egy régebbi sziget, erős növényzettel, csak úgy mondom, és itt is komoly növényzete van, nagyon gazdag a növényzete. És
1: itt nincs a sziget, itt nem volt a fusi a sziget nevében, érdekes amúgy, be itt még ennél sokkal inkább sokkal dzsungelesebb, úgymond az, ami, tehát ugye bolifusi ott voltatok tavaly, ha jól tudom.
2: Igen, annak a növényzete az más, igen. Igen. Uh-huh. Hát az egy dolog, hogy maga a hotel, aki felépíti ott a rezortot, az üdülőszállót, hogy mennyit hagy meg belőle, illetve hogyan igazítja az ő szolgálatába az egészet. Tehát azt tudjuk, hogy egy ilyen komoly privát szférákat alakítanak ki egy-egy családnak, vagy hát aki ugye megkap egy villát, legyen az ikervilla, családvilla, legyen az egy privát villa, és azt nagyon gondosan megtervezik, hogy írják ki a növényzetet ott, ahol ezt fölépítik a villát, de körülötte rendkívül gazdag a növényzet, hogy ne lássunk át a szomszédhoz optimális esetben, tehát meghagyják azokat a részeket, illetve ahogy közlekedünk a szigeteken belül, ott, hogy árnyékos legyen, tehát úgy alakítják ki, hogy ilyen kis, mint nálunk a szőlőlugasok, hogy az alatt el lehessen menni, mert nagyon fontos. Tehát amikor azt ugye látjuk, hogy ha itt tűz a nap, hát ott az kibírhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy az árnyék, és ezt kialakítják mindenhol egyébként.
1: És nem csak az árnyék, hanem hogy esetleg eső van, akkor is azért ez valamilyen szinten szűri, úgymond ez a növényzet, és azt itt elmondom a hírek és a zene előtt még a hallgatóknak, hogy mi ugye most itt egy esős évszakban vagyunk, úgymond, és hát konkrétan talán kétszer volt olyan napközben, olyan zuhé, ahogy mondani szoktuk, amit így megéreztünk, de az is egy ilyen 15 perc alatt elment, és utána kisüt a nap. Szóval, hogy érdemes idejönni akár ilyen időszakban is, sőt, azt mondom, hogy inkább ilyenkor, bár én nem voltam főszezonban, de gondolom az egyrészt akkor több az ember, drágább minden, és sokkal melegebb is van. No, de majd mindjárt innen folytatjuk, most jönnek a legfrissebb hírek, életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Megyünk is tovább. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel beszélgetek. Hát most nem mondom, hogy a vendégem, mert most itt együtt ülünk az óceán partján. Igazán jó lenne, amúgy, ha mindig így készítenénk, úgy érzem az utazási rovatba az interjúkat. Tehát adott desztináció, amikor beszélünk róla, onnan a helyszínre jelentkezünk. Jó lesz ez így?
3: Én benne vagyok.
2: Rendben, jó. Tehát én is úgy érzem, hogy csak azért elutazunk majd XY helyre valahova, hogy bejelentkezhessünk onnan. Most ez így történt, tehát ugye már beszélgettünk már Hulhumáléról előző adásunkban, ma pedig a Rájabály atmoszfér van terítéken, úgymond, hiszen most éppen itt vagyunk, egy csodálatos rezortba az óceán partján, ahova hidroplánnal érkeztünk, meg ugye a hidroplánokról is beszéltünk az első 5 percben, érdemes azt meghallgatni, de érdemes megnézni a YouTube csatornánkat, mert ott képben is láthatják a hallgatóink, nézőink ezeket a csodálatos helyeket, és hát arról is beszéltünk talán az első adásban, hogy ez a bizonyos álomdesztináció, és abszolút megértem, hogy miért az álomdesztináció, hiszen nem is tudom, az egyik posztomhoz a magánoldalamon írtam oda, hogy itt nem is, tehát olyan, mint hogyha állandóan filter lenne a képeken, még akkor is, hogyha nem teszel rá filtert, mert olyan elképzelhetetlen színe van az óceánnak, hogy tényleg, amit az ember a fotókon lát, azt itt megtapasztalja. Tehát, hogy nem az van, hogy biztos, hogy photoshopolt képeket láttam, és amikor idejössz valami teljesen más, nem. Itt ugyanazt kapod, sőt, még egyébként még azt kell mondanom, hogy jobbat is. Beszéljünk egy picit a Rájának a hát nem is tudom, a szobáiról, vagy ezekről a kis házakról, hogy milyenek ezek, ugye mindegyik óceán parti, mert ugye mi, ahol most mi vagyunk, az abszolút a partra megyünk ki ugye a házból.
3: Igen, igyekeznek mindenhol az óceán parton felépíteni ezeket a villákat. Nem szobákat kapunk, hanem itt mindenki villát kap, tehát minimum 2 főre, vagy 4, vagy akár 6 főre szóló villákat is, tehát vannak ezek az összekapcsolt családi villák is, nagy medencével, tehát nagyon kellemes, és a különböző oldalán a szigetnek van, aki a napfelkeltét szereti, valaki a naplementét szereti, sunrise, sunset villák, medencével anélkül, illetve a nagyon kedvelt vízi villák, van, akinek ugye ez az álma, hogy a víz fölött lehessen. Én speciál a beach villát kedvelem, tehát mondjuk egy erősebb hullámverésnél azért úgy be van az ember zárva, de tény, hogy egy rendkívüli élmény, ki van vágva egy része a padlónak, tehát állandóan láthatják a vizet. Azt is láttuk a wellness központban, hogyha lehajolsz, akkor azt látod, tehát pont egy ilyen ablak fölé helyeznek, és 167 ilyen villája van a cégnek a szigeten, és ennek a különböző típusai, ahogy beszéltünk is már róla, és természetesen all-inclusive ellátással, különböző éttermekkel, ahogy ez itt Dukál wellness központtal, és van egy, arról még nem is beszéltünk, egy ilyen legenda, amit arról szól, hogy a Sebastian nevezetű úriember valamikor itt hajótörést szenvedett, és itt kötött ki a parton, és megalapított egy kis, hát nem is tudom, életteret magának, esővizet gyűjtött, azt is megmutatták nekünk, hogy milyen edényben, hogy hogy építette meg, hogy összegyűjtötte az esővizet, és mivel művész volt, egy kis ilyen művész negyedet, vagy nem is tudom, mit alakított ki, aminek most van itt egy követője, egy modern megfelelője, egy hölgy, aki irányítja ezt a kis művész központot, és oda lehetne menni akár gyerekekkel, kézműves tevékenységet folytatni, festegetést, tehát hogy ugye azt tudjuk, és ezt ő is elmondta ott, hogy mennyire kikapcsolja az agyat, és mennyire megújítja az embert, ha bármiféle művészi tevékenységet végez, teljesen mindegy milyen színvonalon, de örömét lelé benne, és erre számtalan példát láttunk, és egészen remek dolgokat is készítenek, amit nagyon komoly összegekért árulnak egyébként ott a boltjában a hotelnek.
2: Igen, ezeket megtapasztaltuk, láthattuk valóban, meg azt is, ahogy tehát az egész kis műhelyet, ahol történnek ezek a művészi foglalkozások, úgymond.
3: Igen, ez egy rendkívül kreatív kis kert, amit ott megtapasztaltunk, egy fűszerkert, amit teljesen a homokon kezdtek el kialakítani, és így fűszerenként vagy növényenként egyre inkább elterjedt a kis kertet, ahogy gondozgatták, és olyan okos kis rendszert alakítottak itt ki a szállodán belül, hogy például a konyhai hulladékot odaviszik, és ezzel a földet, ami egyébként ugye egy vizes, sósvizes, homokos talaj, tehát nem ideális a termesztésre, ezt egy kicsit feltuningolják vele, és így tényleg nagyon komoly zöldségeket, meg fűszereket termesztettek, amivel gyakorlatilag egy egész komoly részét ellátják a konyhának, tehát az már nem szorulnak importra például azokból. Tehát nyilván azokat a fűszereket termelik, ami ehhez a konyhához passzol, gondolom, tehát számunkra nem feltétlenül ugyanaz, mint a mi konyhakertünkben, tehát ilyen keleties fűszereket, zöldségeket, de tényleg, ahogy láttuk, is elég nagy területen, és annyira egy pedáns állapotban volt, hogy ott egy fű nem volt rossz helyen. Tehát nagyon nagy élmény volt valóban. Nem nagyon láttam ilyet még én sem.
2: És ugye ezeket a gyümölcsöket, vagy zöldségeket, amiket itt termesztenek, meg fűszernövényeket, ezt természetesen a rezortnak a konyhájába felhasználják, illetve ott is készítenek vacsorát, hogyha valaki ott szeretne enni, akkor nyilván ő magának leszüretelheti az adott gyümölcsöt, vagy adott zöldséget, folyamatosan legyümölcsözöm, és abból készítik el neki a vacsorát. Most újra megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Úgy érzem,

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel a Maldív-szigetek óceán partjáról. Jó lenne, ha mindig itt lenne a stúdiónk, ugye erről beszélgettünk pont az imént. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a Raja Bay Atmosphere Resortban vagyunk, és itt van egy ilyen kis farmnak nevezett, vagy Szebs farmnak nevezett kis zöldség- és fűszerkert, ahol különböző zöldségeket és fűszernövényeket termesztenek, amiket ott felhasználnak, itt pontosabban nem ott, hanem itt a resortnak a konyháján, és hogyha valakinek olyan vágya van, akkor még akár ott is el tudja fogyasztani, mert ott nagyon szépen meg van csinálva, hogy az ember így bemegy ebbe a kertbe. Mi így vicces sem mondtuk, hogy petrezselyem kert, ezen nevettünk végig, de hát most így hirtelen az ember hogy nevezze, ugye. De ahogy megyünk be, két oldalon van ugye ez a kert, úgymond, és középen oda akár ilyen asztalt is terítenek, szépen megvilágítva, ahogy nekünk is volt lehetőségünk ugye itt vacsorázni. És itt kiderül az számunkra, hogy a fenntarthatóság az mennyire fontos itt, és mennyire valóban figyelnek erre, nem csak beszéd, szóbeszéd ez.
2: Igen, hát ha mondjuk vegyünk egy példát, amiről ott is beszélgettünk már, hogy a víznek a felszolgálása például üvegekben van, tehát nem láttunk műanyagot sehol. Úgyhogy ez például egy eklatáns példája.
1: És ugye ezeknek a pipere, tehát a sampon, a tusfürdő, meg ezek is mind-mind üvegben vannak. És ugye egy ilyen részt vettünk egy ilyen spa kezelésen, masszázson, ahol szintén a termékeket, azokat is üvegben tartották. Szóval, hogy ugye sok helyen hallunk arról, hogy milyen fontos a fenntarthatóság, és amikor az ember oda megy, azt tapasztalja meg, hogy ez csak a szöveg úgymond. Itt ez teljesen valós, én úgy látom.
2: Igen, ez itt a gyakorlatban egyértelműen bevitték. Itt nagyon komoly harc van a hotelek között. Tehát, és egyre kevésbé elég az, hogy ilyen üres szlogeneket puffogtatunk, mert bizony megnézik, és nagyon sokan ezt komolyan veszik, főleg ugye Nyugat-Európából, akik jönnek, ami a vendégkörnek egy jelentős része. Tehát itt már azért megnézik, hogy hova mennek. Tehát, hogy műanyag flakonok közé, vagy az elegáns kozmetikumok, azt tudjuk, hogy ugye vezető kozmetikai márkák adják a nevüket ezekhez a szállodákhoz, illetve annak a különböző szintjeihez különböző cégek, és megnézik azt, hogy bizony az a termék hogy lesz, kihelyezve a vendégeknek, és nem műanyag kis flakonokban most már egyre inkább, hanem nagyobb üvegedényekben, ami megnehezíti azt is, hogy ugye a kedves vendég elvigye.
1: Igen.
2: viszont tényleg valóban fenntarthatóságnak, a szempontjainak a figyelembevételével.
1: Meg hát ugye azt is látjuk, hogy ilyen különböző kis neszeszeleket, amit így kapunk ajándékba, vagy a szatyrok, amikor vásárolunk valamit, amiben odaadják, hogy azok is mind természetes anyagból és helyi alapanyagok felhasználásával készülnek, szóval minden szinten én legalábbis azt gondolom, hogy itt, vagy azt látom, hogy fontos számukra a fenntarthatóság.
2: Igen, ilyen természetes anyagokból készültek ezek mind, amit ott is a rendelkezésünkre bocsátottak.
1: És azt is érdemes elmondanunk, hogy itt mennyire, hát nem azt mondom, hogy cukik, mert ez így nagyon egy egyszerű kifejezés, de hogy mennyire kedvesek itt az emberek. Nyilván itt most mondhatja a hallgató, hogy hát persze, mert jön a turista és itt hagyja a pénzét, de azért azt is látjuk, hogy ez sem mindenhol van így. Nagyon sok dolgozó van itt, mondjuk el azt is, ugye Indonéziából, Fülöp-szigetek, Indiából is talán, honnan vannak még itt, ezt talán te sokkal jobban tudod.
2: Hát nemzetközi valóban az alkalmazottaknak a listája, és hát mindenféle országból jönnek ide. Volt olyan hotel, hát mondjuk itt nem találkoztunk éppen magyarral, de még olyan is volt, ázsiai országokból előszeretettel hozzák az alkalmazottakat, akiknek egyébként is ugye sajátjuk a természetükből fakadó kedvesség. Tehát hát valljuk be, azért az európaiaknak a ridegsége után ez egy szívet melengető dolog. Itt szokás ez a szívükre helyezik a kezüket, tehát hogy szívből jön, amit adnak. Ahogy hozzászólnak az emberhez, az látszik, hogy tényleg egy természetes kedvesség, de tény, hogy benne van a cégnek a politikájában is, hogy csak is maximális kedvességgel bánhatnak a vendégekkel is, vendég, tehát aki ide jön, az nem ügyfél, hanem vendég. Ugye ezt beszélgettünk is a cégnek több vezetőjével, hogy the guest is God, ugye ezt hallottuk, tehát az az Isten. Tehát csak mosoly keretében, kíséretében, mondjuk nem is adtunk semmi okot rá, hogy másképp viselkedjenek, de mindent.
1: De azért tapasztalhatjuk, ha elmegyünk bár más helyekre, most nyilván nem azt mondom, hogy mindenhol máshol rossz, vagy máshol úgy bánnak az emberrel, de azért nagyon sok helyen az ellenkezőit is megtapasztalhatjuk a vendéglátásnak.
2: Igen, de ebben a szakmában, ugye a turizmusban, a vendéglátásban, a hotel szakmában ez kötelező. Kötelező, és de azért látszik, hogy alapvetően rendkívül kedves, jó emberekkel voltunk körülvéve. A Maldív kiszolgáló személyzet is volt, és ahogy mondtad, voltak ugye távolabbról is, indiaiak voltak többen, akár Fülöp-szigetekről is voltak itt.
1: Igen. És akkor még így a beszélgetésünk végén egy picit arról is beszéljünk, hogy tudom, hogy te nem szeretsz gasztronómiáról beszélni, meg nem is annyira így az ételek milyenségéről. Én csak annyit mondanék erről, hogy én ugye picit nagyobb kínálatot elfogadtam volna még. Szóval sok helyen van az, hogy, tehát, hogy én azt látom, hogy nem annyira sokszínű az étkezési kultúrájuk, én ezt gondolom. Nagyon finom fűszereik, nagyon hasonlít az indiaira az egész konyhájuk, és nagyon finomakat ettem én, aki szeretem mondjuk az indiait. De aki mondjuk nem szereti az ilyen nagyon fűszeres indiai konyhát, őnek itt mit tanácsolnál mondjuk, hogy mi az, amit megkóstoljon itt?
2: Hát azért voltak egyszerűbb étel, mindig volt azért sült, láttuk, és még disznóhús is, tehát hogy jó, mondjuk ez nemzetközi közeg, tehát itt azzal együtt, hogy ez egy muszlim ország, természetesen a rezortokban mindenféle ételt felszolgál. Volt ott mindig rántott hús is, ilyen picike kis csirkehúsok kirántva, sült krumpli, tehát lehet ilyeneket is enni. Valóban itt a uralta az indiai konyha a kínálatot, ez igaz. Elképzelhető, hogy ezt nem kérdeztük meg, tehát, hogy a vendégkörnek egy nagyobb arányban a része az, hogy az indiai vendégek, ez igaz, egyébként jellemző itt a Maldív-szigeteken, hiszen itt vannak a szomszédban, óriási számban, és nagyon-nagyon komoly a száma azoknak az indiaiaknak, akik meg tudják ezt fizetni, és ugye a vízivilágot is meg tudja, én magam is láttam, én tényleg sok rezortban voltam már itt, megfizetik a legdrágábbakat is, és őket bizony ki kell szolgálni, tehát ezzel az ételkínálata valóban uralta az ételkínálatot az indiai koszt, nagyon jó volt, de voltak olyan napok, amikor külön kis pavilonokat nyitottak még kint, és akkor más jellegű ételek voltak, teljesen más nemzet, arab ételek, vagy olasz ételek, mindig voltak frissen sültek, tehát azt is ugye láttuk, hogy ott ki lehet választani azt a húst, halat, bármit, amit ott hirtelen megsütnek nekünk, tehát azért volt választék.
1: Igen, hát ugye én, mint vegetáriánus, ilyen szempontból lát, hogy én egy kicsit így szűkebb körben keresgéltem, de az indiai konyhának ugye a vegetárianizmus az egy nagyon nagy erénye, úgymond, úgyhogy azért volt bőven mit megkosolom. Hát én így zárásként azt mondanám a hallgatóknak, hogy érdemes akár egy ilyen első, tehát Maldív-szigetekre, ha először jön, akkor tényleg egy ilyen hulhu máléba érkezni, és onnan egy hidroplánnal ellátogatni ide akár a Raja rezortba, de innen mi tovább fogunk menni, ugyanúgy az atmoszférnek egy másik rezortjába, a Varu Bay Atmoszférbe rezortba, és onnan fogunk jelentkezni szintén a következő adásunkban. Megnézzük, hogy ott is, hogy ott milyen a rezort. Hát gondolom, nagyon nagy különbségek azért nem nincsenek, feltételezem. Mi az vendéglátásban, meg így kiszolgálásban, de gondolom azért az egy picit másabb lesz.
2: Másabb lesz, három termékcsoportja van az atmoszférnek. Ezt ugye beszélgettünk is a cég marketing és PR igazgatójával, és más-más a koncepció. Úgyhogy azért ezeken belül ilyen 2-3 hotelnek hasonló a koncepciója, erről majd beszélünk akkor többet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy az melyik csoportba tartozik, és azt szerint nyilván vannak közös dolgok, és cégpolitika, policy azért az előírja a dolgokat nagyon keményen, illetve a csillag. Tehát, hogy hány csillag, az is előírja nagyon keményen, hogy mi az, amit meg kell kapni. Ezek öt csillagos szállodák, igen.
1: Na hát akkor még következő adásban is az óceán partjáról fogunk majd jelentkezni, és akkor majd a Varu Bay Atmoszférről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Szilvia, a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kulcsra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség.

jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. Manna Hit. Manna

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love.
3: Yeah, you got my
2: Ez
4: a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógasd az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: Ez a Manna Hét.
1: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.

0: kisúcshat. Cross GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Turn it up for sound.

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mióta a fiatalabb éveimben komolyan elkezdtem együtt járni Istennel, azóta mindig fizettünk tizedet, Dave és én, mert ő tudta, hogy ez helyes. Abban a gyülekezetben tanulta meg ezt, ahol felnőtt, szóval hála Istennek a házasságunk eleje óta ezt tettük. Aztán többet tanultunk az adakozásról, és elkezdtünk még többet adni. És mindezek során éreztem, hogy Isten elhívott engem, és akkoriban otthoni bibliatanulmányozást vezettem 5 évig. Ezekért egyáltalán nem kaptam pénzt. Nagyon nagy pénzügyi szükségben voltunk, mert felmondtam, hogy tanulmányozhassam az igét, és készülhessek a szolgálatra. Már túl késő volt számomra, hogy bibliaiskolába menjek. Akkor már volt 3 gyerekem, és később született még egy. Ezért aztán a Szent Szellem iskolájába kellett járnom. Személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobb iskola. De azt is gondolom, hogy tanulj, amennyit csak tudsz. De ha nem vagy abban a helyzetben, hogy elmenj valahova egy iskolába, akkor ne gondold, hogy Isten már nem tud használni téged. Minden hónapban egy 40 dolláros csodára volt szükségünk a számlák kifizetéséhez. Amikor felmondtam, azzal olyan helyzetbe kerültünk, hogy havi 40 dollár hiány voltunk a számlák kifizetéséhez. Az extra kiadások benne sem voltak ebben. Ebben nem volt ruhavásárlás, nem volt benne, ha defektet kaptunk, semmi extra kiadás. Természetesen az az időszak nagyon nehéz volt számunkra, és azt gondoltam, hogy miután ezt a nagy, hatalmas áldozatot meghoztam, Isten majd biztosan lép, és egy óriás csodát tesz. Nos, sok csodát tett. Minden hónapban csodát éltünk át, és képesek voltunk kifizetni a számláinkat. De sok éven keresztül úgy vásároltam, hogy például minden létező hitemet összeszedve elmentem, hogy cipőt vegyek a gyerekeimnek. Maximum 2-3 dollárért a garázsvásárokon, és íme találtam egy teljesen új pár edzőcipőt néhány dollárért, ami épp jó volt az egyik gyerekemre. Úgy voltam vele, hogy ó, köszönöm Jézus. És tudjátok mit? Már nem vetem meg a kicsiny kezdet napjait, bár akkor megvetettem őket. Most már nem teszem, mert tudom, hogy nagyon fontos leckét tanítottak számomra a hitről, és megláthattam Isten hűségét, ahogy gondoskodott számomra a szükséges dolgokról. Akkoriban még nem hívtak meg prédikálni. Sohasem prédikáltam a kis otthoni biblia tanulmányozásokon kívül. És annyira szerettem volna, ha lehetőségem nyílik erre. Egy fiatal barátunk szintén akkoriban kezdte a szolgálatot, és ő elkezdett több lehetőséget kapni, mint én. Egyik nap megállt nálunk, miután épp hazafelé tartott egy útjáról, melynek során több helyen is beszélt, és mivel nagyon izgatott volt, beugrott, hogy elmesélje, milyen klassz hétvégéje volt a városon kívül, milyen nagyszerű adományt kapott, és néhány ember azt mondta neki, hogy szeretnék őt támogatni. Nagyon izgatott volt. Aztán hirtelen beugrott neki, hogy ó, vajon hogy esik ez Joyce-nak? És azt kérdezte, nem zavar, hogy elmesélem ezeket? Én meg azt feleltem, ó, nem, dehogy, dicsőség az Úrnak. Köszönjük, Jézus! Persze nagyon igyekeztem, hogy örüljek a sikerének, de tudjátok, a másik felem azon gondolkozott, Istenem, mikor jön el az én időm? Nos, a következőt szeretném mondani nektek. Isten sokszor szándékosan teszi ezt veled. Úgy rendezi az eseményeket, hogy jöjjön valaki, és bizonyságot tegyen arról, hogy megkapta azt, amit te már vársz egy ideje, és kitartóan hiszel benne. Lehet, hogy olyas valaki lesz, aki szerinted közel sem annyira szellemi ember, mint te. És fogalmad sem lesz, hogy Isten miért értetette meg ezt, és miért nem érted. Ez a helyzet arra is jó, hogy Isten rámutasson az ítélkezésünkre, és a büszkeségünkre, és hasonlókra. Az egy nehéz nap volt számomra, de győzelmes nap is egyben, mert amikor elment a barátunk, akkor bementem a szobába, rávetettem magam az ágyra, és egy hatalmas hisztit csaptam. Jaj, veszékeltem, keseregtem és sírtam. A tőlem telhető legjobban próbáltam rávenni Istent, hogy sajnáljon engem. Hányan tudjátok, hogy időnként megpróbáljuk rávenni Istent, hogy sajnáljon minket? Nem tudom, hogy ti férfiak szoktatok-e ilyet tenni, de mi nők hajlamosak vagyunk rá. Ennyi volt, Istenem, feladom. Én nem tudom ezt tovább csinálni, Istenem, feladom. És már akkor tudod, amikor kimondod, hogy dehogy fogod feladni. Hisz mihez kezdenél? Semmi más nincs, amit tehetnél. De hisztíznünk kell, mert azt hiszük, hogy azzal meghatjuk Istent. És tudjátok, Isten együttérző, de ő nem sajnál minket. A kettő nem ugyanaz. Szóval ott feküdtem az ágyon, és csak sírtam, és sírtam. És azt mondom, Istenem, mi adakozunk, adakozunk. És én fel is mondtam, és mégis minden hónapban ki kell fillérezni a pénzünket, és semmi extra kiadásra nem marad. Tudjátok, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy amikor az izraeliták 40 évig vándoroltak a pusztában, akkor a cipőjük nem lyukadt ki, a ruhájuk nem használódott el, de nem is kaptak újakat. Ebben üzenet van számunkra, akár elfogadjátok, akár nem. Tudjátok, előbb átmegyünk a nélkülözés földjén, a pusztán, mielőtt eljutnánk a bővölködés földjére. Tehát, amikor ott feküdtem az ágyon, sírtam, mondtam a magamét, de hoztam egy döntést. És miután befejeztem a kis hisztimet, hangosan azt mondtam Istennek, továbbra is tizedet fogok adni, és adakozom majd. És ha a halálom napjáig kell ezt csinálnom anélkül, hogy meglátnám az eredményét, akkor is folytatni fogom, mert tudom, hogy ez a helyes. Aznap felszabadult valami a szellemvilágban. És őszintén mondhatom, hogy attól a naptól fogva egészen a mai napig elkezdett változni és növekedni a pénzügyi helyzetünk. Kompromittálni azt jelenti, hogy egy kicsivel kevesebbet teszünk, mint amiről tudjuk, hogy helyes lenne. Ez a kompromittálás. Amikor elkésel egy találkozóról, pedig nem lett volna muszáj elkésned, ha megtetted volna, amit kellett volna, az kompromittálás. Amikor 20 perc késéssel mész a gyülekezetbe dicsőítés alatt, tudjátok, nem baj, ha tyúk szemetekre lépek, mert én egy évig úgysem jövök vissza. Minden egyes héten késve jössz gyülekezetbe, megzavarod az összes többi embert, akik éppen Istent próbálják dicsőíteni. Ez kompromittálás, mert tudjuk, hogy ez nem helyes. És úgy gondolom, hogy hihetetlen károkat okozunk a szellemünknek a kis kompromisszumokkal. Mert aztán elkezdünk kifogásokat gyártani. Nos, a forgalom miatt késtem el. Pedig nem ez volt az igazi ok. Csak nem keltünk fel időben, nem kezeltük bölcsen az időnket. Nem tettük meg azt, amit meg kellett volna. Bárki elkéshet időnként, de ha állandóan elkésel, az egy jelenbeli dolog. Az is kompromisszum, amikor negatívan beszélünk. Tudjuk, hogy nem kéne. Kompromisszum. Hogyan bánsz másokkal? Azt aratjuk, amit vetettünk. Ha túl sokat eszel, túl sokat fogsz nyomni. Ha túl sokat költesz, adósságod lesz. Ezt garantálhatom. Ha nem takarítod ki a házadat, akkor koszos lesz. És ha kompromisszumot kötsz, és ha én kompromisszumot kötök, akkor nem fogom learatni a teljes jutalmat, amit Isten nekem szánt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem lesz jó hozzánk. Nem jelenti, hogy nem lehet vele kapcsolatunk. Nem jelenti, hogy nem jutunk a mennybe. Ahogy idefelé tartottam, a Márk 4-et tanulmányoztam, ami az egyforma magokról szól. A Biblia nagyon kihangsúlyozza ebben a példabeszédben, hogy ugyanazt a magot vetették a köves talajba. Ugyanazt a magot vetették a másik fajta talajba is. Ugyanazt a magot vetették megint egy másik talajba. És ugyanazt a magot vetették a jól előkészített talajba. De még akkor is, amikor jó talajba vetették a magot, akkor sem termett ugyanannyit mindenkinek az életében. Azt mondja, egyeseknek 30, másoknak 60, és másoknak 100-szoros termést hozott. Én szeretek tudni az ilyesmiről. Egy ideje már gondolkozom ezen. Ha a talaj jó volt, és a mag meg ugyanaz, akkor miért voltak emberek, akiknek 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termésük lett? Teljes szívemből hiszem, hogy az emberek életében lévő kompromisszumokon múlottak ezek. Tudjátok, ha megnézzük a János 15-öt, ott az áll, hogy egyesek gyümölcsöket termettek. Mások egészen kiváló gyümölcsöket termettek. Megint mások pedig maradandó gyümölcsöket. Tehát különféle gyümölcsök léteznek. Ha visszalapoznánk Mózeshez, oda, ahol a 10 parancsolatot kapta, akkor láthatnánk, hogy volt egy bizonyos számú ember, aki elment vele a hegyhez, a hegy aljáig. Aztán volt néhány, aki elment vele a következő szintig, aztán egy, aki még tovább ment vele a következő szintig, de csak Mózes tudott felmenni a tetejéig. Olyan közel lehetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Mennyire akarsz közel lenni? Milyen árat vagy hajlandó megfizetni? Felkelsz majd korán, hogy időt tölts Istennel? Tudnál 15 perccel kevesebbet tévézni este, hogy időt tölts Istennel? Odaadod majd, amire Isten azt mondja, hogy add oda? Mennyire mélyre akarsz menni? Egy 30-szoros keresztény akarsz lenni, vagy 60-szoros, vagy 100-szoros? Tegyük fel, hogy itt mindenki jó talaj. Nem is foglalkozunk a sziklás talajjal, meg a kemény talajjal. Jövőre szeretnék egy hosszabb tanítássorozatot tartani erről. De az egyértelmű, hogy meg kell hoznunk néhány döntést. Köthetsz néhány kompromisszumot, amit megúszol majd, de ha tudod, hogy mi a helyes, és nem teszed meg, akkor az bűn. És amikor kompromisszumokat kötünk, akkor nem kapjuk meg mindazt a jutalmat, amit Isten készített nekünk. Nagyon nem lenne fair, ha itt állnék, és csak arról beszélnék, hogy Isten meg akar áldani téged, és nem mondanám el, hogy ebben nekünk is van felelősségünk. Nem tennék nektek szívességet ezzel, mert csak a csalódásotokat segíteném elő. Szeretnék látni egy mosolyt. Tudjátok, mi szeretjük azt hallani, hogy ó, Isten megáll téged, Isten meg akar áldani, Isten meg is fog áldani. Igen, ő meg akar áldani, ő tényleg meg akar áldani. Wow, de még mennyire meg akar? De neked is felelősség teljesnek kell lenned. Bár csak lenne még 3 órám ma este, de nincsen. De annyi időm van még, hogy lyukat beszéljek a hasatokba. Nézzük meg gyorsan a Máté 25-öt. Nem mintha a Máté 25-öt alaposan meg lehetne nézni rövid idő alatt. De remélem, hogy elég jól ismeritek, hogy most kiemelhessek néhány lényeges dolgot. A Máté 25 3 különböző történetet mesél el, melyek mindegyike nagyon erőteljes. Először a 10 szűzzel kezdődik, akik között 5 balga és 5 bölcs volt. A bölcsek azért voltak bölcsek, mert amikor elmentek a vőlegény elé, nem csak a lámpásukat vitték magukkal, hanem tartalékolajat is. Máté 25:3. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Egy balga keresztény soha nem tesz semmi plusz dolgot. Csak éppen a minimumot. Reggel 8-kor épp, hogy beérnek az ajtón. 8:01-kor blokkolnak. Aztán futás az asztalhoz. De az igazság az, hogy mire dolgozni kezdesz, már 8:15 van, de te azt szeretnéd, hogy 8-tól fizessenek. De a bölcs keresztény 8 előtt 10 perccel ér oda. Hogy ne kelljen rohannia. Hogy még egy kicsi bűntudata se legyen. A balga keresztény csak üldögél, és játszik az interneten, amikor senki sincs a szobában, és saját célból szörföl a neten. És amikor egy kicsit rosszul érzi magát emiatt, arra gondol, nos, úgysem fizetnek nekem eleget. Aztán elmész a gyülekezetbe, és talán még tizedet is fizetsz. Beadod a tizededet, de a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretnéd, mert kompromisszum került a képbe. Azért kellett idejönnöm, hogy egy kicsit felrázzalak benneteket, amen? Tehát egy kis kompromisszum történt. És tudod, ha nem tudsz valamiről, akkor azért nem vagy felelős. De amikor tudod, és ha eddig nem tudtad, akkor mivel ma eljöttél ide, akkor most már tudod. Ez azt jelenti, hogy ha hazamész, akkor már nem a balga csoportba tartozol. És emlékezzetek, nem elég egyszer jól tenni valamit. Arról beszélünk, amit újra, újra, újra, és újra, és újra, és újra, és újra, és újra kell megtennünk. És szerintem az a lényeg, ha akkor is jót cselekszünk, amikor senki sem figyel, hiszen valójában mindig van valaki, aki figyel, mert Isten mindent lát. És amikor megtanuljuk, hogy Isten miatt tegyük jól a dolgokat, nem pedig a jó eredmények miatt, na gyerünk, Isten miatt kell jót cselekedni, nem a jó eredmények miatt. Szóval ismeritek a szűzek történetét. Jött a vőlegény, és akik nem hoztak extra olajat, azoknak kialudt a lámpája. Ezért a bölcs szűzektől akartak kérni, akik hoztak tartalékot. Ez mindig így van. Nem tettem meg, amit meg kellett volna, ezért adja tiédből. És amikor a vőlegényhez értek, ő azt felelte nekik. Nem ismerlek benneteket. A következő példázat az a három szolgáról szól, akik talentumokat kaptak. Az egyik 5 talentumot, a másik 2-t. A harmadik pedig 1 talentumot. Mindegyik a saját képességei szerint. Az, amelyik 5-öt kapott, az befektette, és még 5-öt szerzett. Az, aki 2-t kapott, befektette, és még 2-t szerzett. Amelyik 1-et kapott, az elásta a földbe, mert félt. Amikor visszajött a mester, számadást tartott. És ezt meg is fogja tenni. Tehát számba vette a talentumokat. Meg fogja kérdezni tőlünk, mihez kezdtél az életeddel? Mihez kezdtél az időddel? Hány embernek segítettél? Mennyire mélyre mentél? Milyen magasra jutottál? És ez nem az üdvösségről szól. Azért van üdvösséged, mert hiszel Jézusban. Én a jutalmakról beszélek. Annak, aki 5 másik talentumot szerzett, azt mondta a mester. Nagyon szeretem ezt. A Máté 25-23-ban láthatjuk. És végül mindannyian ezt akarjuk majd hallani. Jól van, jó és hű, tiszteletre és csodálatra méltó szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Most ezt figyeljétek, ez a kedvenc részem. Menj be, és osztozz a te urad örömében, az ő jó kedvében és áldásaiban, amit ő is élvez. Hányan szeretnétek ugyanazt az örömöt, amivel Isten is rendelkezik? Tudjátok, egészen valószínű, hogy néhányan, akik hallgattok minket, még ha nem is vagytok itt személyesen, azok, akik a tévében néztek minket, talán elveszítetted az örömödet amiatt, hogy nem voltál hűséges. Talán egy kicsit eltértél attól, ami helyes, és egy kicsit azt tetted, ami helytelen. Kompromisszum az, amikor egy kicsit kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Talán azért tetted, mert sokan ezt teszik az ismerőseid közül is. Amikor megállsz Isten előtt, ő nem fog másokról kérdezni téged. Mindenki saját magával számol el. Segítesz bárkinek is itt? Van itt valaki, aki döntéseket hoz? Nem akarom, hogy csak hallgassatok engem és tapsoljatok, azt akarom, hogy döntéseket hozzatok. Eszébe jutott valakinek néhány olyan terület az életében, ahol kicsit magasabb szintre juthatna? Nem kárhoztatni akarlak benneteket. Az Isten igéje azért adatott, hogy bátorítson minket, de azért is, hogy megdorgáljon. Nem jó a számotokra, ha minden héten csak bátorítást kaptok a gyülekezetben. Néha egy kis fenekelés is el kell. Amen. Hadd mondjak nektek valamit, ami segíteni fog abban, hogy hűségesek legyetek. És nem fog tetszeni nektek, de mégis jó, ha elmondom. Oké, ne várjatok azonnali eredményt. Mert amikor elkezdtek dolgozni valamin Istennel, és azonnali áttörésre számítotok, akkor csak csalódni fogtok. A Biblia azt mondja, hogy Isten lépésről lépésre szabadít meg minket az ellenségtől. Dicsőségről dicsőségre. A világban lévő hirdetések nem ezt sugallják. Nagyon béna hirdetéseket lehet látni a tévében. Vegye be ezt a pirulát, naponta egyet, és meglátja, ahogy leolvad önről a zsír. Bár csak enyém lehetne az a pénz, amit az emberek ilyen helyekre fizetnek. Vegye meg ezt a gépet, és álljon rá. Csak annyit kell tennie, és az majd lerázza önről a zsírt. Ugyan már, Isten bölcsessége van bennetek. Hány ilyen gép van a házatokban, miközben a zsír még mindig rajtatok van? Én is kipróbáltam egy ilyet. Egy övet kellett magad köré tenned, de csak ideges lettem tőle. Úgy értem, olyan volt, hogy... Semmennyi zsír nem tűnt el. Szeretem a következőt. Használja ezt a krémet, és a ráncok másnapra eltűnnek. Nem működik. Én már minden létező dolgot magamra kentem. Vannak krémek, amiket ha magadra kensz, akkor elmúlik a narancsbőr. Van olyan krém, amit ha magadra kensz, akkor eltűnnek a ráncok. Van olyan krém is, ami ragyogóvá teszi az arcot. Úgy értem, mindenféle dolog létezik már. Vegye meg ezt az autót, és azonnal jobban érzi majd magát. Egészen addig, amíg már 3 éve fizeti a részleteket, és még hátra van 4 év, és rájön, hogy a 30 000 dolláros autó valójában 130 000 dollárba fog kerülni kamatostól, akkor már nem érzi magát olyan jól. Inkább ostobának. Ezt nagyon szeretem. Ez viszi a prímet. Vegye meg ezt a parfümöt, fújja magára, és ezzel az életébe vonzza a kívánt férfit. Nos, lehet, hogy ez a parfüm nem is megfelelő a számodra. Lehet, hogy nem megfelelő kémiai reakcióba lép a bőröddel, és büdös leszel tőle. Na jó. Tudjátok, hogy miért veszik meg ezeket az emberek? Mert mindig erőfeszítés nélkül akarjuk elérni a dolgokat. Mi mindig valami csodálatos dologban reménykedünk, amit Isten majd megtesz, hogy nekünk ne kelljen túl sok erőfeszítést tenni, és ne kelljen túl sokáig várnunk. A hosszú tűrés is a lélek gyümölcse, és pontosan azt is jelenti, hogy hosszú tűrés. Hosszú tűrés. Az első Mózesben azt mondja a Biblia, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje és az aratás ideje. Hups, lassítsunk egy kicsit. Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje, még több ideje, olyan sok idő, hogy már a hajamat tépem. Idő, még több idő, aztán az aratás. Na gyerünk, erősnek kell lennünk az Úrban és az ő erejében. Döntsd el még ma, hogy nem fogod feladni a dolgokat, hogy soha nem adod fel őket, hogy a dolgok végéig kitartasz, hogy elmész Istennel egészen a célig. És hogy ha soha nem kapsz meg semmit, amit akarsz, akkor is hűséges leszel Istenhez. Meg tudjuk tenni ezt? Hogyha soha semmi nem lesz, akkor is hűségesek maradunk Istenhez. A hűség gyümölcse gyönyörű, melyet fejlesztenünk kell. Légy hűséges barát, légy hűséges a munkádban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondhatsz fel, és nem mehetsz máshová dolgozni, de amíg ott vagy, légy hűséges.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utca zene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcsbéke terveit. Rendszer szintű

0: Visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Időjárás. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 23-a. Hát például 526 éve a Szent Iványi tűzgyújtás napja mai. Június 24-e előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. A tüzet azért gyújtják a falun kívül Dombon temetőben, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. Ezért a tűzzel csontokat, szemetet égetnek, mint hogy nagy füstje legyen. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből jósolnak férjhez menetelükre vonatkozóan. A szokás a 16. században már általánosan ismert volt. Szintén a 16. század óta ismert ez a szólás, hosszú, mint a Szent Iványi ének. Heltai Gáspár 1570-ben a következőt írta: hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iványi éneke, hogy az ördög megkezdvén el nem végezhette, hanem megfulladott rajta. A 19. századtól a magyar proverbium gyűjtemények a szólást, a tűzgyújtást kísérő több részes igen szép rítusének sorozatára vonatkoztatták, mely a Nyitra környéki magyarok közt volt ismeretes. Akárcsak a pünkösdőlő ének, ez is gazdag mitikus motívum kincseket ölel át. A Szent Iványi tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem fűződött. Bot Péter feljegyzése szerint üszögöt vittek a gyermekeknek, és felszúrták a káposztás kertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. A tűzugrás alkalmából a tűzbe dobott gyümölcsnek gyógyító erőt tulajdonítottak. Szokás volt mezei virágokból, füvekből koszorút kötni, és ezt a ház elejére akasztani tűzvész ellen. 39 éve olimpiai nap is a mai. 1894. június 23-án egy francia báró kezdeményezésére Párizsban összeült a kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjászületését. Ennek emlékére 1877 óta ünnepeljük az olimpiai napot. 152 éve indult meg a fogaskerekű vasút a Városmajortól a Svábhegyig. A budapesti 2,8 km hosszú vasút abban az időben a harmadik ilyen jellegű tömegközlekedési eszköz volt a világon. A vonalat 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig. Az azóta már 3,7 km hosszú vasutat 1929-ben villamosították. 1973. augusztusában vonalát teljes egészében felújították. 96 éve született Sárosi Katalin a mai napon, Emerton díjas táncdalénekesnő. Ő énekelte a Különös éjszakát. A 60-as évek egyik legnépszerűbb énekesnője volt, sokat turnézott külföldön is. 85-ben férjével, Zsoldos Imrével autóbalesetet szenvedett, melyben férje életét vesztette. 92 éve született Nep József, kossuthdíjas rajzfilmrendező, a Gusztár sorozat vagy a Mézga család megalkotója, egyébként Balázs Béla díjas értemes művész. 91 éve született Kárpáti György vízilabdázó edző, a Nemzet sportolója, aki minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnok vízilabdázója volt. 1945-től 69-ig az FTC játékosa, 168-szor volt a válogatott tagja, háromszor az olimpiai bajnok, a bronzérmes, háromszor az Európa bajnok és a főiskolai világbajnok csapat tagjaként játszott. 70 és 80 között a válogatott edzője, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, 90-től az FTC tanácsadó tagja volt. 70 éve Budapesten született Kenész György, 62-szeres válogatott vízilabdázó és edző. Ő 68-tól a KSI-ben, később a Vasasnál játszott. Tagja volt 76-ban az olimpiai bajnok, 77-ben az Európa bajnok, 78-ban a BB ezüstérmes csapatnak. 160 éve Budán hunyt el Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút között tér őrzi a nevét. Itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője William Clark csak névrokona. 120 éve hunyt el Szántói Körösi József statisztikus, aki sokat tett Budapest közegészségügyének fejlesztéséért. 69-től Körösi, majd 75-től Y-os Körösi, ez utóbbi két változatot egész életében használta. 1896-ban nemesi címet is kapott, onnantól használta a Szántói nemesi előnevet.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is jönnek a budapesti aktualitások a Budapest Update-ben. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Tájékoztatójuk szerint az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. A hivatal azt írta, hogy a budapesti közművek, a BKM valamennyi érintett divíziója előkészíti a Hőség idejére a védelmi feladatokat. Az FKF a locsolójárműveket indítja, a Főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsolójárművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is. Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Közölték, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A BKK azt közölte, hogy a társaság idén is lehetőséget biztosít arra a hőségriadó esetén, hogy bárki igénybe vesse a tágasabb légkondicionált ügyfélközpontokat, nem csak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni, vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az odabetérők számára. A közlekedés szervező a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetőek, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várja a társaság. Tízhetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít közben a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának őrnagya a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatója. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, ha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra legfontosabb személyes adataikat, például születési dátumukat, szülők nevét, elérhetőségét, fogalmazott. A rendőrség és a budapesti közlekedési központ 10-hetes akciójában olyan helyszíneken ellenőrzik az elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg. Így elsősorban a sportpályák és a játszóterek környékén. A villamosok útvonalán egyenruhás baleset megelőzési kollégákkal beszélgethetnek majd a gyerekek a biztonságos közlekedésről és a nyár veszélyeiről. A BRFK és a BKK több baleset megelőzési kisfilmet is forgat majd a vakáció idején, a tömegközlekedés és járművek kijelzőin pedig ilyen tartalmú üzenetek futnak majd, tette hozzá Sós Zoltán. Védőoltást és csipet kaptak a fővárosi állatkert és növénykert pár hónapos kölykei, 5 ázsiai vadkutyának és egy pusztai macskának is lemérték a súlyát. A kicsinyek nem viselték annyira jól a kötelező beavatkozást, de a végén legtöbbjük névvel is gazdagodott. Mérlegen a cukiság, egy cica, 5 kutya, vakcina, jaj, kezdte Facebook bejegyzését a fővárosi állat és növénykert. Pénteken ugyanis bemutatkozott a látogatóknak a 2 hónapos ázsiai vadkutyakölyök, valamint a pusztai macskakölyök is. Az állatorvosok és a gondozók kézbe is vették őket néhány percre, mivel meg kellett állapítani a nemüket, ezentúl kombinált védőoltást, féreghajtópasztát és azonosító csipet is kaptak, és lemérték a súlyukat. Azt persze nem lehet állítani, hogy ennek ők annyira örültek volna, de ez a művelet sort fontos elvégezni a kölykök egészségvédelme érdekében, fogalmazott az állatkert. A manurról, vagyis a pusztai macskáról a vizsgálat után kiderült, hogy hím, súlya 750 g. Ennél az ázsiai vadkutyák nagyobbak. A legkisebb 3,4 kg-ot nyom, az 5 állat közül 3 nőstény, 2 hím. Nevet is kaptak, Hanga, Hedvig, Hilda, Henrik és Hunor. A pusztai macska egyelőre nem kapott nevet, jövő héten szavazással fognak róla dönteni. Májusban a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren 1.822.483-an utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta 7,6 milliót, közölte a Budapest Airport a honlapján. Az összesítés szerint májusban a kargó üzletág erősödése lendületes maradt, a kezelt 41.398 tonna áru 11,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188.457 tonna légiáru kezelését jelentette a repülőtéren. A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire. Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult Danova Next projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2-es termináljában. A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára, a repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel 2 km, tették hozzá. Június 19-től újra megjelennek a jellegzetes zöld kerékpárok a főváros utcáin. A Budapesti Közlekedési Központ egy rövid, zárt tesztidőszakkal, majd július folyamán a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkező felhasználók számára díjmentes kipróbálási lehetőséggel vezeti be a MOL Bubi új generációját. A Budapesti Közlekedési Központ idén nyáron több lépcsőben vezeti be a Bubi közbrinka rendszer új generációját, már bárki találkozhat Budapest utcáin a jellegzetes zöld MOL Bubi kerékpárokkal. A társaság június 19-én zárt tesztet indított, amelynek célja, hogy valós használat mellett közvetlen visszajelzések alapján finom hangolja az új rendszert. Ajándék a Budapest Go bérleteseknek, hogy az éles indulást megelőző időszakban, július folyamán az alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező ügyfelei díjmentesen próbálhatják ki a szolgáltatást egy előregisztrációt követően. A használathoz szükséges tájékoztatást, a feltételeket és az applikáció elérését ezt követően e-mail kapják meg a felhasználók. A szolgáltatás több lépcsős bevezetésének fázisairól a BKK folyamatosan tájékoztatja majd a felhasználókat és a közvéleményt. A MOL Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak. A mostaninál jóval nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd rendelkezésre, és a kerékpárok száma is jelentősen emelkedik. Az éles induláskor az új rendszer összesen 3300 bringát biztosít, idővel a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpár lesz elérhető. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 23-a van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. A részleteket a BKK honlapján érhetik el. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. A nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervezésével bővülhet a pesti fonódó villamos beruházás előkészítése, ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte a honlapján. A pesti fonódó villamos fejlesztés második ütemének tervezése jelenleg is folyamatban van, ennek keretében új, közvetlen kötött pályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben megújulhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belsőváci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete is. Ez a tervezési szerződés azonban egy opciós részt is tartalmazott. A fővárosi önkormányzat pedig úgy döntött, hogy a BKK lehívhatja az opciós munkarészt. Ennek keretében készülhet el a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának terve. A tervezési feladat részeként megújulhatnak a nyugati téri aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszer létesülhet, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek, megújulhat az aluljáró utastájékoztatási rendszere, korszerű akadálymentes nyilvános mosdó tervezése valósul meg, valamint korszerűsíthetik a kapcsolódó közmű infrastruktúrát is. Mint a BKK honlapján írják, műszaki és esztétikai állapota miatt is időszerűvé vált a nyugati téri aluljáró felújítása. 45 évvel ezelőtti átadása óta ugyanis jelentősebb korszerűsítés nem történt. A nyugati tér Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, ezért fontos, hogy a tér és az aluljáró hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és emberközelibb környezetet biztosítson az ott közlekedőknek. A tervezés során megvizsgálják a gyalogos és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Emellett a szakemberek új funkciók, például rámpával megközelíthető új kerékpártárolók kialakításának a lehetőségét is tanulmányozzák. A pesti fonódó beruházás második ütemének keretében csaknem 2,2 km hosszú új villamospálya épülhet a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között. A beruházás nem csak közlekedési fejlesztés, a kapcsolódó közterületek is jelentősen megújulhatnak. A tervek szerint korszerűbbé és élhetőbbé válhat a Bajcsy-Zsilinszky út, a Belsőváci út, a Nyugati tér és a Lehel tér környezete, Emellett új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület is létrejöhet. Az opciós feladat lehívásával az alapfeladatban szereplő részleges aluljáró felújítás helyett a főváros döntésének értelmében annak teljes körű átépítése valósulhat meg, biztosítva ezzel a legjobb műszaki megoldást. Az új pesti fonódó villamos tervezése Európai Uniós támogatásból valósulhat meg. A tervezési munkákat jelenleg a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza. A kiviteli tervek a megkötött szerződés szerint 2028 második felére készülhetnek el. Hamarosan megkezdődhet a hajógyári sziget egyik legismertebb átkelőjének felújítása. Az óbudai K-híd rekonstrukciójával biztonságosabbá és tartósabbá válik a sziget megközelítése, miközben a híd jellegzetes arculata is megmarad. Elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a hajógyári szigetre vezető K-híd felújítására. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan még idén ősszel elkezdődhetnek, és 2027 nyarára fejeződhetnek be. Amennyiben a szerződésben szereplő opcionális munkákat is megrendelik, a beruházás 2027 végéig tarthat. Az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta fontos szerepet tölt be a hajógyári sziget megközelítésében. A felújítás során teljesen kicserélik a rossz állapotú pályalemezt, amelynek köszönhetően az útpálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő. Az új szerkezet a jelenleginél nagyobb terhelést is elbír majd, a rekonstrukció részeként pedig elvégzik az acélszerkezetek javítását, megújítják a korrózióvédelmet, új vízelvezető rendszert alakítanak ki, valamint lengéscsillapítókat is beépítenek a híd rezgéseinek csökkentésére. A közmű és kommunikációs kábeleket védő csövekbe helyezik át, a járdák felújítása egyelőre opcionális elemként szerepel a projektben. A munkálatok ütemezését a Sziget Fesztivál időpontjához igazítják, így a rendezvény idején a K-híd továbbra is használható marad a látogatók számára. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. A száraz tavasz miatt idén a megszokottnál korábban indult el az önkéntes vízadás kampány. A kezdeményezés célja, hogy önkéntesek segítségével megmentsék a frissen ültetett fákat a nyári aszálytól. Tavaly csaknem 1500 önkéntes vett részt az országosan is egyedülálló programban, amelynek során közel 7000 fiatal fát locsoltak meg összesen 400 ezer liter vízzel. A szervezők szerint a fiatal fák az első 5 évükben még nem képesek önállóan átvészelni a forró, száraz nyarakat, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. A fővárosi önkormányzat, a Főkert, a Biko Öko applikáció és a 10 millió fa alapítvány által életre hívott program idén már nem csak Budapesten működik. Az országosra bővített kezdeményezés keretében mintegy 14 ezer fa várja az önkéntesek segítségét, köztük már vidéki településeken, például Pécsen is. Az önkéntesek a Biko alkalmazáson keresztül találhatják meg a locsolásra váró fákat. Az applikáció színjelzésekkel mutatja, hogy melyik fa mennyire szomjas, emellett a közeli vízvételi helyeket is megjeleníti. A rendszer már az időjárási adatokat és a csapadék mennyiségét is figyelembe veszi, így elkerülhető a felesleges öntözés. A szervezők szerint a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van az ilyen közösségi összefogásokra, a programhoz pedig bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni a városi zöld felületek megőrzéséért, miközben az önkéntesek pontokat is gyűjthetnek, amelyeket később nyereményekre vagy kedvezményekre válthatnak be. Jelentős fejlesztés kezdődött a Semmelweis Egyetemen, letették az új elméleti oktatási központ alapkövét. Az épület a jövő orvosainak és egészségügyi szakembereinek képzését szolgálja majd. Megkezdődött a Semmelweis Egyetem új hallgatói és oktatási központjának építése. Az elméleti orvostudományi központ második ütemének alapkövét május 28-án helyezték el. Az új, mintegy 22 000 négyzetméteres épület a Tűzoltó, a Viola és a Balázs Béla utca által határolt területen valósul meg. Merkeli Béla rektor az alapkő letételen hangsúlyozta, hogy az egyetem a régió egyik vezető egészségügyi felsőoktatási intézménye, ahol jelenleg mintegy 16 000 hallgató tanul, közülük több mint 5 000-en külföldről érkeztek. Az új épületben hallgatói közösségi terek, korszerű oktatási helységek és egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap a fővárosban. A fejlesztés célja, hogy lépést tartson a növekvő hallgatói létszámmal és az orvosképzés folyamatos fejlődésével. A tervek szerint az új központ nem csak oktatási helyszín lesz, hanem a tudományos együttműködés és az innováció egyik meghatározó központja is. A modern kialakítású épület a hagyományos egyetemi környezet helyett inkább egy korszerű kutatási és innovációs központ hangulatát idézi majd. Az egyetem vezetése szerint a beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem tovább erősítse nemzetközi versenyképességét és még magasabb színvonalú képzést biztosítson a jövő egészségügyi szakemberei számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken. Lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű sikerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hívvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk, a Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtött össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó a kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösség. Helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A világ első pusztulása bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A Jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja, méghozzá minden művészeti ágból, tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár. Az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejön egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a Jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az óbudai Grund sport és játékparkot az óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztályi

már most az egyik legjobban várt zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.

0: Gazda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Telágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Június 30-án újra a Random Shooting Day kiállítás az Apollo galériában, ugye ez a hazai divatvilágnak az a nemzetközi szcénában is egyedülálló jótékonysági akciója, amelyben a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat lehet megvásárolni, de ez mindig sokkal több, mint pusztán egy kiállítás, sőt még egy jótékonysági akciónál is több, mert ez minden egyben. A megálmodója, az életre hívója nem csak a Random Shooting Day kiállításnak, de magának a Random Shooting Day-nek is, ami ugye az évben minden csütörtök megtartatik, és különböző művészek, fodrászok, sztájlisztok, sminkesek állnak össze, és csinálnak egy-egy projektet ezeken a napokon. Ennek is az életre hívója Kocka, kedves régi barátom, Magyarország egyik sztárfodrásza, úgyhogy vele beszélgetünk most a közelgő kiállításról. Hello Kocka, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petrúcs, nagyon szépen köszönöm a meghívást a beszélgetésre, és hát nagyon hálás vagyok neked, hogy minden évben segítesz nekem azzal, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az információ, és hogy minél többen el tudjanak jönni erre a kiállításra.
1: És tesszük ezt nagyon szívesen, és nagyon jó szívvel, mert hogy ennek egy nagyon fontos üzenete, és egy nagyon fontos jelentősége és jelentése is van, hiszen nem véletlenül ez egy jótékonysági akció. De hogy ez hogyan lett, minden évben megkérlek, hogy meséld el, mert biztos van legalább egy olyan hallgató, aki most hall elő először, viszont lehet, hogy pont emiatt megy el majd, és licitál az egyik képre. Egyébként ez már a 9. Random Shooting Day kiállítás, úgyhogy fantasztikusak vagytok, jövőre már jubilálunk.
2: Hát, igen, elképesztő, ez nekem is így nagyon-nagyon-nagyon érdekes hallani, meg így felfogni, hogy már 9 éve csináljuk ezt, és 9 éve próbálunk minden év végén segíteni egy alapítványnak, vagy egy egyesületnek a képeinknek az eladásával, és hát most kivételesen annyiban más ez az év, hogy most nem az év végén lesz a kiállítás, hanem ugye most nyáron lesz a kiállítás, június 30-án lesz a napja, ugyanis egy olyan fantasztikus helyszínt találtam most a kiállítás helyszínének, az Apollo Galériát, amiért egyébként innen is nagyon hálás vagyok nekik, hogy befogadták a kiállításunkat, ugyanis az egész évben telt ház van az Apollo Galériában, és azt mondták, hogy sajnos nem biztos, hogy be tudják fogadni a rendezvényünket, és akkor így elmondtam nekik a részleteket, hogy ez egy egynapos kiállítás, és tulajdonképpen az installáció napjára és a maga a kiállítás napjára kellene nekünk valahova szólítani egy két napot, és képzeld el, hogy így összedugták a fejüket, és addig osztottak-szoroztak, amíg ezt az időpontot meg tudták nekem adni, és befogadták tulajdonképpen fő támogatóként az eseményünket, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik érte. Egy nagyon-nagyon szép helyszínen leszünk bent a város szívében, a Blauza téren, mindenhonnan megközelíthető, mindenki biztos vagyok benne, hogy el tud úgy jönni, hogy egyrészt nem télen lesz úgy, ahogy szoktuk, hogy nem kell majd kabátot hozni, mindenki jól vagányul fel tud öltözni. És ami nagyon fontos, hogy idén most lesz dress kódja az eseménynek, mivel nyár van, és hogy egy idő arra gondoltam, hogy tök jó lenne, ha lenne valamilyen nyára hajazó kis dress kód, és hogy azt találtam ki, hogy valami virágosban kell érkezni a férfiaknak és a nőknek is. Amitől egy kicsit azért egyébként a férfiak egy kicsit bepánikoltak, de hogy egyébként most így, ha már van lehetőségem, akkor így elmondanám nekik, hogy azért nem kell megijedni, mert nem teljesen virágos szedbe kell jönni, hanem hogy esetleg mondjuk te csak a fekete öltözködést szereted, akkor jöhetsz teljesen feketébe, csak legyen egy mondjuk egy szegfű
1: a fogait között,
2: a zakódra, vagy a pólódra, vagy bármi. Tehát, hogy van megoldás, nem kell teljes virágos szedbe jönni, de az egyébként meg nagyon jó kis virágos ingek vannak, ilyen apró virágos ingek, tehát, hogy mindenre van megoldás egyébként.
1: Hát, vagy a hawaii ing, vagy akkor szorítson a fogai közé egy szár rózsát, mint annak idején a randevúkon tudod.
2: Az is minden megoldás érdekel, minden megoldás tetszik, és ettől lesz izgalmas, hogy kíváncsi ezt, hogy ki hogy fogja megoldani ezt a virágos dresszkódot, és hát azoknak a hallgatóknak, akik még nem ismerik ezt a dolgot, ugye évvégén vannak ezek a kiállítások, amit már az előbb említettem, a képek eladásából mindig valamilyen alapítványt vagy egyesületet támogatunk, és igazániból azt szoktam mondani, hogy ez nem is arról szól, hogy te most veszel egy képet, hanem inkább arról szól, hogy te veszel egy, úgymond egy képet, de ezzel tulajdonképpen te nem is pontosan nem is szoktam megfogalmazni, hanem úgy, hogy ha te adományozol nekünk pénzt, akkor mi ajándékba adunk neked egy képet. Tehát, hogy így szoktam inkább megfogalmazni, hogy ez az irány szokott lenni, és akkor ezzel a pénzzel viszont idén, hogyha már lehet mondanom, akkor az Életre Valók alapítványt fogjuk támogatni. Nekik van egy ilyen Életre Való programjuk, amit majd később esetleg kifejtek, hogy ez miről szól.
1: Mindenképpen, mert hogy mindig el szoktad mesélni, hogy pontosan mit is csinál az alapítvány, egy egyesület, akit a Random Shooting Day ideje alatt csütörtökén fotózott képek megvásárlásával lehet támogatni, és természetesen nem csak a dress code-ról, hanem a programokról is szó lesz, mert hogy ez nem csak egy jótékonysági vásár és kiállítás, hanem itt mindig vannak különleges programok, és egyébként teszem hozzá, hogy itt mindenki találkozhat a szakma krémjével, és biztos, hogy összetalálkozik a középiskolás osztálytársaival, a régi kollégáival, mert hogy ugye az azonos gondolkodásúak azok mind-mind megjelennek ezen az eseményen mindig, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk tovább, úgyhogy tessék jegyezni a dátumot, hány órakor is lesz, mert hogy azt még nem mondtuk.
2: 18 órás kapunyítás van, és ugye június 30-án kedden van az esemény.
1: Június 30-án kedden, idén 9. alkalommal, tehát 18 órás kapunyítás az Apollo galériában kerül megrendezésre a hazai divatvilág a nemzetközi szcénában, és egyedülállónak tartott jótékonysági akciója, amely a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat bocsátja jótékonysági licitre. Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a megálmodója, az alapítója és az életben tartója, és többet magával, barátokkal és támogatókkal természetesen ennek az akciónak és magának a Random Shooting Day-nek is. Vele beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, akivel az idén június 30-án az Apollo galériában 18 órás kezdéssel, most már 9. alkalommal megrendezésre kerülő olyan jótékonysági vásárról vagy jótékonysági kiállításról beszélgetünk, ami tulajdonképpen vásár is, ez a Random Shooting Day kiállítás, mert hogy a Random Shooting Day csütörtöki alkalmain elkészülő divat fotókat lehet megvásárolni, de ez mindig több, mint pusztán egy jótékonysági kiállítás, bár az már önmagában is jelentős, de itt mindig vannak DJ-k, itt mindig vannak plusz lehetőségek a divatos szóval networkingelni, de igazából csak összetalálkozni barátokkal, régi ismerősökkel, és közben jót tenni másokkal. Milyen programok lesznek, Kocka?
2: Jaj, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert akartam mondani, hogy idén is fantasztikus csapatot raktam össze, ugye ebben is ugye már egy nagyon sokáig gondolkodtam, hogy mi legyen a program, és már meg is van a végleges. Most ugye eddig az Animal Cannibals-es fiúk voltak a speakereink, de sajnos a nyári szezon az a fő szezon, úgyhogy nem tudták sajnos elvállalni ezt az alkalmat. És képzeld el, hogy a Puskás Peti barátom vállalta el a speakerkedést, úgyhogy ő fog beszélni végig az eseményen, ő fog minket szóval tartani. És Szilány Zsolti barátom, a Cloud Nine zenekarnak a frontembere, és Lil Frak fognak zenélgetni az esemény második, végülis az első végülis második felében, mert ami nagyon fontos, és ezt nem is szeretném kihagyni, hogy képzeljétek el, hogy Olá Ibolya is el fog jönni hozzánk, és ő fogja megnyitni az eseményt, és egy fantasztikus zongorista társával fog a színpadra lépni, úgymond, de és nem is a színpadra, hanem az Apollo galériának van egy csodálatos Apollo zongorája, és amellett fog állva énekelni az Ibolya, úgyhogy ez fantasztikusan szép dolog lesz szerintem. És aztán lesz majd minden egyes zenei blokk között tombola. Nagyon sok ajándékot kaptunk nagyon sok támogatónktól, ismételten, ugye minden évben belénk szoktak állni, és nagyon hálás vagyok érte, és lesz majd, hogyha minden jól megy, és kaptam már ígéretet, de nagyon úgy néz ki, hogy ez meg is fog történni, hogy a Petinek a felesége, a Bogi, Puskás Dalos Bogi is fog a színpadon egy kis unplugged zenélgetést nyomni a Wagner Emillel, és aztán utána lesz megint egy ilyen tombola blokk, és akkor a végén összefutottam, képzeld el, egy fotózáson egy fantasztikus emberrel, Győri Zoltánnak hívják, és zenélget, és iszletesen jó tud gitárra ilyen nagyon jó kis unplugged zenéket nyomni a színpadon. Úgyhogy ilyen elképesztő jó kis gárda jött össze, aztán utána, amikor ennek vége van, és már ugye a legvége felé, viszont meg DJ-zni fog nekünk Jumo Daddy, meg MC Kalambó is, ő is beállt majd a DJ pult mögé, úgyhogy elég jó kis line-upot hoztam össze szerintem. Úgyhogy megéri már csak emiatt is eljönni, de legfőképpen azért, hogy minél több képet megvegyetek és támogassátok ezt az eseményt.
1: Hogyan zajlik maga a licit?
2: Nincs licit. Egy fix ára van mindig a képeknek.
1: Ráígérhetek valaki
2: igen,
1: más.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha valaki is szeretne többet adományozni, akkor azt lehet többet, és akkor minél több pénzt. Ugye a tombolának a bevétele is egyértelműen az alapítványnak fog menni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél több pénzzel tudjuk majd őket segíteni.
1: Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a vendégem, akivel az idén 9. alkalommal június 30-án este 6-tól megrendezésre kerülő a hazai divatvilág nemzetközi szcénában is egyedülállónak számító jótékonysági akciójáról, jótékonysági kiállításáról beszélgettünk, a Random Shooting Day kiállításról, amely az Apollo galériában lesz majd, tehát június 30 este 6. És hogy pontosan mivel is foglalkozik, milyen a működése az életre való egyesületnek, a következőkben erről beszélgetünk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Idén az Életre Való Egyesületet támogatja a Random Shooting Day kiállítás, ami június 30-án este 6-tól az Apollo galériában kerül megrendezésre. A Random Shooting Day kiállítás, amit nagyon szeretünk, és ami egy nagyon fontos esemény egyébként nem csak a divatvilágnak, de a pesti életben is, sőt vidékről is szoktak följönni olyan emberek, akik szeretnék a Random Shooting Day-nek a csütörtökjein elkészült fotókat megvásárolni. Kocka Magyarország legismertebb sztárfodrásza, ennek a megálmodója és az életre hívója nem csak a Random Shooting Day csütörtökjeinek, többet magával természetesen művész barátaival, hanem a Random Shooting Day kiállításnak is. Kocka, az Életre Való Egyesület idén az, akinek felajánljátok a bevételt. Mit tudunk róluk?
2: Azt tudnám neked elmondani az Életre Való Egyesületről. Először is a kiállítás szempontjából csak annyit még megemlítenék, hogy 06.30, mert nagyon fontos, és sokszor másképpen hallják az emberek is, hogy fontos, hogy nem július, hanem június, és hogy 06.30-án van a kiállítás, mert ez általában ezzel el szoktunk siklani. Jó. A másik dolog, meg a visszatérve az alapja az egyesületre, a megalakítója, vagy a megálmodója ennek az egyesületnek Balázs Gyurinak hívják, és ő neki láttam egy posztját annak idején a Facebookon, hogy létrehozott egy olyan önvédelmi programot, amiben tudja támogatni azoknak a nevelőknek, vagy olyan szülőknek, akik sérült gyerekekkel élnek együtt, vagy sérült gyerekeket ápolnak, mert hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a gyerekek, ahogy így nőnek fel, vagy kezdenek elindulni náluk a hormonváltozások, ugye nem nagyon tudják még kezelni az indulataikat, és így megtámadják a nevelőiket is, és a szüleiket is. És ennek kapcsán találta ki ezt az olyan fajta önvédelmi programot, amiben meg tudja azt tenni az a nevelő vagy az a szülő, hogy úgy tudja lekezelni a gyerekét, hogy ne kelljen közül bántani a gyereket, uh-huh. és hogy ő se tudja bántani a szülőt, vagy esetleg a nevelőt. És az lenne a célunk, hogy minél több olyan ember tudjon eljutni erre a programra, akinek erre szüksége van, és hogy az életminősége meg tudjon változni ezáltal.
1: Nagyon szép a mottojuk, hogyha valaki rákeres a neten az életrevalóegyesület.hu nyilván ékezetek nélkül, mert minden, ami él, életre való. Egyébként maga az Egyesület már 1999. április 27-e óta létezik, az Életre Való Karitatív Egyesület, és hát ahogy Kocka is elmondta, elképesztően a segítséget tud nyújtani mindenkinek, aki mentálisan, szociálisan vagy egyéb okból krízis helyzetbe került, úgyhogy ez is egy nagyon nemes cél, úgyhogy érdemes lesz már most készülni, tehát 06.30. június 30-án lesz most már 9. alkalommal a Random Shooting Day jótékonysági kiállítás és vásár egyben, ugye ott meg lehet vásárolni, pont ez a cél, a Random Shooting Day csütörtökjein készült divatfotókat, és hát zseniális programok vannak, egyébként pedig maga az esemény megtalálható a Facebookon, úgyhogy ott mindenki mindent el tud olvasni, minden le van írva, meg lehet jegyezni a dátumot, a kezdést, tehát 06.30. június 30. Kocka, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget és téged is, és minden hallgatót szeretettel várunk az eseményen. Jól fogjátok magatokat érezni, ebben biztos vagyok, úgyhogy várlak benneteket szeretettel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője Anna Frank, aki egyike volt annak a több mint 1 millió zsidó gyermeknek, akik a holokauszt során vesztették életüket. Annelise Marie Frank néven született 1929. június 12-én a németországi Frankfurtban Otto és Edith Frank lányaként. Az életünknek az első évében, az 5 évében főként szüleivel és nővérével Margóval Frankfurt külvárosában lakott, és aztán miután a nácik 1933-ban hatalomra jutottak, Otto Frank a hollandiai Amsterdamba menekült, ott voltak üzleti kapcsolatai. A Frank család többi tagja pedig követte természetesen a családfőt, utoljára érkezett meg Anna 1934. februárjában, miután egy ideig Aachenben lakott a nagyszüleinél. 1940. májusában a németek elfoglalták Amsterdamot, majd 42. júliusában a német hatóságok és a velük együttműködő holland hatóságok megkezdték az ország zsidó lakosságának az összegyűjtését Westerborkban, a hollandiai Essen és a német határ közelében található tranzittáborban. A német tisztek Westerborkból a németek által megszállt Lengyelországban található haláltáboraikba deportálták a zsidókat. Július első felében Anna Frank és családja elrejtőztek egy lakásban, amelyben rajtuk kívül még 4 holland zsidó, Hermann August és Peter van Pels, valamint Fritz Pfeffer bujkáltak. 2 évig ebben a lakásban, a családi vállalkozás irodája mögött nyíló titkos emeleti szobákban éltek, amelyekre Anna a hátsó traktus néven utalt a naplójában. Otto Frank barátai és kollégái, Johannes Kleiman, Viktor Kugler, Jan Gies és Miep Gies segítettek a rejtekhelye előkészítésében. Ételekkel és ruhákkal is ellátták a családot a saját életük kockáztatása árán. 1944. augusztus 4-én azonban a Gestapo egy névtelen holland bejelentő telefonhívása nyomán felfedezte a rejtekhelyet. Ugyanezen a napon a Gestapo tisztje, Karl Silberbauer SS őrmester és a vele együttműködő 2 holland rendőr letartóztatta a Frank családot, és augusztus 8-án Westerborkba küldte őket. 1 hónappal később, 1944. szeptemberében az SS és a rendőri hatóságok a Frank családot és a velük együtt rejtőzködő 4 másik szemét Auschwitzban, német megszállás alatt lévő Lengyelország területén található koncentrációs táborba induló vonatra rakták fel. Fiatalkorukra való tekintettel Annát és nővérét munkára jelölték ki, és 1944. október vége felé átszállították Észak-Németországba, a Celle közelébe található Bergen-Belseni koncentrációs táborba. 1945. márciusában, mindössze néhány héttel a tábor április 15-i brit felszabadítása előtt mindketten meghaltak tifuszban. Az SS tisztek Anna szüleit is munkára jelölték ki, Anna édesanyja Edith 1945 elején vesztette el az életét Auschwitzban, csak édesapjuk Otto élte túl a háborút. Amikor Otto Frank megmenekült és visszatért Amsterdamba, ott tudta meg, hogy a felesége meghalt, és azt is, hogy a 2 lányát a Bergen-Belseni táborba szállították, és akkor még reménykedett benne, hogy a lányok túlélték és visszatérnek. Aztán 1945. júliusában a Vörös Kereszt értesítette őt Anna és Margó haláláról. Anna Frank naplóját a személyes dolgaikkal együtt Miep Giesztől kapta meg Otto Frank, rendszerezte és rendezte az anyagot, elolvasta, és aztán később kommentárokkal is kiegészítette Anna Frank naplóját, és ki is adta. 1963-ban Otto Frank és második felesége Fritzi megalapította az Anna Frank alapítványt Bázelben. Otto Frank a napló kiadásából származó jogokat halála után az alapítványra hagyta. Otto Frank 1980-ban bekövetkezett halála után az eredeti napló, a levelek és más dokumentumok a hollandiai háborús dokumentumok intézetébe kerültek, ahol 1986-tól nyilvánosnak minősítették és szabadon kutathatóvá tették. Miután a napló széles körben ismerté vált az 1950-es években, számos írás vonta kétségbe a napló hitelességét, ezek közül az elsők Svédországban és Norvégiában jelentek meg. 58-ban Anna Frank naplója előadásán Bécsben jobboldali tüntetőket csoportja pedig azt követelte, hogy a lány létezésének bizonyítása érdekében kutassák fel azt az embert, aki annak idején letartóztatta őt. Wiesenthal vele is fogott ebbe a munkába, és 1963-ban megtalálták azt, aki elismerte, hogy a letartóztatásban játszott szerepet, és fényképről azonosította Anna Frankot az egyik letartóztatottként. szerint a vallomás, amelyben feltárta az események lefolyását, egybevágott a korábbi más tanú, köztük az apuka Otto Frank vallomásával is. A Napló létezésének a tagadói azonban továbbra is hangoztatták azt a nézetüket, hogy az írás nem lehetett egy 10 éves alkotása. Otto Frankot vádolták csalással. 59-ben Otto Frank ezért pert indított Lübeckben Lothar Stilau, valamint Heinrich Buddergerg ellen, akik írásaikban hasonló állításokat fogalmaztak meg. A bíróság szakértői viszont vizsgálatnak vetették alá a Naplót 60-ban, 1960-ban, aminek az eredménye azt igazolta, hogy a kézírás Anna Franké, és ennek alapján a Naplót eredetinek és valósnak nyilvánította. 1976-ban Otto Frank hasonló pereket indított még el mások ellen is, mindkét pert megnyerte. 1980-as halála után a Napló a levelekkel és külön lapjaival együtt bekerült a Holland Háborús Dokumentációs Intézet tulajdonába, hogy ezt már korábban mondtam. Azt is megállapították, ugye, hogy annak kézírása bizonyíthatóan a papír és a tinta is könnyen kapható volt a Napló keletkezése idején is. Sok vitát okoztak a Naplóban talált golyóstollal írott bejegyzések, mert a golyóstoll a II. Világháború idején még nem volt használatban. Ezeket csak két utólag beillesztett lapon találták meg. Minden esetre bárki, aki hallott már Anna Frank naplójáról, de még nem olvasta, annak javaslom szeretettel, hogy olvassa el, hogy soha ne felejtsük el egyetlen pillanatra sem azt a szörnyűséget, ami történt, és hogy soha ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy amíg világ a világ, ilyen még egyszer nem történhet meg soha.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM állatbarát rovatában itt a mannapköziben most a kutyásokhoz szólunk. Tessék figyelni, mert tudom, hogy vannak a hallgatók között is olyan kutyás gazdik, akiknek a kutyusát lehetetlenség lefárasztani. Úgyhogy itt van most négy olyan hasznos módszer, Sziládi Kovács Tibor írása mentén haladva a kutyabarát.hu-n, amivel a legmozgékonyabb kutyát is le lehet fárasztani. Nyilván, hogyha az embernek kutyája van, akkor idővel kitapasztalja, hogy mennyire mozgásigényes a kutya. Személyiségtől függően nehéz lehet lefárasztani egy-egy kutyát, de van számos olyan módszer, ami egyrészt rendelkezésre áll, másrészt pedig, hogyha megfelelő programot állítunk össze, és ezt a módszert behúzzuk, akkor még mi is, és a kutya is jól érzi magát, és elfárad a kutya. A kutya általános állapota tükrözi a miénket. A kérdés ugye, hogy miért fárasztjuk le a kutyát. Ha egy egészséges kutya liheg egy kis sétától, valószínűleg mi is hasonló problémával küzdünk. Természetesen van olyan kutya, akiknek nincsen nagy mozgásigénye, de olyan is akad, aki akkor sem fárad el, hogyha mi fél órát tekerünk mellette a trekking kerékpáron. És bár a sok mozgás kellően lefárasztja a kis szőrös pajtit, az agymunkától is épp úgy kimerül, ezért érdemes arányosan elosztani a vele való foglalkozást. A kellő gondoskodásunknak köszönhetően hamar észrevehetjük, hogy a kis jószág jobban szót fogad, kevésbé aktív, agresszív és kevésbé felcsattanó, például, hogyha amúgy ilyen típusú, és ráadásul sokkal jobban hallgat ránk, mint a közös foglalkozások előtt, hogyha a közös foglalkozások megtörténtek, és valóban az agya is és a kis teste is le van fárasztva. Viszont, ha elhanyagoljuk a kutyánk úgy fizikai, mint mentális gondozását, azt tapasztalhatjuk, hogy sokat és látszólag indokolatlanul ugat, szökési kísérletei vannak, vagy éppen olyan dolgokat csinál, amik számára nem megengedtek, mondjuk rágcsá vagy ás, akkor érdemes észlelni azt, és tudatosítani magunkban, hogy le kell fárasztani a kutyát. Ez akár 10 perc is lehet, de olyannal is szembe találhatjuk magunkat, hogy órákig bírja a strapát, például egy labrador vagy egy retriever. Bármennyi időt töltünk is a kis kedvenccel, nagyon fontos, hogy kiválasszuk a megfelelő gyakorlatokat, amik kellőképpen lefárasztják őt, és amitől jól is érzi magát a kutyus. A kutyának az is kimerítő tud lenni, hogyha társaságba visszük. Tehát nekik a szociális élet is foglalkozás, hiszen az új környezet és a szagok is igénylik azt, hogy ő koncentráljon. Ha emberekkel van körülvéve, nagyon sok érdekes felfedezni valója akad, de a más kutyákkal akkor még izgalmasabb számára a helyzet, ami nem csak fizikailag, hanem szellemileg is lefárasztja a kutyust. Léteznek trükkök, amiket érdemes jegyezni és bevetni, mert hogy sokszor a kutyánkat a haszontalannak tűnő trükkökre megtanítjuk, ami kedves és helyes. Most az, hogy mennyire hasznos vagy nem hasznos, ez nem számít. A lényeg az, hogy foglalkozunk vele, ő pedig élvezi, hogy a kedvünkre tehet, és ezek amellett, hogy mókásak, még arra is jók, hogy a kis pajtás elfáradjon benne. Ha új dolgot tanítunk, napi 20 perc is elég a jó alváshoz, de ha már a jól ismert trükköket gyakoroltatjuk, abból sem kell fél óránál több. Az együtt töltött időn túl pedig mi is, gazdiként és a kutya is jól érzi magát, és az együtt töltött időben még a kapcsolatunk is javul a trükkök és a gyakorlás, de tulajdonképpen csak az együttlét által. Aztán ott van a közös sport, nagyon sokan járnak futni a kutyájukkal, hogy a kutya kellőképpen elfáradjon, vagy ők bicikliznek, kutya fut mellettünk, de mindenképpen érdemes odafigyelni a szabályokra, és mindenképpen pórázon vinni a kutyus, nehogy el tudjon szökni. Aztán léteznek persze benti játékok is, mert hogy rossz idő esetén sem kell unalmasnak lennie egy napnak. A négy fal között is lehet játszani, ott is ki tudjuk fárasztani a kispajtást. A legegyszerűbben a jutalomfalattal tudjuk őket motiválni, amit akár a lakás különböző pontjaira elrejthetünk, így tudjuk őt motiválni, hogy megtalálja azokat. Akár itt a piros, hol a piros játékot is lehet játszani, aminek a során a kutya csak akkor kapja meg a finom falatot, hogyha megtalálja, hogy melyik pohár alá rejtettük a finomságot. A szaglás, a keresgélés, a koncentráció, az odafigyelés, a velünk együtt töltött idő, az együtt munka, vagy együtt játék, az mindenképpen kifárasztja majd. Úgyhogy ezekben a programokban a legjobb, hogyha mi is jelen vagyunk, ha mi is aktívak vagyunk, és a kutyánkkal való kapcsolatot is erősítjük. Ez pont ugyanolyan, mint a gyerekkel. Csak az együttlét számít, csak játszunk. Nagyon jól fog esni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A legjobb pillanatok.
2: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindenben tud nekünk segíteni egy gasztroenterológus, mik a leggyakoribb betegségek, és mi az, ami népbetegségnek számít. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm önt is. Köszönöm a megkeresést. A gasztroenterológia ez egy nagyon tág szakmai specifikációt ölel fel. Valójában a tápcsatornai betegségek kutatásával, feltérképezésével és gyógyulásával, gyógyításával foglalkozik. A leggyakoribb magyar népbetegségek a gyomorbélrendszeri savas, túlsavas vagy refluxbetegségek, a fekélybetegségek, a hasbenéses vagy a székrekedéses szenzációk, és ami legalább ennyire fontos, és a márciusi hónapra való tekintettel, az úgynevezett vastag és végbélrák betegségekkel is foglalkozunk.
2: A gasztroenterológia szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogyha elindulunk a saját egészségünk érdekében, és preventívek szeretnénk lenni, akkor nyilván vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni. Melyek ezek?
3: Az alapvető vizsgálatok mindenképpen korfüggőek. Amit viszont nagyon-nagyon fontos tisztázni, az az, hogy egy alapos orvosi, szakorvosi, általános orvosi, családorvosi kikérdezés az alfája és az omegája minden betegség feltárásnak, legfőképpen a családban előforduló betegségek halmozásának, vagy az eddig életünk során észlelt esetleges tápcsatornai panaszoknak is.
2: Amikor vérvizsgálatra gondolunk, vagy egyéb vizsgálatokra gondolunk, akkor mondjuk egy nagy...
3: Elsődlegesen mindenképpen az orvosi, az általános orvosi találkozó, ahol feltárjuk azokat a betegségeket, vagy azokat a kóros állapotokat, vagy családi betegséghalmozásokat, amelyek aztán útmutatóul szolgálnak. Természetesen időszakonként illik vérvételeket csinálni, amelyek nem túl specifikusak, de egy általános vérvétel, az úgynevezett nagy rutin vérvétel, amelyben a máj funkció, a vese funkció, a vérképek, esetleg bizonyos gyulladásos faktorok, a vizeletvizsgálat, ezek az alapvető elsődleges vérvizsgálatok, és ezt követően, ha már valamilyen betegség irányába kell kutakodnunk, akkor a következő az pedig a képalkotó vizsgálatok kellenek, hogy legyenek. Leggyakrabban és legkevésbé fájdalmas vizsgálatok az úgynevezett hasi ultrahang vizsgálatok. Nagyon sok mindenre fény derülhet már ezekkel a vizsgálatokkal is.
2: Hogyha emésztőrendszeri betegségről beszélünk, akkor szóba kerülnek az autoimmun betegségek is. Melyek azok, és vajon hogyan lehet ezeket, ha lehet-e egyáltalán bármilyen preventív módon vagy életmóddal megelőzni? Gondolok például a Crohn betegségre.
3: Igen, a tápcsatornai autoimmun betegségek leggyakoribbja a colitis ulcerosa és a Crohn betegség. A pontos kialakulásukat nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy az életmód és a pszichés státusz az, ami legfőképpen ronthatja vagy aktiválhatja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy módunk van rá, akkor mindenképpen egy stresszmentes életmódot, környezetet kell választanunk, vagy olyan munkáját, hogyha nagyon erős kihívások vannak, ami akár már testi tüneteket is okoznak nekünk, akkor lehetőleg ezt valami módon vagy orvosolni, vagy pedig elkerülni kell. Nagyon gyakran van olyan gyulladásos bélbetegünk, aki aztán munkahelyváltásra is kényszerül, és valójában meg is oldódik a tünetképzése vagy a betegség aktivációja azáltal, hogy egy nyugodtabb környezetbe kerül a későbbiekben.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy ahogy ön is kifejezte, a pszichés státusz nagyon fontos, hogy ide hogyan kapcsolódik vajon a bélagytenge, vagyis a nervus vagus, erről is beszélgetni fogunk hamarosan. A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM.
1: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

zavarban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István, gasztroenterológus, és beszélgetünk most tovább arról, hogy vajon a pszichés státusz az hogyan befolyásolja az emésztőrendszert és oda-vissza ez a bizonyos bélagy tengely. Ez mit is jelent pontosan, és miért olyan nagy a hatása az emésztőrendszerre, a mikrobiomra az, hogy mi pszichésen vagy lelkileg hogyan érezzük magunkat?
2: Maga a kérdés egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és a mai viszonyok mellett azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon forrongó terület. Ma már, ha azt mondjuk, hogy mikrobiom, akkor azért jól-rosszul mindenki tudja, hogy most azt súlykoljuk, hogy amennyiben a bélflóránk megváltozik, akkor bizony-bizony mindenféle kóros betegségünk van. De az elmúlt 100 meg 200 év orvosi tapasztalata azért csak azt mutatta, hogy az agy és béltengely, vagy az agy és a tápcsatornai tengely az úgy működik, hogyha én nagyon-nagyon szorongó vagyok, úgynevezett pszichoszomatikus tüneteket képezek, akkor az egyik leggyakoribb ilyen forma az a sav-túlműködés, adott esetben a reflux betegségem, és ugyanígy legalább ilyen gyakorisággal akár a hasmenéses, az úgynevezett irritábilis bélszindróma, vagy pedig a székrekedéses. Tehát, hogy ez melyik típust mutat a betegeknél, azt egyénenként teljesen változó, de mindenképpen a pszichoszomatikus tünetképzés az a gyomorra hat elsődlegesen, másodlagosan pedig a bél mozgásra. Természetesen, ha a közérzetünk rossz, már pedig nincsen pszichoszomatikus betegségem, csak éppen valamilyen olyan fertőző ágens üti fel a fejét a szervezetemben, például a gyerekkorban összeszedett Helicobacter pylori fertőzés, ami ugye azért kell ismernünk, mert a magyar populáció a 3/4-ében jelen van ez a fertőző ágens, és ez a baktérium ez a gyomor savtermelést megpróbálja befolyásolni, mégpedig úgy befolyásolja, hogy rákényszeríti a gyomrot, hogy nagyobb mennyiségű savat termeljünk, és aztán ezáltal ugye lesz egy nyálkártya támadásunk. Uh-huh. Ez lehet a gyomorban is, aztán lehet azzal, hogy kvázi a nagy savanyúsággal elöntjük a vékony belet, és ott pedig már ineffektív emésztő folyamatok fognak kialakulni azáltal, hogy a lúgos közeket elsavanyítjuk, tehát elrontjuk a lúgos közegben ható emésztőenzimeknek a működését, vagy jó funkcióját. Amely esetben, ugye, hogyha én nem vagyok pszichoszomatikus beteg, de nagyon fáj a gyomrom, és ez egy krónikus fájdalom, vagy nagyon fáj a belem, és krónikus hasmenésem van, tejcukorérzékenységtől, lisztérzékenységtől, bármitől, akkor egy idő után egyrészt hiánybetegségem is kialakulhat, hiszen bizonyos dolgok nem szívódnak fel, itt érthető akár az örömhormonok szintézisét megelőző koleszterinvázról, vagy steroidvázakról, vagy egyáltalán csak az, hogy én állandóan fájdalommal élek, az teljesen elrontja egy idő után, aztán depresszióba hajlóvá teszi a páciensnek a mindennapi életének a megélését.
1: De tulajdonképpen, doktor, akkor mégiscsak a legeslegnagyobb igazság ebből a szempontból az, hogy az vagy, amit megeszel, tehát, hogy elsődlegesen, hogyha az ember javítani vagy stagnáltatni szeretne egy állapotot, akkor mindenképpen ugye az első az, hogy mit fogyaszt az ember a hétköznapokban, vagy amikor elmegy egy vizsgálatra, akkor rögtön elhangzik az a kérdés az első között, hogy mit és hogyan eszik, így van?
2: Abszolút, abszolút így van, ez egy nagyon, nagyon régi mondás, és ez sajnos ez tényleg így van, hogy minél egészségesebben tudsz étkezni, annál egészségesebb tudsz lenni hosszú-hosszú távon, akár még az öreg korodra is kihatóan. Régen voltak ilyen iskolák, hogy ezt tehetsz, ezt nem mehetsz. Amikor én a szakmám elején voltam, és szívérrendszeri betegségek vérzsír analíziseit vizsgáltam, akkor az volt a lényeg, hogy mindenképpen rám állt, hogy valamiféle margarin fogyasztást kell fogyasztani, és a vajat azt mindenképpen kerüljük. Aztán később ez a doktrína az valójában mégiscsak megdőlt, akkor azért voltunk gazemberek, mert azt hirdettük, később pedig visszatértünk oda, hogy hát nem is annyira rossz az a baj, és egyáltalán mindenre ezt lehet elmondani. Hogy Magyarországon ugye ráadásként az, hogy milyen vérzsírok, kórosak, milyenek nem, erre népegészségügyi tanulmányok vannak, és hogy azoknak milyen következményük van, ez is így van. De mégiscsak évente fellángul az a vita, hogy mangalica zsírt tegyünk, vagy nem mangalicát tegyünk. Tehát, hogy egy kicsit magyarosan is. De hogyha még mangalicát is ennénk, ami sajnos terített zsírsavakban bőven több, mint amennyire szükségünk van, azt hangsúlyozni kell, hogy a füstölt húsoknak a túlzott fogyasztása az megint nem egészséges. És itt akár utalok arra is, hogy a nagyon sok füstölt halat étkező japánoknál a gyomorrák előfordulása valami extrém nagy populáris számot jelent. Tehát valóban amit megeszel, az vagy, de ennek kapcsán aztán ez lesz a betegséged is. Ahogy a japán családok elköltöztek Amerikába, és a japán étkezési szokásaikat megváltoztatták, és utána az amerikai szokások rabjaivá váltak, már étkezési szokások rabjaivá váltak, onnantól pedig az infarktus és az érelmeszesedéses betegségeiknek az aránya populáris száma növekedett meg. Tehát ezek aztán abszolút evidence, hát igazolványok arra, hogy amit eszel, később ez lesz a veszted.
1: A mai Manna délutánban az egészséggel kapcsolatban beszélgetek dr. Filicki István gasztroenterológussal, érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már, nagyon sok fontos dolgot, és természetesen arra is gondolnunk kell ilyenkor, hogy valójában az emésztőrendszer, a mikrobiom, a béltraktus és a bélrendszer, mondhatjuk, hogy mindennek a motorja tud lenni. Nyilván a szívünk a motor, de egyébként az egészséghez kapcsolódóan, hogyha a bélrendszerben valami nem jól működik, vagy hiányosan működik, akkor egészen biztosan probléma adódik belőle más területén is a testünknek.
2: Ez abszolút így van. Az első, amit korábban nem ecseteltünk, az pedig a következő, hogy minden orvoshoz fordulás 70-valány százaléka, tehát 70% fölötti arányban valamiféle gyomorbélrendszeri betegséggel jelentkezünk a kollégáknál. Vagy, ha nem ez a fő tünet, akkor is valamilyen társuló tünetként jelen van a pácienseknél. Tehát ez gyakorlatilag minden 4 betegnél 3-nál jelen van. Miért fontos az, hogy az egyensúlyunk meglegyen? Ahogy már az előbb szóba került, bizonyos betegségek emésztőszervi kihatással, felszívódási zavart, mikroelemek felszívódását, szintéziseshez szükséges anyagok hiányát képezi, és hát ennek kapcsán számos olyan dolog van, melynek kapcsán aztán hiányoznak az örömhormonok, nem olyan étvágy lesz, nem lesz tápanyagbeépülés, és ennek kapcsán adott esetben soványság van, vagy lehet ugyanígy túlzott kövérség is. Tehát ez valóban úgy van, hogy ez a mi kapunk, és amiről még nem beszéltünk egyáltalán, ugye a motor, az a szív, az abszolút így van. És az minden pillanatban biztosítja nekünk a sejteknek az oxigén ellátását, illetve a tápanyag ellátást oda-vissza. Tehát a tápanyag felvételt és a salakanyagok elszállítását. Azonban az egész, hogy mi élni tudjunk, az első belépési kapu, az pedig a tápcsatorna. A tápcsatorna, aminek az egyik legfontosabb szerepe az immunvédekezésünk. Ugye azt mondjuk, hogy a teljes immunvédekezésünk 70%-áért maga a tápcsatorna a felelős. És akkor itt még csak az immunrendszerünkről beszéltünk, még semmi másról nem beszéltünk, ugye arról, hogy utána megfelelően le tudjuk bontani a tápanyagainkat, vagy fel tudjuk-e szívni, szippantani a tápanyagból a megfelelő anyagokat ahhoz, hogy utána egészségesen tudjunk élni.
1: Természetesen ezt már mint a megelőzést nem lehet időben elkezdeni, ami azt is jelenti, hogy egészen pici korban, pici gyerekkorban is már érdemes odafigyelni erre, és aztán természetesen életkorhoz kötődően is érdemes odafigyelni arra, hogy mit jelez a testünk, hogy mire van igénye a mikrobiomnak. Illetve, ami még fontos kérdés, akár ugyanígy az életkorhoz kötődően, hogy milyen étrendkiegészítőket és vitaminokat tud beépíteni a testünk, hogyha valami hibázik oda bent az emésztőrendszerben, be tudja egyáltalán építeni a vitaminokat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Valóban csatlakoznék ahhoz, hogy életkor függő, hogy mire van szükség. Azonban alapvetően két dolgot kell leszögeznünk. Az egyik az az, hogy azt hirdetjük, hogy ma már naponta 2-3 vagy még annál is több kilogramm zöldséget, gyümölcsöt kellene ahhoz elfogyasztanunk, hogy megfelelő tápanyagpótlásunk legyen. Ez régen nem volt teljesen így, hanem másképp működött minden. Mégpedig úgy működött, hogy 100 évvel ezelőtt a földjeink nem voltak ilyen szinten kimerülve, tehát nagyon sok ásványi anyagunk volt, építőelemünk volt ahhoz, hogy az elfogyasztott ételben megjelenjen, és aztán kvázi akár fél egy kiló gyümölcs zöldség elfogyasztásával tudtuk fedezni a dolgokat. Tehát az első nagy probléma az az, hogy ki vannak merülve a földek, és az ételünkben, akár megvásárolt, akár saját magunk által megtermelt ételekben nincs annyi ásványi anyag, vitamin és mikroelem, mint amennyi korábban
1: ami korábban volt. Igen, bocsánat, félbeszakítom, ráadásul nem csak a termőföldnek a kizsigerlése miatt, tehát hogy nem hagyják pihenni a földet, hanem azért is, mert nagyon sokszor a teljes termőidőszaknak a végét nem várják meg. Igen, tehát érési akkor... folyamat közben szedik le a gyümölcsöt, amikor nincs meg benne igen. az a maximális kapacitás, amire az emberi testnek szüksége lenne adott gyümölcstől vagy zöldségtől.
2: Maximálisan így van, és ez elképesztő is, hogy bemegyek a boltba, és vásárolok epret, vagy nem tudom micsoda, és Perúból származó, és úgy elgondolkodom rajta, hogy egy eper mennyi dollárt érik meg, hogy tudna megérni, hogy szállítják ide, és akkor nem gondolkodom azon, hogy hány nap alatt lehet egy teherhajóval elszállítani adott esetben a gyümölcsöt, vagy pedig valóban csak repülővel, és akkor miért erőltetjük azt, hogy nem a saját magunk által megtermelt, kellően megérett zöldségeket, gyümölcsöket tudjuk fogyasztani, hanem kvázi picit hát elhagyjuk a dolgokat, és ki tudja, mit eszünk meg. Ha megengednek egy személyes példát, valamelyik nap vásároltam egy gyönyörű ananászt, és hát alig várta, hogy felszeljem és megehessük, és teljesen annyira gyönyörű volt, hogy egyszerűen mindenki nagyon boldog volt, majd a szeletelés közben egy olyan nem is tudom milyen kémiai illatanyag jött ki belőle, ami miatt aztán kidobtuk az egészet. És akkor úgy elgondolkodtunk rajta, hogy Úristen, hát ezt vajon mivel érlelték meg, vagy mivel nem érlelték meg, mivel permetezték, mivel locsolták, mivel trágyázták, nem tudom, szóval, hogy nagyon elkeserítő volt. De ez a tápanyagnak a tápföld része. A másik, amiről szerettem volna még pár mondatot szólni, az pedig az, hogy egyre zsúfoltabb világban élünk, egyre stresszdúsabb világban élünk, egyre több légszennyezéssel, egyre több mindenféle szennyezéssel állunk szemben. Ergo a testünkben a szabad gyökök felszaporodása az egyre nagyobb arányú. És hát ezeket lett volna hivatott bizonyos vitaminoknak a bevitele ellensúlyozni az úgynevezett gyökfogó vitaminokkal. Na most visszatérve az első gondolatunkra, hogy bizonyos életkorokban mi van. Tehát egy fejlődő szervezet is más ásványi anyagokra, vitaminokra tart igényt, és ugyanakkor pedig későbbiekben más van. Ezt jól-rosszul egyébként bizonyos vállalatok képviselik is, hogy a gyerekeknek való vitaminokat gumicukorban, nem tudom mibe csomagolják, és annak az összetétele teljesen más. Vagy van olyan is, ahol azt mondják, hogy multivitamin 50 felett, vagy 40 felett, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy a sportolóknak, akiknek extrém felhasználásuk van, ott már szelektálunk, hogy valójában mennyi pótlást kell csinálni. Az biztos, hogy az egészséges, abszolút egészséges életmód mellett is szükségünk van kiegészítőkre. És még egy mondat, hogy ma nem tudunk jobbat az úgynevezett mediterrán diétánál. Tehát mind a szívérendszeri betegségek, mind a bélbetegségek, mind egyéb szempontból, hogyha még kellő vastartalmú húst is beviszünk, akkor a mediterrán diéta az egyetlen egy jól járható diéta, amit javasolnunk kellene.
1: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogyha megengedi, akkor azt én most megígérem a hallgatóknak, hogy fogunk rendszeresen beszélni, mert ezekről a dolgokról muszáj, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy valóban nagyon sokat számít, hogy mit teszik, és hogy hogyan van, és hogy nem szabad legyinteni azokra a jelzésekre, amiket a testünk ad nekünk. Köszönöm szépen, doktor úr, az idejét.
2: Nagyon köszönöm, és viszont hallásra.
1: A Manna délután vendége volt a dr. Filicki István, gasztroenterológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ami Amerika.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pont, tehát Manna FM, Manna Közének az állatbarát rovatában ma arról beszélgettünk, hogy mit árul el a személyiségünkről az, hogy kutyás vagy macskás az ember. Nagyon sok mindenre magyarázatod ad állítólag. Sokszor hangzik el a kérdés társaságban, kutyás vagy macskás, úgyhogy ez azért fontos tudni, vagy azért érdemes végig gondolni, mert a személyiség típusról is árulkodik a válasz. A kutya kontra macska kérdéskör megosztja az embereket az idők kezdete óta. A szakértők szerint a személyiségről is nagyon sokat elárul, és nagyon sok minden megállapítható, hogy az ember melyik oldalra húz inkább. Mikel Delgado állatviselkedés szakértő és kutató tanulmányában az 5 fő személyiségmodellt vetette össze azzal, hogy a megkérdezettek kutyásoknak, vagy macskásoknak, vagy semlegesnek vallják, vagy vallották-e magukat. Ez az 5 személyiségmodell az extraverzió, azaz a magabiztosság, a dominancia, szabad kifejezés, a nyitottság, a lelkiismeretesség, a barátságosság, és a neuroticizmus, azaz az érzelmi labilitás. A kutatás eredményei alapján kiderült, azokat a válaszadókat, akik inkább macskásnak vallották magukat, általában a nyitottság és a neuroticizmus jellemezte, még a kutyások inkább az extrovertáltság felé hajlottak. Ez azt jelenti, hogy még a macskások kíváncsiak, kreatív gondolkodók, viszont szorongók és labilisabbak. Addig a kutyások pozitívak, lelkesek és szókimondóak voltak. A kutyások ezen felül 11%-kal lelkiismeretesebbek voltak, mint a macskások. Ez alatt az erős önfegyelmet és kötelesség tudatot értették, illetve a tudatos tervezés képességét. Szintén a kutyás gazdik voltak barátságosabbak, kedvesebbek, gondoskodóbbak és gyengédebbek. Nem ez volt az első ilyen típusú kutatás hasonló eredményekkel. Korábbi tanulmányok szerint a kutyások társas interakciókban extrovertáltabbak, kifelé fordulóbbak, dominánsabbak és narcisztikusabbak, mint a macskások, utóbbiak pedig nagyobb valószínűséggel voltak nők. Gyakori, hogy a kutya és a gazdi nem csak kívülről, hanem belülről is hasonlít egymásra. Ugye ezt nagyon szépen ábrázolták még az eredeti 101 kis kutya Disney rajzfilmben, a legelső jelenetek egyikében, hogyha emlékszünk rá. Szóval a kutyák általában energikusabbak, hűségesebbek, könnyen és jobban kijönnek egymással, és sűrű megesik, hogy a gazdik is hasonló mentalitásúak. Természetesen mindezt nem lehet készpénznek venni, hiszen az emberi személyiség rendkívül sokrétű, hogyha együttmozgásokat és hasonlóságokat vizsgálunk, akkor persze lehet ilyen módon párhuzamokat vonni. Egy biztos, hogy a tanulmányból az is kiderült, hogy melyik szörös négylábút preferálják többen. Kicsit még mindig többen vannak azok, akik kutyásnak vallják magukat, a felmérésben résztvevők felállította ezt, mindössze 12% preferálta a cicák, amit én őszintén remélek, hogy változni fog, már mint ez a szám. És 15% volt az, aki azt vallotta, hogy nem szereti az állatokat. Én ilyenkor kiegészíteném a szólás közmondást, miszerint ugye, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hogy aki az állatokat szereti, az csak jó ember lehet. Visszafelé is igaz, tehát, hogy aki az állatokat nem szereti, aki semmilyen állatot nem szeret, ott szerintem valami személyiségbeli probléma van. Ez csak az én privát véleményem, ne vegye sértésnek senki, de az az ember, aki semmilyen állatot nem szeret, vagy nem tűr meg maga mellett, az a még rosszabb verzió, ott biztos, hogy valami fajta személyiségbeli probléma van, ott van valami olyan régről cipelt teher, amivel érdemes lenne foglalkozni, és szoktam volt mondani, hogy állat nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ezt higgyel nekem mindenki, valóban így van. Az a fajta szeretet, amit ők képesek adni, olyan nincs a világon még egy. Ez egy teljesen külön kategóriára csak az állatok képesek. Érdemes, hogyha valaki kezd barátkozni az állatokkal, az állatvédelemmel, érdemes elmenni sétáltatós napra a közeli menhelyekre, beszélgetni állatmentőkkel, állatvédőszervezetekkel, hogyan tudunk segíteni, közeledjünk az állatvilág és az állatvédelem felé, tegyük meg azt, amit tudunk, és aztán remélem, hogy eljut mindenki oda, hogy legyen kutyája vagy cicája, de a legjobb az, hogyha van mind a kettő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen nagyon sokszor hallani az úgynevezett konteókról, vagyis az összeesküvés elméletekről. Ezeknek a világa épp úgy érdekes egyébként kívülről, mint belülről, ugyanazt Kardon Anna Mari írja az egy.hu-n. Miért kezd valaki makacsul hinni az abszurditásokban és irrealitásokban, és miért nevezzük ezeket feltétlenül abszurdoknak? Az összeesküvés elméletek egyre több területen vetik meg a lábukat, és én magam, és ez az én véleményem, csak mindig azt mondom, hogy ezeknek mindig van valóság alapja. Valami alapja mindig van, nem zörög a haraszt, ugye szoktuk volt mondani, vagy ahogy az angol mondja, nincsen füst, ha nincsen tűz. A konteókra, vagyis a konspirációs teóriákra az a feltételezés jellemző, hogy bizonyos eseményeket, személyeket egy láthatatlan erő vagy csoport irányít titokban, a színfalak mögött, a tudtunk nélkül. Az ilyen elméletekben nagy szerepe van annak a vélekedésnek, hogy minden mindennel összefügg, és semmi sem az, aminek látszik, és mivel az elmúlt években, különösen a COVID-19 járvány alatt jelentősen megszaporodtak a konteók, fontossá vált a kialakulásuk és a népszerűségük megértése többek között azért is, hogy hatékonyan lehessen védekezni ellenük. Mi irányítja vajon a konteókat? Honnan ered egyáltalán? Joseph M. Pierre, a Kalifornia Egyetem pszichiátriai és magatartás tudományi tanszékén tanító professzor egy 2020-as tanulmányában írta azt, hogy az összeesküvés elméletek hátterében leggyakrabban a bizalmatlanság és az információ félreértelmezése áll. Amikor egy ismeretlen és minket veszélyeztető jelenséggel találkozunk, ahogy írja a szakember, akkor a biztonságra, a kontroll visszanyerésére van szükségünk, és igyekszünk számunkra elfogadható magyarázatokat találni, hogy könnyebben meg tudjunk birkózni a bizonytalansággal. Információ hiányos állapotban viszont bárkit elérhet a magyarázatok keresésére való vágy, és ha találunk, akkor ezt be is építjük a gondolkodásmódunkban. Senki sincs védve, így aztán könnyen azon kapjuk magunkat, hogy akár kétes forrásból szerzett elméletek lehetséges igazságtartalmát latolgatjuk. Nyilván ebben óriási szerepe van a médiának és az internetnek, hiszen minél inkább előtérbe helyeződik egy esemény vagy egy téma a médiában, és minden médium elő is hozza ezt. Az interneten a hétköznapi beszélgetésekben folyamatosan és rendre megjelenik, és hát nyilván ezzel egyenes arányban növekszik a konteók terjedése, az ezzel a bizonyos eseménnyel vagy történéssel kapcsolatos konteók terjedése, és teret kap vele ezzel kapcsolatban minden feltételezés és az összes ehhez kapcsolódó többi lehetőség felvetése, és minél intenzívebb az érdeklődés, annál inkább gyorsul ez a terjedési folyamat. Így aztán, amíg az elmúlt néhány évben a koronavírussal és a védőoltásokkal kapcsolatos elméletek terjedtek futótűzként, mostanra már az ukrán-orosz háborúval, valamint a klímaváltozással kapcsolatos hiedelmek kapnak egyre nagyobb teret. A tévhitekkel ellentétben azonban a konteók nem minden esetben veszélyesek, erre az alternatív magyarázat tulajdonképpen az, hogy lehetségesek olyan magyarázatok, és lehetségesek olyan kimenetelek a konteókból következtetve, hogy csökkenthetik a fenyegetés vagy a bizonytalanság érzését, sőt, akár pszichológiai nyereséget hordoznak, átláthatóvá és kontrollálhatóvá teszik a világot, ahogyan ezt mondják a szakemberek, illetve a valahova tartozás élményét is megadhatják, hiszen részeseivé válunk egy adott elméletben hívő csoportnak. A konteók közt akadnak egészen ártalmatlanok és szórakoztatóak, például ilyen az, amik a popkultúrát, a zeneipart érintik, de azért vannak olyanok is, amik, hogyha az énekesekről van szó, akkor egyes rajongók szerint például az Illuminati titkos társaság tagjai és különböző embereknek a létét veszélyeztetik, és ennek köszönhetik emberfeletti képességeiket, és hát persze az ezekhez hasonló elméletekkel való foglalkozás vonzata nyilván azt is eredményezheti, hogy elszigetelődünk a világtól, és elkerüljük az olyan információkat, amelyek ellentmondásba keverednek a hitrendszerünkkel, vagy amik esetleg az embert egy kicsit könnyítenék, és az igazság vagy a valóság felé terelnék őket. Ki hisz a konteókban vajon is miért? Hát azt mondják a szakértők és a pszichológusok, akik ezzel foglalkoznak, hogy az alacsony önértékelés, az alacsony érzelmi stabilitás, a meggyőzhetőség mind hajlamosíthat erre, de kihatással van rá a különlegesség igénye utáni vágy is, annak az érzete, hogy az illető átlát a szitán, miközben mindenki más át van verve. Persze közkeletű elképzelés az is, hogy az alacsony iskolai végzettség együtt jár az összeesküvés elméletekre való fogékonysággal, ez azonban egyáltalán nem egyértelmű, hiszen például az egészségügyel kapcsolatos információkat is gyakran pont a magasabban képzett emberek kérdőjelezik meg. Érdekes ezeknek utána olvasni a konteóknak, a konspirációs teóriáknak az interneten. Elképesztő történeteket találunk, olvasmánynak érdekes lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.